0: Lengyel turistákat szállító buszon 53-an utaztak. A balesetben 6-an könnyebben megsérültek, köztük a teherautó vezetője is. A zalaegerszegi hivatásos és a zalalövői önkéntes tűzoltók biztosították a helyszínt, és közreműködtek az utasok elhelyezésében. Mivel a busz működésképtelenné vált, a sértetlen utasokat a zalalövői tornaterembe szállították, ahol a továbbutazásig várakozhattak. A teherautó vezetője és a busz 5 utasa könnyebb sérüléseket szenvedett. Egy meglehetősen kellemetlen történet került elő Miley Cyrus Disney Channel-es korszakából. Jordan Pruitt egy Instagram kommentben azt állította, hogy az énekesnő évekkel ezelőtt rendszeresen bántotta őt, és állítólag még sértő hangüzeneteket is hagyott neki. A 35 éves Pruitt egy régi videó alatt szólalt meg, amelyben Cyrus állítólag Demi Lovatót és Selena Gomez-t gúnyolja. Állítása szerint Cyrus és egy Mandy nevű barátnője telefonon keresték, és sértő hangüzeneteket hagytak neki. Pruitt szerint többek között azt mondták, hogy szüksége lenne egy orrműtétre, új fogakra és egy jobb koreográfusra.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
1: Magyarországon hamarosan 67 éves korig kell dolgozni, később pedig akár 69 éves korig. Erről terjednek hírek egyes internetes portálokon. A Magyar Államkincstár weboldala 2026. szeptemberében is azt írja, hogy 1957-ben vagy később születettek öregségi nyugdíj korhatára 65 év. Teljes öregségi nyugdíjhoz főszabály szerint legalább 20 év szolgálati idő szükséges, legalább 15 év szolgálati idővel pedig résznyugdíj állapítható meg. Az 1952 előtt születettek esetén még 62 év volt a küszöb, aztán ez fokozatosan emelkedett. Az 1952-ben születetteknél 62 év és 183 napra, az 1953-asoknál 63 évre, az 1954-eseknél 63 év és 183 napra, az 1955-ösöknél 64 évre, az 1956-osoknál pedig 64 év és 183 napra. Jelenleg azonban nincs olyan jogszabály, ami automatikusan tovább emelné az 1957 után születettek nyugdíjkorhatárát. Üzemanyag drágulás várható a jövő héten. A heti piaci folyamatok és a hazai aktuális üzemanyag átlagárak alapján a jövő hét első felében további mérsékelt áremelkedésre vagy stagnálásra lehet számítani a hazai benzinkutakon, írja a holtankoljak.hu. A drágulási okai között említik a nemzetközi olajárakat. A Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára átlépte a lélektani 90 dolláros szintet, és a hétvégére a 91-96 dolláros sáv felé vette az irányt. A kínálati szűkülések és az észak-amerikai, közel-keleti geopolitikai feszültségek közvetlenül hajtják fel a finomított termékek jegyzésárát, teszik hozzá. 6 megsérültek, köztük annak a teherautónak a sofőrje is, aki lengyel turistákat szállító autóbusszal ütközött szombatra virradó éjjel Zalalövő közelében. A lengyel turistákat szállító buszon 53-an utaztak. A balesetben 6 könnyebben megsérültek, köztük a teherautó vezetője is. A zalaegerszegi hivatásos és a zalalövői önkéntes tűzoltók biztosították a helyszínt, és közreműködtek az utasok elhelyezésében. Mivel a busz működésképtelenné vált, a sértetlen utasokat a zalalövői tornaterembe szállították, ahol a továbbutazásig várakozhattak. A teherautó vezetője és a busz 5 utasa könnyebb sérüléseket szenvedett. Egy meglehetősen kellemetlen történet került elő Miley Cyrus Disney Channel-es korszakából. Jordan Pruitt egy Instagram kommentben azt állította, hogy az énekesnő évekkel ezelőtt rendszeresen bántotta őt, és állítólag még sértő hangüzeneteket is hagyott neki. A 35 éves Pruitt egy régi videó alatt szólalt meg, amelyben Cyrus állítólag Demi Lovatót és Selena Gomez-t gúnyolja. Állítása szerint Cyrus és egy Mandy nevű barátnője telefonon keresték, és sértő hangüzeneteket hagytak neki. Pruitt szerint többek között azt mondták, hogy szüksége lenne egy orrműtétre, új fogakra és egy jobb koreográfusra.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
1: Magyarországon hamarosan 67 éves korig kell dolgozni, később pedig akár 69 éves korig. Erről terjednek hírek egyes internetes portálokon. A Magyar Államkincstár weboldala 2026. szeptemberében is azt írja, hogy 1957-ben vagy később születettek öregségi nyugdíjkorhatára 65 év. Teljes öregségi nyugdíjhoz főszabály szerint legalább 20 év szolgálati idő szükséges, legalább 15 év szolgálati idővel pedig résznyugdíj állapítható meg. Az 1952 előtt születettek esetén még 62 év volt a küszöb, aztán ez fokozatosan emelkedett. Az 1952-ben születetteknél 62 év és 183 napra, az 1953-asoknál 63 évre, az 1954-eseknél 63 év és 183 napra, az 1955-ösöknél 64 évre, az 1956-osoknál pedig 64 év és 183 napra. Jelenleg azonban nincs olyan jogszabály, ami automatikusan tovább emelné az 1957 után születettek nyugdíjkorhatárát. Üzemanyag drágulás várható a jövő héten. A heti piaci folyamatok és a hazai aktuális üzemanyag átlagárak alapján a jövő hét első felében további mérsékelt áremelkedésre vagy stagnálásra lehet számítani a hazai benzinkutakon, írja a holtankoljak.hu. A drágulási okai között említik a nemzetközi olajárakat. A Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára átlépte a lélektani 90 dolláros szintet, és a hétvégére a 91-96 dolláros sáv felé vette az irányt. A kínálati szűkülések és az észak-amerikai, közel-keleti geopolitikai feszültségek közvetlenül hajtják fel a finomított termékek jegyzésárát, teszik hozzá. Hatan megsérültek, köztük annak a teherautónak a sofőrje is, aki lengyel turistákat szállító autóbusszal ütközött szombatra virradó éjjel Zalalövő közelében. A lengyel turistákat szállító buszon 53-an utaztak. A balesetben hatan könnyebben megsérültek, köztük a teherautó vezetője is. A zalaegerszegi hivatásos és a zalalövői önkéntes tűzoltók biztosították a helyszínt, és közreműködtek az utasok elhelyezésében. Mivel a busz működésképtelenné vált, a sértetlen utasokat a zalalövői tornaterembe szállították, ahol a továbbutazásig várakozhattak. A teherautó vezetője és a busz 5 utasa könnyebb sérüléseket szenvedett. Egy meglehetősen kellemetlen történet került elő Miley Cyrus Disney Channel-es korszakából. Jordan Pruitt egy Instagram kommentben azt állította, hogy az énekesnő évekkel ezelőtt rendszeresen bántotta őt, és állítólag még sértő hangüzeneteket is hagyott neki. A 35 éves Pruitt egy régi videó alatt szólalt meg, amelyben Cyrus állítólag Demi Lovatót és Selena Gomez-t gúnyolja. Állítása szerint Cyrus és egy Mandy nevű barátnője telefonon keresték, és sértő hangüzeneteket hagytak neki. Pruitt szerint többek között azt mondták, hogy szüksége lenne egy orrműtétre, új fogakra és egy jobb koreográfusra.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: Valótlanságokkal riogat Gyenes Szilárd balassagyarmati tiszapárti aktivista. Internetes fórumán állítólagos erdőirtásokról értekezett tegnap előtt, amelynek bizonyítására mások képeit jogtalanul használta fel. Erre hívták fel figyelmét erdészeti körből. Gyenes szerint a nemzeti parkok és természetvédelmi területek faírtását le kell állítani, a cselekmények bizonyítására pedig képeket is mellékelt. Az egyik hozzászóló arra figyelmeztette, hogy a felhasznált képek nem Nógrádban, hanem a hevesi Demjén községe jól meghatározott területén készültek, és nem természetvédelmi területet mutatnak, nem is védett, hanem kifejezetten faanyag termővidék. A balassagyarmati tiszás aktivistát arra kérték, hogy állításaihoz csatoljon hiteles képeket, mert anélkül csak politikai manipulációról van szó. Gyenes Szilárd két nap elteltével sem mutatott be új fotókat. Kétszer is megépült, másodszor is megnyílt Balassagyarmat erdei kerékpárparkja. A nyíriesi üdülővezet sportlétesítményét 2021-ben avatták fel, azonban rövidesen, szinte egészében bezárták, mert a benne lévő egy hektárnyi lucfenyves kipusztult. Az erdészet letermelte a területen álló veszélyessé vált fákat, a bringautak is tönkrementek a munkák során. A helyi lelkes bringás közösség lobbijának eredményeként pénteken délután ismét megnyithatott a park. Az ünnepélyes pillanatok során ismertették, 3 kilométer út készült el, kezdők és haladók számára egyaránt élvezetes pályát alakítottak ki a nyíriesi erdőben. Az életük első kilométereit még csak most kezdők részére, park a parkban. Funkcióként egy gyakorló pálya is készült, ahol bóják kerülését, ugratást és egyensúlyozást is tanulhatnak a gyerekek. A nyíries bike park minden nap ingyenesen használható Balassagyarmaton, a helyszínen versenyeket is szerveznek. Intenzív szarvasvadászat kezdődött Nógrádmarccal, Szügy, Nógrádgárdony, Ilinj és Patvarc erdő területein, közölte a Kőbérc Vadásztársaság. Dovicsin Otto elnök tudatta, október közepéig minden nap délután 4 és másnap délelőtt 9 óra között szarvasokra vadásznak. A társaság vezetője arra kéri az erdőjárókat és a környéken lakókat, hogy ezekben az időpontokban a biztonságuk érdekében maradjanak távol a területektől. Hozzátette, a kérést annak ellenére is tartsák be, ha rendelkeznek ideiglenes úthasználati vagy területhasználati engedéllyel. A korlátozása kijelölt turista és kerékpárutakra is érvényes. Őrbottyán 3 utcájában elkészültek a burkolatfelújítások. A Gárdonyi, a Gyár és a Szent István utcákban összesen 860 méternyi felületen cseréltek aszfaltot, megoldották a csapadék vízelvezetését és egyes pontokon kerékpártámaszokat helyeztek ki. Szabó István Ferenc polgármester tudatta, a munkálatok során fákat is ültettek, akadálymentesítették a járdakapcsolatot és ahol szükséges volt, ott járdákat is készítettek. A teljes költségvetés 217 millió forint volt. A miniszterelnökséget vezető miniszter lehet Rogán Antal utóda. Ruf Bálint veszi át a Védelmi Igazgatási Hivatal és a Nemzeti Információs Központ irányítását, állítja a Mi Hazánk nógrádi politikusa. Dócs Dávid szerint a titkosszolgálatok felügyelete a belügyminisztérium helyett Ruf Bálint feladata lesz. Molnár Zoltán a Tiszapárt képviselője hazugságnak minősítette Dócs Dávid szavait, és Ruf Bálint interjúját idézve közölte, hogy helyette Magyar Péter miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter kapta ezt a munkát.
4: Legyőzte a Balassagyarmat csapatát a Széchény a 17 év alattiak labdarúgó bajnokságában. A Széchény 10 gólt rúgott, amiből 6-ot már az első játék részben megszerzett. A gyarmatiaknak egyetlen találat sem sikerült.
3: Időjárás.
2: Őszies idő várható ma, de szinte végig napsütéssel. A csúcshőmérséklet 25 fok körül lesz.
1: Közlekedés.
2: Napközben Salgótarjánban az Ipari Parknál, Széchenyben a Benzinkútnál, a 22-es úton Őrhalomban, valamint Mohorán és Bácsrátóton mérik az autósok sebességét.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.

lett és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak élje meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol, vagy csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincsen.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Valótlanságokkal riogat Gyenes Szilárd balassagyarmati tiszapárti aktivista. Internetes fórumán állítólagos erdőirtásokról értekezett tegnap előtt, amelynek bizonyítására mások képeit jogtalanul használta fel. Erre hívták fel figyelmét erdészeti körből. Gyenes szerint a nemzeti parkok és természetvédelmi területek faírtását le kell állítani. A cselekmények bizonyítására pedig képeket is mellékelt. Az egyik hozzászóló arra figyelmeztette, hogy a felhasznált képek nem Nógrádban, hanem a hevesi Demjén község egy jól meghatározott területén készültek, és nem természetvédelmi területet mutatnak, nem is védett, hanem kifejezetten faanyag termővidék. A balassagyarmati tiszás aktivistát arra kérték, hogy állításaihoz csatoljon hiteles képeket, mert anélkül csak politikai manipulációról van szó. Gyenes Szilárd két nap elteltével sem mutatott be új fotókat. Intenzív szarvasvadászat kezdődött Nógrádmarccal, Szügy, Nógrádgárdony, Ilinny és Patvarc erdő területein, közölte a Kőbérc Vadásztársaság. Dovicsin Otto elnök tudatta, október közepéig minden nap délután 4 és másnap délelőtt 9 óra között szarvasokra vadásznak. A társaság vezetője arra kéri az erdőjárókat és a környéken lakókat, hogy ezekben az időpontokban a biztonságuk érdekében maradjanak távol a területektől. Hozzátette, a kérést annak ellenére is tartsák be, ha rendelkeznek ideiglenes úthasználati vagy területhasználati engedéllyel. A korlátozás a kijelölt turista és kerékpárutakra is érvényes. A miniszterelnökséget vezető miniszter lehet Rogán Antal utóda. Ruf Bálint veszi át a Védelmi Igazgatási Hivatal és a Nemzeti Információs Központ irányítását, állítja a Mi Hazánk nógrádi politikusa. Dócs Dávid szerint a titkosszolgálatok felügyelete a belügyminisztérium helyett Ruf Bálint feladata lesz. Molnár Zoltán a Tiszapárt képviselője hazugságnak minősítette Dócs Dávid szavait, és Ruf Bálint interjúját idézve közölte, hogy helyette Magyar Péter miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter kapta ezt a munkát. Magyarországon hamarosan 67 éves korig kell dolgozni, később pedig akár 69 éves korig. Erről terjednek hírek egyes internetes portálokon. A Magyar Államkincstár weboldala 2026. szeptemberében is azt írja, hogy 1957-ben vagy később születettek öregségi nyugdíjkorhatára 65 év. Teljes öregségi nyugdíjhoz főszabály szerint legalább 20 év szolgálati idő szükséges, legalább 15 év szolgálati idővel pedig résznyugdíj állapítható meg. Az 1952 előtt születettek esetén még 62 év volt a küszöb, aztán ez fokozatosan emelkedett. Az 1952-ben születetteknél 62 év és 183 napra, az 1953-asoknál 63 évre, az 1954-eseknél 63 év és 183 napra, az 1955-ösöknél 64 évre, az 1956-osoknál pedig 64 év és 183 napra. Jelenleg azonban nincs olyan jogszabály, ami automatikusan tovább emelni az 1957 után születettek nyugdíjkorhatárát.
0: Időjárás.
1: Időjárás.
2: Őszies idő várható ma, de szinte végig napsütéssel. A csúcshőmérséklet 25 fok körül lesz.
1: Közlekedés.
0: Közlekedés.
2: Napközben Salgótarjánban az Ipari Parknál, Széchenyben a Benzinkútnál, a 22-es úton Őrhalomban, valamint Mohorán és Vácrát úton mérik az autósok sebességét.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
1: Ez a reggeli ritmus.
3: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, és ahogy minden vasárnap reggel szoktuk mondani, egy őszinte részvétünk, hogy ilyen korán fent vagytok a hét utolsó napjának ellenére, de ha már így esik, akkor legyünk együtt egészen 10-ig a Megafon két hullám hosszán, a 95.7-en és a 91.9-en, mert hogy ritmizálunk egészen 10-ig a Megafon mikrofonjánál. Olicek Ádámot halljátok, Karvas Sanyival itt vagyunk veletek, és áthallgatjuk, meghallgatjuk, felidézzük azt, ami szerdán és csütörtökön történt velünk, úgyhogy ha lemaradtatok volna róla, akkor itt a lehetőség. Sándorom, jó reggelt neked, szevasz!
4: Jó reggelt neked és minden hallgatónak. Én ezt úgy szeretem, amikor azt mondod, hogy őszinte részvéted a hallgatók.
3: Hát igen, vasárnap van, 6 óra van, na hát igen, ilyenkor ezért érdemes aludni még mindenkinek.
4: Persze, vagy szunyókálni. Na de ami a lényeg, hogy szeptember 6-a van, Zakariás, aztán Aldán, Beáta, Csanád, Harkány, Horka, valamint Magnus, Noel, ők a névnaposok, na meg persze köszöntjük a szülinaposokat is. Például Novák Katalin volt köztársasági elnökasszonyunk, 49 éves a mai napon. Bagi Iván, hát én nem is gondoltam volna, hogy 76-os születésű, tehát majdnem, hogy egy idősek vagyunk, mert ugye én 75-ben születtem, és Lovász László egykori rádiós.
3: Hát ő inkább stand-upos, meg humorista, mint sem egykori rádiós.
4: Ő is a mai napon ünnepli a születésnapját. Hát azért szerintem a legtöbb hallgató kereskedelmi rádióból is, mert ő is 76-os születésű. Na hát Isten értesse az ünnepet. Én ennyit tudtam hozni így reggelről némi információt, de szerintem vasárnap reggel ez éppen elég.
3: Így van, úgyhogy kezdünk is, jönnek a jó zenék, amivel reméljük, hogy ha már fent vagytok, akkor azért egy picit neki tudtok rugaszkodni a reggelnek, és akkor az első témát hozzuk, amelyel szerdán foglalkoztunk.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Akkor tényleg pattanjunk a kis pörösre, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és ahogy mondtuk az előbb, én találtam egy pár napja egy levélkét, amelyet többen megosztottak már, és amely a Közlekedési és Beruházási Minisztérium felé van címezve, pontosabban ugye Vitézi Dávid miniszter felé. Egy ilyen levél nekem dereng, hogy ezt már egyszer meg lett írva, csak talán mások voltak benne akkor a szereplők. Lényeg a következőről szól a levél, és ezt akkor felolvasom nektek. Tisztelt miniszter úr, Balassagyarmat és az Ipoly völgye választó polgárai erős csalódottsággal fogadták, hogy a Baross Gábor terv nem tartalmaz a jövő évtizedre vonatkozó vasútfejlesztési konkrétumokat e térségben. Annak ellenére, hogy Molnár Zoltán, a Tiszapárt Nógrád 2-es számú választókerület országgyűlési képviselőjelöltje azzal kampányolt késztényként állítva, hogy a párt győzelme esetén, és akkor most idéznek, visszaépítjük a régió fejlődését régóta gúzsba kötő 6,3 kilométeres Ipolyság-Drégely-Palánk vonalat, emellett elvégezzük a 75-ös Vác-Balassagyarmat, illetve a 78-as Balassagyarmat-Losonc vasútvonalak teljes körű rekonstrukcióját. A fejlesztés egyrészt történelmi léptékű gazdasági fellendülést fog hozni Nógrádnak, másrészt egy új nemzetközi szállítmányozási korridor fog nyílni Magyarország és Szlovákia között egészen Lengyelországig. Tehát ugye ezt mondta Molnár Zoltán még, amikor a kampány volt, és ugye ezt idézték most a levélírói. A kampány körültje során rendszeresen elmarasztalta a Fidesz-KDNP politikusait, alapvetően okkal, szól tovább a levél, hogy nem tesznek semmit a nógrádi vasútfejlesztésért, a térség felzárkóztatásáért. Alig a kétséges, az ígéretek alkalmasak voltak sok választópolgár megtévesztésére, befolyásolására, bármennyire is tisztában vagyunk a kampány ígéretek miben létével, a csalódottság ennek keretében is értelmezendő. A levél úgy megy tovább, hogy 2021-től a vasutaink fejlesztése ügyében két nemzetközi konferenciát is rendeztünk, ezek zárásként úgynevezett memorandum fogalmazódott meg, az abban foglaltak megvalósulása esélyt teremtett a térség gazdasági felzárkóztatásához, vagy legalább a felszakadás mértékének csökkentéséhez. És azt írják még a levélben, hogy a Baross Gábor terv 6 alappillére közül 2 kifejezetten ezt a térséget célozta meg, mert hogy megbízható regionális hálózat vidéken, például bezárt szárvonalak urányítása, illetve bekapcsoljuk a vasutat a nemzetközi vérkeringésbe, és Nógrád az ország legelmaradottabb térségének hátránya, ezt írja egyébként itt a levél, tovább növekszik, ha kimarad a vasút fejlesztésből, így a megbízható regionális hálózatból, és aztán Balassagyarmat Losonc, Balassagyarmat Ipolytarnóc vonalat is hozzák egyébként, hozzák a V4-et is, és azzal zárják, hogy tisztelt miniszter úr, a fent említetteken túl még további politikusi ígéretek is a nyilvánosság elé kerültek, korszerű motorvonatok, a 78-as vonal Aszódik tartó szakaszának felújítása, a Diósjenő Romhány vasútvonal jövőjének vizsgálata, és hogy azt írják, hogy bármiféle előrelépés elmaradásával a választópolgárnak csak egy következtetése marad, a politika, a választásokon győztes tiszta párt a látványos ígéretek után látványosan cserben hagyta őket, most is, mint a Fidesz-KDNP kormányzásának évei alatt. Igen, nagyjából erről szól, és akkor várják a választ.
2: Oké, figyelj, igen. ez így ebben az összeszedettségben jól követhető, és egy teljesen logikus, és egy abszolút elfogadható hát levél, petíció, nem tudom pontosan annak minek fogjam föl, nyilván levélnek első körben.
1: Igen.
2: Ez így szépen összefoglalta azt egyébként, ami valóban megtörtént a témában.
1: Én azt nem tudom, hogy ugye most itt van hány képviselőnk is van Nyugat-Nógrádban? 4?
2: Hát ugye? 3 biztos.
1: Hát olyan listással együtt, akkor ugye nyilván Balla Mihály a választott, ugye Fidesz a KDNP részéről, de van ugye a listáról 2 Tiszás is, ugye Molnár Zoltán meg Berki Ákos. Itt azért mondjuk Dózs Dávid is oda tud szólni, hogyha úgy van. Tehát, hogy itt van mondjuk tényleg, hogyha lebontjuk ezt és párt hovatartozásra figyelünk, van 4 képviselőnk, abból 2 Tiszás.
2: 3 pártból.
1: 3, igen. Abból 2 Tisza párt tagja, tehát, hogy ilyenkor a lobbival egyébként úgy mi van? Tehát, hogy nekünk ez az oldal, ez így 2 van. Ott ugye a másik oldalt a Szavkóék, ott csak azt hiszem 1 van, nem tudom pontosan nem akarok hülyeséget mondani, de hogy és ugye akkor a lobby az úgy néz ki, hogy gondolom akkor Molnár Zoltán elmondta azt a kampányban, hogy azt újjáépítik. Gondolom akkor, teszem azt, balassagyarmati szakemberek, vagy civilek szerveződésben, nem tudom, akik értenek ehhez, mondjuk oda mennek a Molnár Zoltánhoz, vagy beszélgetnek vele, vagy a Berki Ákoshoz, hogy akkor hallgatók, figyeljetek, tudjuk azt, hogy a Vitézi az meg ki fogja dobbantani ezt a tervet, és van-e az nem tudom én x 1000 millió forintunk, Baross Gábor izé, hogy akkor na, akkor ez itt van, hát azt mondtátok, hogy akkor ez izé, akkor ez, ja, ezt kezdjük el, és akkor gyakorlatilag semmit nem kapott a nyugati oldal, ugye a keletin azért ott a Salgótarján 60 vonalra ott azért voltak bejelentések, de hogy könyörögöm, akkor itt most hol siklott ki a történet, kérdem én? Most komolyan.
2: Vagy hol lassult le?
1: Tehát, hogy mert akkor, most érted, és tényleg az, hogy akkor kezdjük, csináljuk, nyomassuk, de akkor hol siklottunk ki ebben az egész történetben? Az, hogy akkor a balassagyarmati, vagy a környéki vagy civil szférák, vagy nem tudom ők nem, mert tudom egyébként itt, hogy a Diós Jenői önkormányzati képviselő is, most hirtelen akartam mondani a nevét, ő is már itt jött, akkor voltak ilyen társulások, minden izé, tehát, hogy itt már
2: volt itt fozgolódás.
1: Memorandumok összejöttek, tehát hogy ezeket itt van a pro, kész, ennyi, nyomassuk, és akkor hol csúszik el? Tehát, hogy most a Berki Molnár vonalon csúszik el, hogy akkor nem akarnak vele foglalkozni, vagy nem értenek hozzá, vagy egyszerűen nincs kapacitás, vagy ők már egyébként mennek föl a Vitézihez, a szaktárcához, és akkor ott meg az van, hogy akkor
2: visszadobják őket.
1: Nem tudnak ők annyira lobbizni, mint mondjuk a másik tiszások, akik mondjuk nem tudom én a nyugat-zalai vasútvonallal kap. Tehát érted, amire gondolok, ezt hogy hol csúszik el ez?
2: Én nem tudom, nosan, és az a baj, hogy nagyon sok minden eszembe jut azzal kapcsolatban, hogy igen, hogy hol csúszhat el. Mert ez
1: nekem
2: is
1: ez egy kérdés.
2: Megtörténhet ez is, amit mondasz, és az is megtörténhet egyébként, hogy az egész ígéret, amit mondjuk itt ez esetben mondjuk a Tisza is tett erre a környékre, mondjuk a Berki vagy a Molnár bármelyik nyilatkozata kapcsán, ha mennyiben ők ebből megnyilatkoztak, és mondjuk tényleg az lett.
1: Hát Molnár Zoltán, hogy idézték, igen, a levélet, hogy ez a kampányban téma
2: és volt. Az volt emlegetve, és abban a hiszemben voltak a könnyébelek, hogy ennek a vonatos, illetve a vonatközlekedés a témájában is lesz végre egy fejlődés, ami az elmúlt átkos 16-ban nem történt meg. Attól félek, hogy akkor ez egy kísértetiesen hasonlít arra, hogy ez szintén ami csak egy kampány
1: szöveg
2: volt.
1: Az elmúlt 16 évben, ami és akkor hányszor vettük el a régi Nógrádokat, hogy akkor mi legyen ezzel a vonallal.
2: Ez egy sok 16 év van ebben benne.
1: Igen, tehát azért mondom, hogy
2: és ez most olyan, mintha ugyanezt ismételné, mintha ugyanaz elemez lenne föltéve, átcímkézve, ugyanaz pörög, ugyanaz halljuk kampány előtt természetesen, aztán utána jön a levezetésen, a dolognak. A lényeg nem változik, itt az itt élők, akik most történetesen ebben a dologban fejlődést reméltek, hittek, képzeltek, megmaradnak a fejlődés reményének és hitének és képzeletének szintjén.
1: Én ezt nem értem, tehát hogy a hallgatók azt tudják, hát, hogy ez
2: sem semmi meglepő.
1: Én örülök, hogyha minden fejlődik, tök jó, de mondjuk én a nyugat-nyugati vasúta szkeptikus vagyok. Tehát hogy és ezt sokszor beszélgettük itt szakmai körökben is, hogy egyszerűen tényleg az nekem az nem életszerű, hogy valaki az autót válassza, vagy valaki a vonatot válassza, mondjuk nagyoroszi lakosként a vonat helyett, mert hogy a vonat ugye az megáll, hol van kint a vasút, ott van kint valami vasútállomás, nagyoroszi, és neki még be kell gyalogolnia. Tehát te nekem ez nem életszerű abszolút, és nagyon sok helyen van így, hogy ugye kint van valahol, és kényelmesek lettünk, az meg hát a másik...
2: Gyarmaton sincs ilyen értelemben jó helyen a vasútállomás.
1: Oké, mondjuk ott pont északi meg a déli városrészt határ, oké, rendben van, de például Oroszibban nagyon sokat kell menni, én úgy emlékszem, tehát hogy nagyon kell menni. Tehát nekem
2: hát ez... A legeklatásabb példa Dejtár ebben az esetben.
1: Vagy Dejtár.
2: Ott a tragédia.
1: Tehát hogy érted, és akkor miért fogom én Dejtáron, megállok a lókosnál, leszállok, és még hogy megyek én be a faluba? Nehezen. Tehát azt mondom, hogy nekem ezek nem életszerűek, minden esetre én azt vizslatom, vagy nekem az nem tiszta még, hogy most egy friss kormány alakult, beindultak itt a lobby erők, a memorandumtól kezdve minden, és én azt szeretném megérteni egyszerű állampolgár, hol akad el az, hogy ebből a 3000 millió, nem tudom mennyi pénzből egyszerűen nem tud mondjuk annyi csúrani cseppenni, hogy mondjuk itt az Ipoly-Tarnóci letkés, vagy nem letkés, litkei vonalon, ahol egyébként ellopták a sineket, mondjuk azt valahogy pótoljuk ebből a pénzből, mert folyamatosan valami fajta ködbért kell fizetnünk a szlovákoknak, mert hogy itt egyébként járna valami teher fuvarvonal,
2: de nem tud.
1: Tehát, hogy hol akad el, melyik szinten az, amikor azt mondják nekünk, hogy ezt nektek, mert nem. nekem ez a, érted, hogy miért gondolok, hogy melyik szinten, Berkiákos szintjén, Molnár Zoltán szintjén, nem volt elég jó a szakmai anyag, amit mondjuk a balassagyar matiak összeraktak, vagy éppen valamiért erősebb kutya, érted, ha mondjuk a két tiszás nálam mondjuk a másik két tiszás erősebb volt, és azt mondta akkor a vitézi. Bár egyébként én úgy érzem, hogy nagyon ez a főváros meg agglomeráció az, ahova most neki bekattant. Tehát, ami jogos, mert hogy oké, rendben van, prioritások is vannak.
2: Szépen el is viszi az összes pénzt egyébként.
1: Tehát el is, mert
2: én azt gondolom, nem. Figyelj, egyszerű, nem kell ennyire túl a nagy megfejtésekre gondolni. Minden egyes ilyen kinevezett helyzet, élethelyzet, mint mondjuk egy kampány vagy ilyesmi, alkalmas arra, hogy lehessen mondani valamit át, vagy bét, vagy ilyesmi, és akkor utána, hogy abban nem valósul meg, már lehet mondani ezt, lehet mondani ezt, lehet mondani amaszt. Ez ugyanaz, nem, nincs új a nap alatt, Ádi.
1: Tudom.
2: Csak ismétli magát
1: csak,
2: a történet.
1: Csak most az friss, nekem mondom, hogy ez a lobby folyamat, az hol akad el. Én nekem ez volt a kíváncsiságom. Tehát ezt beszéltük.
2: Főleg, ha van lobby folyamat.
1: Igen.

0: történt szerdán reggel.
1: Még egy picit a nyugat-nógrádi vasúti helyzetről, kedves hallgatók, és mondom ezt én úgy, akarom még ezt, hogy én örülnék neki, hogyha bármi lenne így, de én tehát úgy szurkolok a csapatnak, hogy én szkeptikus vagyok. Én azt mondtam egyébként, hogy én inkább azt látnám, hogy mondjuk ott lejössz biciklivel, vagy eljössz biciklivel Budapestről mondjuk, letekersz, most meg lesz majd a csinálva, a Diósi Csabéka is majd szerintem ma fogom majd beszélgetni erről, lejössz, és akkor mehetsz a jégmadárral ide, fölmész zónázva oda, fölrakod a biciklit, és akkor mondjuk Vácról elindul egy ilyen, nem azt mondom, hogy ilyen kismaros Szokolya királyi feelingű vonat, hanem mondjuk egy picit gyorsabb, de hogy itt
2: azért itt, mégiscsak
1: itt nem az lesz a cél, hogy itt minél hamarabb bejöjjél, hanem akkor
2: turistás.
1: Igen.
2: Rész
1: nagyjából. Mert hogy érted eleve, tehát hogy hiába építjük át a pályákat, tehát
2: ott attól még nem lesz
1: nem
2: gyorsabb.
1: Nem fog gyorsabban menni. Pontosan. Tehát hogy én ezt nem
2: ez
1: értem, hogy ezt miért nem mondta már ki valaki, vagy mondjuk a Vitézi, miért nem mondja ki azt, hogy gyerekek, egyszerűen technikai szempontból nem lehet olyan vasútvonalat építeni mondjuk a Vác, meg Balassagyarmat között, hogy mindenhol 80-an vagy 90-en menjen a szerelvény.
2: Igen, hát ezzel együtt nyilván ezzel együtt még azért lehetne az állatlan állapotokon javítani, igen, megtalálni, az igazságot kimondani, hogy mi az, amit maximum el lehet érni ezen a vonalon. Igen, ez nagyon jó lenne, ha megtörténne, de mondjuk ez a tiszta szöveg az nem feltétlenül történik meg.
1: Vagy miért nem mondja azt akkor ki a Vitézi, hogy a következő, nem tudom én, 15 évben
2: nem lesz semmi.
1: Nem lesz semmi, mert nem éri meg. Ja. Ő mint, de akkor mondjuk már ki.
2: Okay. De amit te mondtál, amit mondtál az elején, hogy ha csak azt nézzük meg, ha csak azon múlna, hogy a mi képviselőnk nem elég erőteljesen tudnak lobbizni.
1: Aki most teker ránk, hogy azt mondtam, hogy én azt nem értem most ebben az egész új rációban, hogy itt volt nagyon sok pénz ebben a Baross Gábor programban, nem kapott semmit az egész országban, lehet, hogy egyébként csak a nyugat-nógrádités, nem tudom, és hogy hol akad el, melyik szinten, mert én a közösségi mozgódást azt én érzékelem, de akkor most Berki Ákos, Molnár Zoltán nem foglalkozott vele, vagy akkor mentek tovább, és akkor a Vitézi mondta azt, lehet, hogy nem tudom én a Csézi, aki nem tudom én hol országgyűlési képviselő, őt jobban szereti, és akkor oda fog menni a vasútfejlesztés. Te érted, hogy erősebb, úgyhogy mondtam az előbb.
2: Miért lenne Csézi erősebb?
1: Mert jó a hangja, mit tudom én, nem tudom, mert ja. Molnár Zoltán meg nem tud annyira jó énekelni. Csak érted, az hogy lehet. Mire gondolok, most aki sarkítok, az de lehet. Hogy milyen alapon dőlt el most házon belül az, hogy ide egy pengő nem jön.
2: Hát majd megtudjuk a közeljövőben, csak lesz ennek a levélnek egyébként valami. Hát
1: azt én nagyon kíváncsi vagyok.
2: Arról beszéltünk ponton, hogy itt most hogy nem magunknak ötletelünk is bohózkodunk.
1: Igen, hanem mert egy levél volt.
2: Itt egy levél került föl Vitézi Dávidhoz. Tehát,
1: ami számon kérti egyébként azt, hogy akkor miért nem?
2: Oké, nagyon bízom benne, hogy ennek a levélnek egy válasza lesz, amiből esetleg lesznek erre vonatkozó megfejtések, amiket most itt ez föltettél.
1: Ha elindul a vonat, aj, az állomás meg ott marad. Wow. Na jó.
2: Legalább az ott van.
1: Igen.
2: Hasznosítsuk az állomásokat.
1: Merkegyelj a szépet, ezt a múltkor átadtuk.
2: Mit lehet csinálni egy állomáson, ha már nem a vonatokat fogadja? Na.
1: Hát például Galbás Tamáshoz csinált kiállítást, Nógrád kövesdem.
2: Tessék.
1: Ennyi.
2: Hát ez lesz majd a jövő.
1: Van benne valami.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
2: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár, és még sok meglepetés vár.
1: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
2: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
1: Reklámot hallottak.
5: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
6: Valótlanságokkal riogat Gyenes Szilárd balassagyarmati tiszapárti aktivista. Internetes fórumán állítólagos erdőirtásokról értekezett tegnap előtt, amelynek bizonyítására mások képeit jogtalanul használta fel. Erre hívták fel figyelmét erdészeti körből. Gyenes szerint a Nemzeti

0: nemzetparkok és természetvédelmi területek faírtását le kell állítani. A cselekmények bizonyítására pedig képeket is mellékelt. Az egyik hozzászóló arra figyelmeztette, hogy a felhasznált képek nem Nógrádban, hanem a hevesi Demjén község egy jól meghatározott területén készültek, és nem természetvédelmi területet mutatnak, nem is védett, hanem kifejezetten faanyag termővidék. A balassagyarmati Tiszás aktivistát arra kérték, hogy állításaihoz csatoljon hiteles képeket, mert anélkül csak politikai manipulációról van szó. Gyenes Szilárd két nap elteltével sem mutatott be új fotókat. Intenzív szarvasvadászat kezdődött Nógrádmarccal, Szügy, Nógrádgárdony, Ilinj és Patvarc erdő területein, közölte a Kőbérc Vadásztársaság. Dovicsin Otto elnök tudatta, október közepéig minden nap délután 4 és másnap délelőtt 9 óra között szarvasokra vadásznak. A társaság vezetője arra kéri az erdőjárókat és a környéken lakókat, hogy ezekben az időpontokban a biztonságuk érdekében maradjanak távol a területektől. Hozzátette, a kérést annak ellenére is tartsák be, ha rendelkeznek ideiglenes úthasználati vagy területhasználati engedéllyel. A korlátozás a kijelölt turista és kerékpárutakra is érvényes. A miniszterelnökséget vezető miniszter lehet Rogán Antal utóda. Ruf Bálint veszi át a Védelmi Igazgatási Hivatal és a Nemzeti Információs Központ irányítását, állítja a Mi Hazánk nógrádi politikusa. Dócs Dávid szerint a titkosszolgálatok felügyelete a belügyminisztérium helyett Ruf Bálint feladata lesz. Molnár Zoltán a Tisza párt képviselője hazugságnak minősítette Dócs Dávid szavait, és Ruf Bálint interjúját idézve közölte, hogy helyette Magyar Péter miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter kapta ezt a munkát. Magyarországon hamarosan 67 éves korig kell dolgozni, később pedig akár 69 éves korig. Erről terjednek hírek egyes internetes portálokon. A Magyar Államkincstár weboldala 2026. szeptemberében is azt írja, hogy 1957-ben vagy később születettek öregségi nyugdíjkorhatára 65 év. Teljes öregségi nyugdíjhoz főszabály szerint legalább 20 év szolgálati idő szükséges, legalább 15 év szolgálati idővel pedig résznyugdíj állapítható meg. Az 1952 előtt születettek esetén még 62 év volt a küszöb, aztán ez fokozatosan emelkedett. Az 1952-ben születetteknél 62 év és 183 napra, az 1953-asoknál 63 évre, az 1954-eseknél 63 év és 183 napra, az 1955-ösöknél 64 évre, az 1956-osoknál pedig 64 év és 183 napra. Jelenleg azonban nincs olyan jogszabály, ami automatikusan tovább emelni az 1957 után születettek nyugdíjkorhatárát.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
0: Őszies idő várható ma, de szinte végig napsütéssel. A csúcshőmérséklet 25 fok körül lesz.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
0: Napközben Salgótarjánban az Ipari Parknál, Széchenyben a Benzinkútnál, a 22-es úton Őrhalomban, valamint Mohorán és Bácsrát úton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
2: Ez a reggeli ritmus. Ez történt szerdán reggel.
3: Jó rádiózást kívánunk minden megafonistának. Sziasztok, szép reggelt. Norbikám, hello.
4: Hello, hello. Sziasztok, szép reggelt.
3: Na, nyomon követünk, témát követünk, mert hogy szeretünk nyomon követni, témát követni, és ugye pláne ezt akkor is szívesen tesszük meg, amikor Bíró Annával tudunk bármiről beszélgetni, aki ugye a Herman Otto Intézet vidék és térségtámogató egységének vidékfejlesztési referense, most ilyen titulussal tudjuk őt bemutatni. A vidék és térségtámogató egység az picit a FBI, CIA felé halad, vagy a tech felé egyébként, de el tudom képzelni azt, hogy ez az egység így felbukka, ilyen tudod, ilyen kebláros ízébe valahol egy gazdánál, és akkor adj a fűtojást! Valami ilyesmi.
4: Vagy hoztunk fűtojást!
3: Hoztunk fűtojást!
4: Ez a jobbik.
3: Diszkaportál! Vagy valami, mindegy, ezt megkérdezett tőlem, itt talán erről nem beszélgettünk vele, ami a lényeg, hogy ugye ő az, aki nagyon dolgozik azon már hetek, hónapok óta, hogy a nyitott porta napokat most már Nógrád megyében is Nógrád vármegyében is meg tudja oldani és össze lehessen hozni. Gazdaképzések voltak, a már programban résztvevő gazdáknak volt fejtágítás, és kvázi egy nagyon klassz hétvége előtt állnak azok, akik azért be tudnak csatlakozni. És mondtuk azt tanul, hogy ezt fontosnak tartjuk, hogy azért nem csak a mieinkhez szólunk kvázi a nógrádi körben, hanem nyilván a mieinkhez a váci, a dunakeszi körben, hogy lesz egy olyan októberi hétvége, amikor le lehet jönni, föl lehet jönni.
5: Na, most lesz az.
3: Ez egy keregasztó.
5: Keres egy másik égetet.
3: El lehet jönni ide Nógrád megyébe tényleg, és akkor meg lehet ezeket a gazdákat ismerni, és nagyon jókat lehet akár enni, kóstolni, és ugye azért voltak ezek a fejtágítások, mert hogy ugyebár az, hogy te most itt a kecsketejet, fölkelünk reggel, Norbi, van kecskénk egy csomó, és akkor kimegyünk, és akkor azokat szépen lefájjuk, és akkor abból utána mi csinálunk sajtot. Az egy dolog, mert ez a dolgunk. Utána meg elvisszük, piacra kész. De az, hogy valaki meghívunk egy családot, és akkor eljönnek Zebegényből, Tajtótfaluból, és őket fogadni kell, és vendéglátást kell produkálni, az már megint egy más történet, tehát ilyen fejtágításokon vettek részt a programban résztvevő gazdák, és ez szépen halad, és ugye az Annával azt beszéltük, hogy mi ezt nyomon követjük, és a témát állandóan fenntartjuk, mert hogy egy fontos agroturisztikai élmény lesz, remélhetőleg ez az októberi hétvége, úgyhogy meglátjuk mindjárt, hogy az egység az hogy dolgozik.
5: Én szerintem nincs könnyű helyzetben ez az egység, mert hogyha a gasztro élményeket, feladatokat és ezt az egész gasztro vonalat lefejtjük erről a dologról, akkor még mindig marad egy óriási feladatuk. Az, hogy úgy megismertetni minél szélesebb közönséggel, és úgy megszerettetni, és úgy belevinni nek a közönségnek a mindennapi gondolkodásába azt, hogy vannak, léteznek, és nagyon fontosak számunkra a kistermelők, az őstermelők, ezek az emberek, akik egy-egy területen, otthon, kis mennyiségben minőséget termelnek, alkotnak, az ő létük mennyire fontos. Na, az egy picit talán nehezebb dolog ott maradandót alkotni.
3: Úgyhogy Annát mindjárt hívjuk.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Készüljetek, kedvesek, fontos dátum jön itt Nógrád vármegyében, október 3-4. Jó, és akkor ez lesz a nyitott napok itt nálunk picin kis mennyecskébe, és azt kezdtük-e mondani az előbb, hogy minden ki felé szólunk, mert ugye ilyen még nem volt. Ez egy országos program, és ebben először vesz részt a drága a megyénk, és ugye azt mondtuk, hogy folyamatos szervezések, fejtágítások, gazdabevonások, programfelépítések zajlanak, és ugye hát ez egy eléggé komoly, és remélhetőleg, hogy jó látogatottsággal bíró agroturisztikai esemény lesz, és hát persze invitálunk mindenkit, tényleg Salgótarjántól egészen a Megyeri Hídig, hogy egy ilyen klassz dolog lesz, és rengeteg klassz gazdánk van, és nagyon klassz emberekkel, nagyon klassz kajákkal, nagyon klassz életutakkal lehet megismerkedni.
2: Az egészen ugye? Biztos, hát egy ilyen nem szakma, ez nem tudom, hivatás, foglalkozás, valószínűleg nagyon komoly életutat tud maga mögött már eddig, ez egészen biztos.
1: Így van, úgyhogy Bíró Annával beszélgetünk, a Herman Otto Intézet vidék és térség támogató egységének vidékfejlesztési szakemberével. Jó, mondtam, jó reggelt!
3: Jó reggelt, jó hosszú, nem?
2: Igen, én csodálkozom, hogy ilyeneket meg tud jegyezni.
1: De azt mond, jó, nyilván csalok, de azt mondtuk egyébként, hogy ez jó, ez a vidék és térség támogató egység. Tehát ott tudod, így ilyen nem
2: azért
1: tudom.
2: Ott egy kicsit, ha komolyabb, ha szigorúan mondod.
1: Ilyen tekes vidékfejlesztés és csapat is, akkor nem tudom, én ejtőernyőn lepottyantok valahova, és akkor el tudom fejleszünk.
2: Ott azért behúzom anyakon, mikor ezt úgy valaki bemondja, hogy honnan jött.
1: Egyen poló is van. Nagyon jó. Igen. Taktikai egység, indulás, minden. Alatt.
2: Mackok.
1: Mackok.
3: Micsoda. Néha pont így érzem magam különben.
1: Mackok, füstgáz, tudod, minden, ami kell kész.
2: Tudod, látom azért, amikor annál fölteszi a kezét, tudod, és akkor szoktak mutatni, hogy ujjával egy jobbra.
1: Kecskék!
2: Ököl, akkor megáll.
1: Kecsketej! Minden megmenjen.
3: Igen. Hát, hogy egy ilyen rendezvény is szükség van erre.
1: Na, jó a kötés, úgyhogy akkor tényleg beszéljük is erről a point félretéve. Na, hogy álltok? Mert ugye azt mondtuk a hallgatóknak, hogy ugye hétről hétre, akár hónapról hónapra nyomon követjük ezt, mert nagyon sokat dolgoztok, és dolgoztatok, hogy ez most Nógrád megyébe kerüljön. Gazda fejtágítások, rákészítések voltak, és ugye most ezekben a napokban, hetekben ez elindul országszerte, és akkor mi is rá tudunk erre akkor csatlakozni általatok.
3: A intézetnek ugye a kezdeményezésére indult el ez a Nyitott Porta Napok programsorozat. Ugye ez nem csak Nógrádban van, de mi most kerültünk be először. Ugye ez elindult már nagyon sok-sok évvel ezelőtt Zala megyében, ez volt az első helyszín, és ugye mi a Zala megyeiektől tanulunk, meg hát gyakorlatilag mindenki a Zala megyeiektől tanul, mert ugye ott ők csinálták először, ott fogott össze 10-12 porta, 10-12 gazdálkodó, és kezdték el ezt kicsiben csinálni. Úgyhogy gyakorlatilag erre a kezdeményezésre épült rá, de most már azt elmondhatom, hogy több mint 140 gazdálkodó fogja kinyitni a kapuit, és ez nagyon-nagyon sok. Tehát, hogyha belegondoltok, hogy ez egy milyen kis területe gyakorlatilag a gazdaságnak, de közben meg egy milyen fontos területe a gazdaságnak. Hogyne? Nem csak a mezőgazdaságot értem én ez alatt, hanem ugye ennek nagyon sok más hozománya van. Tehát az agroturizmust itt emlegetted, de ugye ehhez kapcsolható a kerékpáros turizmus, tehát be tudjuk őket ide is vonzani, ehhez a programhoz kapcsolni, és olyan egyéb más területeket meg tudunk érinteni, ami eddig úgy tudtunk róla, de nem ismertük igazán. És ugye ez a rendezvény, ez az október 3-ai, 4-ei rendezvény, ez arról szól, hogy a Nógrád megyeiek is ismerjék meg, hogy milyen gazdálkodók vannak itt a környéken, és mivel foglalkoznak. De ők tudják, a piacon vásárolnak, hál' Istennek egyre népszerűbbek ezek a piacok. Nem tudom, hogy ti látjátok-e, vagy érzékelitek-e, de hogy nagyon sok településen nyitottak újra a piacok, és ugye ezek a termelők ott meg tudnak jelenni, de az egy néhány perces, fél órás találkozó a gazdálkodóval. Ez a program meg arra nyújt lehetőséget, hogy gyakorlatilag azt az életet, azt a munkát, amit ők ott csinálnak, azt közelebbről megismerhessük. Szóval nagyon aktív dologról van.
1: Nem tudom, hogy a múltkor már nyilvános volt-e a lista annak, hogy kik vesznek benne részt, és hogy akkor ez a harmadik, a negyedikei hétvége, akkor ez milyen helyszínekkel épül fel, vagy most már ez erről tudunk-e beszélni?
3: Persze, igen, most már tudunk. Szépen lassan ugye készülnek föl ezek a porták, a Maszlik Zoriék, Maszlik Zori szentén, ugye a Maszlik családi gazdasággal lesz
1: rész. Mondjuk ők már azért tapasztaltak, ugye már a sajtót is ott van, tehát hogy azért ők már gyakorlott vendéglátók idézőjelben, ugye Anna?
3: Ez nagyon fontos, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy olyan személyek legyenek benne, akik már ezt csinálták, tehát nincsenek megijedve ettől. A Simahegyi Major, ugye a Maszlik Dávidék szintén ott lesznek, és kinyitják, megmutatják a portékáikat, ott kolbász töltésre is lehetőség van, tehát majd gyakorlati módon el lehet sajátítani ezt a tevékenységet. Aztán kinyit a Rózsavilág, Alsó-Petényre, ugye a Rózsavilágot ismeritek, sokan hallottak róla. A Prónai Kastély kapcsolódik mellé, mert ott aztán egyre több ilyen piacos rendezvényt szerveznek.
1: A Szilvék ott azt nagyon jól csinálják, igen.
3: Szilvék nagyon jól csinálják, és felkarolták ezt a kezdeményezést már évekkel ezelőtt, gondoljatok csak a Szarvasgomba Fesztiválra.
1: Az idén is, azt hiszem, arról talán fogunk is majd talán menni, ez nagyon jó történet. Igen.
3: És hogy ott is lesz lehetőség, tehát nekünk egy olyan utat kell felépíteni, és aztán majd átmegyünk a másik oldalra is, tehát Terényben a Dezsényi Zoli, ugye őket a Magos Völgyet ismeritek, hallottatok róluk, Hekliék lesznek Cserhát Surányban.
1: Ó, igen, a Tökmag.
3: Bennünket a Tökmag és a Tökmag rejtelmeibe, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, és aztán megyünk Kozárdra, a Kozárdi Kamrába, ott pálinka készítéssel csalogatják, és palacsintasütéssel csalogatják a kedves vendégeket. A Pátón, a Varázsvölgyben ugye megnyílnak majd ott is a piaci lehetőségek, és ott mármint a piacosok tudnak árulni, és ugye ott egy működő malom van, nem tudom, hogy azt tudjátok el.
1: De igen, nagyon klasszul megcsinálták.
3: Nagyon klasszul megcsinálták, és ugye ezeket a programokat úgy építettük föl, és körbejárható, tehát mindenki meg tudja ezeket a helyeket látogatni, és aztán közbe iktattunk olyan programokat, mint a Diós Jenei kiállítótér, ahol kulturális programokat tudunk mutatni. Uh-huh. Beleraktuk Vanyarcon a Lóskaménest, ahol lovagolni lehet, és a kisbéri lovakat lehet test közelből.
1: Hát az legendás, mi is sokszor beszélgettünk a Janival arról, hogy itt azért, igen, az angol királyi testőrség lovai közül azért egy pár azért Vanyarcon indult, így van.
3: Így van, de ugye ezt kevesen tudják, vagy kevesen ismerik, vagy kevesen látták test közel. Úgyhogy ez egy jó lehetőség erre. Ezen kívül ugye Vanyarc nem maradhat el Haluska nélkül, tehát tudom, hogy itt lesz a Haluska Fesztivál hamarosan, de ugye mi ezt az ételt szeretnénk népszerűsíteni továbbra is, úgyhogy ott is meg fog jelenni. Azt is tudnotok kell, hogy ez idő alatt 3-án és 4-én olyan ételeket próbálunk ezeken a helyszíneken bemutatni, ami tipikusan Nógrád megyéhez, vagy Palóc a szokásokhoz kapcsolódik. Úgyhogy mindenki készül finom falatokkal, szóval azért is érdemes meglátogatni, mert nem csak aktív foglalkozásokon lehet részt venni, hanem nagyon finom dolgokat lehet enni. És azt tudjátok, hogy a vendégek mindig oda térnek vissza, ahol jót esznek. Ez egy nagyon régi mondás, de azt kell mondjam, hogy ez nagyon igaz mondás.
1: Ez így van. Oké, drága Anna.
3: Nagyon fontos, és viszont az is nagyon fontos, hogy amit kínálunk, az magas színvonalú legyen, és olyan helyi termékekből készüljenek, amikre méltán büszkék vagyunk.
1: Oké. Na, hát akkor innen is, ahogy szoktuk mondani, Solgó-Tarjántól egészen a Megyeri hídig, mindenkit akkor arra ösztönzünk, hogy a hétvégi, október első hétvégéje az legyen Nógrád megyében is akkor. De bár egyébként még egy gyors kérdés, így, mert még egy percünk van, hogy akkor bármikor, tehát én mondjuk Dunakesziről elindulok, és akkor én már kapásból mehetek mondjuk Petényben, vagy van mondjuk egy túraútvonal, amit ajánlotok, hogy néz ki? Vagy én válogathatok, hogy a családban mondjuk elmegyek először, nem tudom én szarvasgombázni, vagy valami ilyesmi, és akkor közben átugrok én még Jenőre, és akkor onnan mondjuk nem tudom Terénybe. Tehát, hogy így...
3: Teljesen szabad. Mi mindegyik portálnak föl lesz rakva a programja. Aha. A nyitott portanapok.hu, itt az meg lehet találni ezen a weboldalon. Mi is készülünk egy Facebookos oldalra, kifejezetten a Nógrád megyei programokat illetően, és akkor jelöljük a helyszíneket, megadjuk a koordinátákat, adunk olyan lehetőséget is, tehát amit mi állítunk össze programajánlót, ez a mi ajánlatunk, de nyilvánvalóan az emberek maguk
1: szabad a vásár.
3: Hogy Így van, szabad a vásár. Lesznek kötött programok, tehát lesznek a helyszíneken olyan programok, ami mondjuk meghatározott időben indul el, akkor oda kell érni, vagy érdemes odaérni. Aha. De nyilvánvalóan ezek a porták nyitva lesznek mind a két napon reggel 9-től este 5-ig, vagy délután 5-ig.
1: Tök jó.
3: Tehát ezt kell látni, és akkor ez így gyakorlatilag be lehet járni. Én azt javaslom, hogy két körben tegyék meg ezt.
1: Tényleg egy szombat-vasárnap. Igen,
2: nagyon hosszú
1: volt. Egy szombat-vasárnapos kör ez.
3: Ez egy szombat-vasárnap kör, tehát csináljanak egy kört szombaton is, csináljanak egy kört vasárnap. Mi ugye csábítjuk ide a Budapestről, az agglomerációból érdeklődőket is, de ha őszinte akarok lenni, akkor mi ezt a rendezvényt a nógrádiaknak csináljuk. Tehát, hogy a nógrádiak értsék meg, fedezzék föl, és zárják a szívükbe ezeket a termelőket, mert ők a mieink.
1: Én most beálltam a sorba egy újdonsága, mert ugye én ezt a közösségi kosarat is vittem szandáról, csak aztán azt nagyon nehéz volt már nekem kivitelezni. Viszont én most jövő héten szandáról kapok fűrjet, úgyhogy én most a gasztronómiában a fűrjet.
2: Tojást vagy fűrjet?
1: Fűrjet.
2: Ja, hogy te tovább léptél.
1: Én már tovább léptem, úgyhogy én most ebben a vonalban is elindultam, és felfedezem a kis szandai fűréseinket. Úgyhogy ilyeneket is.
2: Majd beszélünk róla.
1: Mindenképpen.
3: Hogy szeretném, hogyha esetleg ez egy kérés csak, hogy a gazdálkodókkal is beszélgessetek, mert esetleg ők olyan dolgokat is el tudnak mondani, amit én mondjuk nem említettem, vagy elfelejtettem, vagy kimaradt, okay. De ugye ők a saját munkájukról tudnak beszélni, és ízelítőt adni abból, amit ők csinálnak, amivel foglalkoznak.
1: Drága, figyelünk, és akkor még azért megpörgetjük ezt szerintem a programajánlós péntek keretében még majd szerintem másodikán, úgyhogy még addig gyűjtjük az infokat. Úgyhogy köszi, és akkor készüljetek, mert mi is készülünk. Jó?
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm. Szia, Anna, minden jót neked.
2: Szia.
1: Na, ennyi, október 3., 4. gyerekek, és akkor tessék menni, mindjárt elmondjuk megint a helyszíneket.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: A térség támogató egységvezető vidékfejlesztési szakembert Bíró Annát hallottátok az előzőekben. Vele beszélgettünk, igen, vidék és térség támogató egység. Bocsánat. Tehát, hogy igen, a drága Annuskát hívtuk fel az előbb, és elmondtuk azt ugye, hogy hát a nyitott portanapok most már végre több év után úgy tűnik, hogy Nógrád megyébe érkezik, és vár benneteket október 3-4.
2: Igen, és nem is akármilyen sorozattal, mert azért az Anna, én nem gondoltam, hogy egy ekkora, mit tudom én, nem számoltam, de mondjuk egy 10 állomásos turnét azért csak ide citált nekünk nagyságrendileg, és még az is lehet, hogy ettől több. Ádi közben számolja egyéb iránt, és...
1: 10-11. Okay. Igen, jól mondtad.
2: Szóval azért az egy elég erős kezdés, ha éppen arról beszélünk, hogy Nógrádban először tudunk ezzel a programsorozattal, ezzel a programmal is lehetőséget találkozni, és olyan nevek, ott tényleg olyan állomások voltak felsorolva itt, amik egyébként saját jogon is már nagyon régóta híresek, mondjuk ki, és nagyon-nagyon jó hagyományokat ápolva működnek nagy örömünkre mai napon, és ezeket így csokorba foglalva egyszerre hallani, és mondjuk nagyon helyesen két napi átnézésre ajánlani, az egy nagyon-nagyon-nagyon jó lehetőség erre a harmadikára és negyedikére, ahogy Ádi mondta.
1: Így van, tehát Szente az egyik állomás, ugye ott Maszlik Zoltánnal és Maszlik Dáviddékkal lehet találkozni, ugye az sajt, illetve sertés történet. Aztán Petényben minden, ami a rózsából készíthető, és ugye a Prónai Kastély is beszáll a sztoriba, akár ilyen szarvasgombás történetekkel, aztán Dezsén Zoliék ugye ott vannak Terényben, Martinék ott vannak, most mindig keverem, most a Surányban vannak, ugye surányiak ők, iszonyatosan jó a tök magos történetük, hogy megőrülsz. Kozárd is van, aztán Pásztó is van, és akkor emellett Diós Jenőn, plusz még Vanyarcon is lesznek helyszínek, ugye Lóska Ménes, ugye Janiék, aztán lesz Haluska, nyilván ott Terkájék majd fogják készíteni a jó kis Haluskit, ahogy kell. És ugye a diósenei kulturális tér, ami egyszer voltam már, amikor megnyitották, ez simán olyan, mint hogyha mondjuk bemész a Rádai utcába, fönn Budapesten, és bemész egy galériába. Tehát de ilyen a sztori. Komolyan. Tehát, hogy, komoly. Hogy nagyon jó néz ki. Komoly. Nagyon jó néz ki, úgyhogy abszolút fővárosi feeling az egész, úgyhogy...
2: Szóval ilyen állomásokkal lehet találkozni a harmadikán, negyedikén. Én azt gondolom, hogy és ugye mondta az Anna, hogyha valaki, Ádám felvetette, hogyha valaki tényleg egy úti tervet próbálna meg, egy útvonal tervet kihozni, akkor tulajdonképpen egy a honlapon, meg még készül majd a Facebook oldal is, ott lehet látni külön-külön lebontva, hogy kinek a nyitvatartása, hogy van, szóval tök jó.
1: A járatokat kaptok, hogy merre menjetek, igen, nézzetek meg, hogy úgyhogy tessék
2: meg
1: majd
2: figyelni. Támogatva.
1: Így van, tehát október 3-4, Nógrád vármegye, és akkor nyitott portanapok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gál Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palóc Liget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel. Ez a 6. Szeptember Fest Balassa gyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Zaptons és Magyar Buli DJ Szilveszterre. Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én Balassagyarmaton a Palócligetben.
5: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsüs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
6: Reklámot hallottak.
4: 8 óra van.
6: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
7: Kétszer is megépült, másodszor is megnyílt Balassagyarmat erdei kerékpárparkja. A nyíriesi üdülővezet sportlétesítményét 2021-ben avatták fel, azonban rövidesen, szinte egészében bezárták, mert a benne lévő egy hektárnyi lucfenyves kipusztult. Az erdészet letermelte a területen álló veszélyessé vált fákat, a bringa utak is tönkre.

0: Mentek a munkák során. A helyi lelkes bringás közösség lobbijának eredményeként pénteken délután ismét megnyithatott a park. Az ünnepélyes pillanatok során ismertették, 3 kilométer út készült el, kezdők és haladók számára egyaránt élvezetes pályát alakítottak ki a nyírjesi erdőben. Az életük első kilométereit még csak most kezdők részére, park a parkban. Funkcióként egy gyakorló pálya is készült, ahol bólyák kerülését, ugratást és egyensúlyozást is tanulhatnak a gyerekek. A nyírjes Bike Park minden nap ingyenesen használható Balassagyarmaton, a helyszínen versenyeket is szerveznek. Őrbottyán 3 utcájában elkészültek a burkolat felújítások. A Gárdonyi, a Gyár és a Szent István utcákban összesen 860 méternyi felületen cseréltek aszfaltot, megoldották a csapadék vízelvezetését, és egyes pontokon kerékpártámaszokat helyeztek ki. Szabó István Ferenc polgármester tudatta, a munkálatok során fákat is ültettek, akadálymentesítették a járda kapcsolatot, és ahol szükséges volt, ott járdákat is készítettek. A teljes költségvetés 217 millió forint volt. A miniszterelnökséget vezető miniszter lehet Rogán Antal utóda. Ruf Bálint veszi át a Védelmi Igazgatási Hivatal és a Nemzeti Információs Központ irányítását, állítja a Mi Hazánk nógrádi politikusa. Dócs Dávid szerint a titkosszolgálatok felügyelete a belügyminisztérium helyett Ruf Bálint feladata lesz. Molnár Zoltán, a Tisza párt képviselője, hazugságnak minősítette Dócs Dávid szavait, és Ruf Bálint interjúját idézve közölte, hogy helyette Magyar Péter miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter kapta ezt a munkát. Üzemanyagdrágulás várható a jövő héten. A heti piaci folyamatok és a hazai aktuális üzemanyag átlagárak alapján a jövő hét első felében további mérsékelt áremelkedésre vagy stagnálásra lehet számítani a hazai benzinkutakon, írja a holtankoljak.hu. A drágulási okai között említik a nemzetközi olajárakat. A Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára átlépte a lélektani 90 dolláros szintet, és a hétvégére a 91-96 dolláros sáv felé vette az irányt. A kínálati szűkülések és az észak-amerikai, közel-keleti geopolitikai feszültségek közvetlenül hajtják fel a finomított termékek jegyzésárát, teszik hozzá. Lezuhant egy F4 Phantom vadászbombázó tegnap Görögországban az Atén melletti Tanagra repülő térnél egy légi bemutatón. A görög légierő egy tisztségviselője elmondta, a két pilóta állapotáról egyelőre nincsenek hiteles információk. A helyszínen készült videófelvételen fekete füst látható pár száz méterre a légi bemutatót figyelemmel követő tömegtől.
1: Időjárás.
0: Őszies idő várható ma, de szinte végig napsütéssel. A csúcshőmérséklet 25 fok körül lesz.
2: Közlekedés.
0: Napközben Salgótarjánban az Ipari Parknál, Széchenyben a benzinkútnál, a 22-es úton Őrhalomban, valamint Mohorán és Bácsrátóton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
2: Ez a reggeli.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Meg a slágerek után itt vagyok, jó reggelt mindenkinek, és akkor rollerre pattanunk, és akkor kicsit rollerezünk, jó? Aki most tekerne a 95.7-re, vagy kattintana ránk a megafonfm.hu-ra, vagy tekerne a 99-re, azaznak elmondjuk, hogy az e-roller a témánk is éppen azért, mert hogy egy pár nappal ezelőtt Baros-Rémat polgármestere Csak Gábor és a közösségi oldalán egy posztot tolt, amely arról szólt, hogy a Tekergő Kressz Park területén 10-14 év körüli gyerekek védőfelszerelés nélkül száguldoztak. De erre több bejelentés is érkezett. És hát ugye ez azért ilyen csavarosan történt, mert hogy maga a Kressz Park ugye azért van, hogy kicsit megtanulják szépen lassan, hogy akkor balra, jobbra, körforgalom, elsőbségadás, biztonságos közlekedés, és pont itt skeráznak balra-jobbra, vagy skeráztak balra-jobbra ezek a fiatalok.
2: És itt mindenfajta... Tették ezt egyébként a védőfelszerelés nélkül. Tették ezt úgy, volt. Hogy egyébként ott voltak a srácok is, a gyerekek is.
1: Azt nem tudom pontosan, gondolom, lehet, hogy igen.
2: Az még rosszabb
1: vagy helyzet. Anyukák látták, ahogy hallottak, nem tudom. Tehát, hogy
2: az még rosszabb.
1: Éppen ezért kikerülnek, vagy érültek már a táblák, hogy nem lehet oda bemenni. Igen. Ez gyerekek? Én nem tudom, ezzel... Én szeretem azt, hogyha ki van kérdezve a nép. Tehát, hogy ilyen társadalom érted, hogy így megkérdeznek minket.
2: Igen.
1: Bár mondjuk a mostani kormány azért egy-két alkalommal ezt nem annyira jól gyakorolta, lehet azt így mondani, viszont most itt mi tudjuk kvázi véleményezni azt, hogy akkor mi legyen a Kressz, azon belül a Trafipax-tól kezdve a Bünting keresztül az e-rollerig. És ugye pár napja Vitézi Dávid, a közlekedési és beruházási miniszter írta azt, hogy tette fel a kérdést, hogy vezessünk-e be szigorúbb szabályozást az e-rollerek használatára, mert ugye az elmúlt években robbanásszerűen megnőtt ezeknek a száma itthon, miközben ugye hozzá kapcsolódó szabályok, jogszabályok nem voltak. Drámaian megugrott a balesetek száma, tavaly előtt még csak 367 volt, tavaly már 635 ilyen baleset volt, 73%-os növekedések vannak, tele van a Betesda, leszakadt lépes gyerekekkel, meg kiszúrta a bordáját, mert nem tudom én mi, és ugye azt írja a tárcavezető, hogy a mostani szabályozás nem alkalmas arra, hogy megállítsa ezt a nagyon rossz tendenciát, és továbbra is jelentős alkalmazási bizonytalanság övezi az e-rollert. Tehát, hogy ezzel valamit kell csinálni. És ugye erre lehet válaszolni ebben a többek között ezt is érintő kérdőívben. Most ugye akkor itt a labda akkor pattogjon, mit és hogyan fogsz szigorúbban szabályozni ennél az e-rollernél?
2: Nem tudom, ez nagyon nehéz. Tehát az a baj...
1: Hogyan nyúlsz hozzá?
2: Hát az a baj, ugye, hogyha a többire járművel egy kalap alá lehetne őket venni, és ott megvannak a szabályzások, tehát mondjuk a rollerhez hozzá legközelebb álló, leghasonlóbb eszközt veszünk, mondjuk egy kis motort, vagy egy elektromos kerékpárt, vagy valami ilyesmit, ahol azért előírásokat kell betartani, és sisak használat és egyéb más dolgok tekintetében, akkor utána még jöhetne egyfajta sebességkorlátozós dolog is. Nem tudom, hogy azzal mi a helyzet, mert ezek a gépek, nekem van ismerősöm, aki olyan kütyűvel, olyan rollerrel közlekednek, amelyek simán ugrik 60-ra, simán sok perc alatt. Igen, és ezt a fiatalok is nyilván azt keresik, amelyik erősebb, amelyik gyorsabb, nem elégszenek meg, csak a 25-össel, hogy tényleg A-ból B-be átguruljanak, nem, mert ez egy technikai truvájá vált, egy és hol a további státusz szimbóluma. Úgyhogy ezt nagyon nehéz úgy karban tartani, vagy úgy kézben tartani, és fegyelmet tartani ennek az eszköznek a használatában, amennyire egyébként maguk a használók érdekében erre szükség lenne. Csak még ők sincsenek annak azzal tisztában, hogy mennyire ő miattuk szól ez az egész történet, és nem feltétlenül azokért, akiket zavar a látvány, hogy valaki megelőzi őket mondjuk egy piros lámpánál középről.
1: Jó, oké, mondjuk akkor a szabályozók akkor a rollereseket. Tehát egyrészt tudod azt szabályozni, hogy
2: én most csak vélelmeztem, hogy tudjuk.
1: Az ő védelmük érdekében azt, hogy először is mondjuk ilyen protektor, vagy bukósisak...
2: Ez az alap.
1: Nem szállhat föl.
2: Ez az alapvetés. Erre. És nem csak a sisakban vagyunk kimerülve itt, én azt gondolom.
1: Hát mondjuk a protektor,
2: igen,
1: nem tudom
2: egy teljes tőnyökkérd sisak. Én azt gondolom, hogy igen.
1: Tehát ennek ez kötelező.
2: Ez az alapjállás.
1: Jó. Oké, megvan akkor a védelem. Mit tudsz tenni akkor a sebességkorlátozással, és hogyan?
2: Ott már nagyon egy kicsikkel sanszod. Ott csak a mérés.
1: Igen.
2: Ott csak a mérés.
1: Kell e-rolleres Trafipax? Mert most hiába, most itt Vitézi Dávid is megkérdezi, vezessünk ebbe szigorúbb szabályozást az elektromos rollerek használatára. Ha a sebességkorlátozást gondolod, járdán álljon be, érted, a így is hiányos rendőrállomány, mondjuk a Balassagyarmaton, a Hunyadin, és várja, és akkor mondjuk be majd a rádióba, hogy elroller trafipax várható. Tehát mi?
2: Nyilván
1: hogy ellenőrzöd a sebesség határokat?
2: Csak úgy lehetne, de nyilván nem. Ez csak úgy lehetne, de tudjuk. De nem tud megtörténni, mert erre se kapacitás, se emberi oldalról, sem eszköz oldalról nem lesz. Ezt látni kell.
1: És akkor itt vagyunk, hogy akkor vegyük a szlovák példát, mert hogy már az ipoly másik oldalán, szerintem a hallgatóink azok már tapasztalhatják azt, hogy elsőjétől tilos a közúti forgalomban olyan rollert, e-rollert használni, ami 25 km/h-nál nagyobb sebességre képes. Mi történik ilyenkor? Megvan a sebességkorlátozás, 25 km/h, amit muszáj betartanod, mivel csak olyan robogót használhatsz közúton, amely 25 km/h-nál gyorsabban nem megy.
2: Olyan rollert, de ez maga, de ez
1: nagyon, ennyi.
2: Ez ennyi, de nagyon ügyes egyébként, tehát itt eszköz oldalról lehet megfogni a dolgot. Tehát amikor ellenőrzés alá vonnak egy ilyen emberkét, és megnézik, hogy a roller teljesítménye szerint mit tud, ha látszik a megadott adatokból, hogy több, már ki is van vonva, és onnantól kezdve a nulla tolerancia játszik.
1: Ennyi. Tehát, hogy itt megint már nem mondtam, hogy a rossz végénél vagyunk, vagy vizsgálódunk, mert akkor itt nem azt kell megkérdezni az emberektől, hogy vezessünk-e be szigorúbb szabályhoz a rollerek használatába, hanem akkor azt, hogy ki kell tiltani közútról a 20 kész, igen. És megvan oldva a történet, igen. Bár azért itt jön a másik oldal, mert hogy megszólaltak ugye azok, hogy akkor a közúti közlekedésben is, ugye, tehát olyan autókkal mész, amik mondjuk 130 km/h-nál többet tudnak, ugye? És akkor mégis mehetsz vele, tehát hogy 200-at is akár, tehát mégsem tiltják be őket. Ez igen. A másik oldal.
2: Igen, teljesen igaz, ugyanakkor a kettő között, és most megint csak az eszközt használónak a szemszögéből nézve, egészen más kép van védve egy autós 100 km környéki, vagy az fölötti, mit tudom, 70-es, 80-as, 90-es táblánál 100-al gurgulázó emberke, mint mondjuk egy 40-es táblánál rolleren 60-an álló valaki, tehát azért van e között azért súlyozni való elég gazdagon, csak nem az a kis problémám van, és nem kanyarodnék még nagyon el a fő témánktól, amit most a roller ilyen értelemben, az, hogy mielőtt még a rollereseket rendbe tesszük, azért ne legyünk elszédülve, a kerékpárosokkal sem tudom még mindig mit kezdeni.
1: Nem, Norbi, figyelj, én, aki állandóan tekerek, tehát hogy szerintem először a rolleresekkel kell foglalkozni.
2: Csak tudod, mire gondolok?
1: Azért, mert egyszerűen olyan mozgás dinamikával rendelkezik a rolleres, amivel nem tudsz tesztet se a járdára nem való, se az útra.
2: Azt tudom.
1: Mondom, pont a múltkor Egyirány utcában lakom, két gyerek.
2: Vágom.
1: Behajtani tilos, sisak nélkül, és mennek, érted, az ellentétes, mint az állat.
2: Mentek az utcán, mentek
1: a járdán. Körforgalom, jön, nem veszem észre, ha autóval vagyok, ha biciklivel, nem tudok hirtelen reagálni én, mert úgy jön, érted, mint az állat.
2: Okay.
1: Tehát, hogy először ezt, mert ez szerintem sehova nem való ez az eszköz.
2: Okay, de addig én csak arra akarok rávilágítani, hogy az, hogy most van egy ekkora katypasz a fejekben, és nem tudunk rendet tenni ennek az eszköznek a használatában, és teljesen parttalanná válik, és tényleg rettenetesen veszélyes. Míg nem tettünk fejet jó, nem fogok minden kerékpáros bántani, mert nyilván nem így van. De Ádi, én már alig látok olyan kerékpárost, aki például tényleg a járdán kerékpározva leszáll a zebrán el és áttolja. És azok már rég nincsenek. Az, hogy ugyanolyan lendülettel fékezés nélkül érkezik a kereszteződéshez, és esélyed nincs rá, hogy tehát el kell engedni, talán neki le kéne szállni, és tehát az embereknek a szabály ismerete nulla.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz egyébként, mert erről beszélgettünk, hogy
2: sehol nincsen.
1: Épp ez miatt a jogszabály az a biciklisek felé fog ide múlni, mert hogy én majd átmehetek biciklivel a zebrán. Nem kell leszállnom. Mert mindenki ezt csinálja.
2: De hát...
1: Tehát azért mondom, azért reagálok rá, hogy erről talán pont beszéltünk, hogy hamarosan, amikor el fog készülni a KRESZ, ugye ezzel már nagyon sokáig ülnek a szakemberek, egyrészt engedélyezni fogja azt a kerékpárosoknak, hogy jobb oldalról előzzük az autót. Tehát, hogy állok a főúton, piros lámpát kapok, ott vagyok X autó mögött, és nekem ugye balra kéne kimennem, és előznem a sort. Jobbra meg ugye megyek, mert ott azért lehet, hogy biztonságosabb. De ott az ugye nem, az tiltott, az nem szabad.
2: Igen.
1: Ez is lesz engedélyezve. És ott van akkor az is, hogy te kerékpárral a zebrán átmehessél.
2: Oké. Okay. Ja. Mi a helyzet azokkal, amikor megy nagy lendülettel, és és a gyalogos befordulok én jobbra, és ugyan a járdán velem egy irányban a kerékpáros, vagy akár szemből.
1: Én nagyon ritkán szoktam egyébként.
2: És, és maximum leszáll, és még ordít, holott igen. Én nem nagyon tudom érzékelni, hogy megérkezik.
1: A kressz engedi, hogy járdán biciklizzem.
2: Igen, de...
1: Csak ugye ezt, hogy akkor ezt hogyan fogod megtenni.
2: Na, és igen. Én most csak azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy van egy ilyen jellegű, tényleg nagy számban ismétlődő jelenség kerékpárosok oldaláról, mert ők jutottak az eszembe, ők az, akiket analógként ide tudok hozni, és ezt nehezíti, ezt teszi még súlyosabban, még veszélyesebbé a rollereseknek ez a fajta jelenléte, ami aztán full megfordítja az egészet, mert itt sebesség is van, követhetetlen magatartás van, nincs felöltöz, nincs, tehát ez erre a katyvaszra, erre az egyébként is bonyolult és egyébként nagyon-nagyon veszélyes helyzeteket szülő állapotokra még megérkeznek így a rolleresek.
1: Mondom, én ezzel foglalkoznék először.
2: Nagyon durva.
1: Azért, mert szerintem, és még beszélünk akkor egy picit akkor a hírek után, hát ha jön egy-két hallgatói hozzászólás is, hogy tehát szerintem egyik forgalmi környezetben se élik bele az aeroller. Tehát nincs helye egyikben.
2: Hát de mondtad a franciákat, ezzel tovább is meg vagyok lepődve.
1: Igen. Tehát, hogy
2: ott full, ott nulla?
1: Ott
2: aztán nem használsz?
1: 2023-ban kezdte meg Párizsban, hogy a bérelhető aerollerek kivonását a forgalomból.
2: Ezek, mint ami Pesten is van a bérelhető.
1: Igen, ezzel indult meg, aztán 11 aerollerek nem is tehát ugye ezek nem is vehetnek, tehát ugye ez így ment szépen. Értem. Föl, úgyhogy valami, lehet, hogy nem pont teljes tiltás volt, de az fix, hogy a franciák odalépnek onnan ennek a
2: nagy szűkítés.
1: Igen. Na úgyhogy még egy picit beszélünk akkor erről.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Rollerezgettünk még egy kicsit, kedves hallgatók, még pedig ugye rollerrel, és kíváncsi lettem volna a szlovák oldalra is, írtam Rága Papsonyinknak, szemünknek, fülünknek, akivel egyébként oly régóta nem beszéltünk, hogy ennyire hangos a történet az Ipoly túloldalán, de hát nem tudtam vele sajnos beszélni. Mindenesetre ugye most már az Ipoly másik oldalán az van, hogy kimehetsz a földekre, fiam, a mezőre, rétekre, ott az csapasd, 50-nel, 60-nal, ha van rajtad a protektor, ha nincs, törd össze magad, lyukasz ki a tüdőd, májad, léped, ott azt csinálsz, amit akarsz, azért, mert senki más nem fogsz veszetetni, csak saját magadat, mert olyan hülye vagy. Ennyi. És ilyentől kezdve közúton belül nem. Csak a 25 km/h-ig szaladó e-roller. És ennyi. Szerintem itt különösebben nem kell rolleres kérésekkel foglalkozni nálunk, én úgy gondolom.
2: Igen, ez egy elég hatásos dolog. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez milyen gyorsan lesz mondjuk esetleg átvéve vagy lekövetve ez a fajta. Egyébként szerintem egy kifejezetten jól működni képes szabályzás, mert tényleg mit tudsz csinálni most egy ilyen ellenőrizni? Nem tudod. Nem tudod. Az kevés, hogy mindig mindig edukálni a korosztályokat, és akkor meg arra nevelni, hogy elmenni iskolákba, tartani előadásokat. Jó, persze, hagyjuk ezt most már.
1: Csak megint ott tartunk, megint le vagyunk maradva. Most nézem ezt a közlekedési, egyeztetési, nagy kressz előtti társadalmi bevonást.
2: Van ilyen?
1: Igen. Ez mi foglalkoztam, talán még át is beszéltük ezt, mikor először kijött. Mindent érint. Trafipark, sebességkorlátozások, valami ilyesmi volt. A rolleres a következő kérdés szekciókból áll. Norbi, egyetértesz-e azzal, hogy az elektromos rollerekre vonatkozó szabályozás minél hamarabb, még az átfogó kressz felülvizsgálata előtt jelenjen meg?
2: Igen. Nem, igen. Igen. Hát most ez milyen kérdés?
1: Ezt akartam kihozni belőle.
2: Nyilván.
1: Egyértünk-e azzal, hogy az elektromos rollerek két jármű kategóriába 25 km alatt és fölött legyenek sorolva? Most már ott tartunk, hogy már a szlovákoknál ez már
2: megtörtént.
1: Már rég, de mi most sorolgatunk. Ön hány éves kortól engedélyezné a kis teljesítményű elektromos rollerek használatát? Én? Tehát, hogy esetleg így megmondanátok, hogy szakemberek, hogy mettől lehetne ez, és akkor úgy. Ön szerint legyenek kötelező a fejvédő használata a kis teljesítményű e-rollereken?
2: Jézus Mária. Tehát, de miért kell ezt megkérdezni?
1: Én nem tudom.
2: Hát hozzák be szabályba, nem kell megkérdezni. Van, amit nem kell egyébként a köztől megkérdezni.
1: Igen.
2: Van, amit a köznek követnie kell, és el kell fogadnia, és az szerint kell ebben az esetben közlekednie.
1: Gyerekek,
2: nehogy már én szabjam meg, hogy mi mikor megy.
1: Hát,
2: a csíktolja a repülőt.
1: Nem, itt van. Elfogadtak egy. Van egy galeri, fönt van egy ház, parlamentnek hívják, és abban egyébként döntenek emberek. És azokat fogadjátok el, mert érted? És akkor,
2: és
1: hogy
2: akkor
1: most
2: ennyi.
1: És akkor kb. Egy.
2: Ennyi. Ez,
1: most
2: még,
1: mi van?
2: Ez még nem diktatúra. Ezek azok, amik ahhoz kellenek, hogy úgy normálisan.
1: Én kitiltanám.
2: Csordogáljon az élet.
1: Tud, mit csinálnék? Kettő kezdve, gyerekek, kalimera mindenkinek, önkormányzati jogkörbe adnám az e-rollerek szabályozását. Mondja meg a Penci magának ott Pencen belül, meg mondja meg a Váci, meg a Sóshartyányi, hogy mi, hogyan lehet a közlekedés bent a településen belül. Ennyi.
2: De miért kell azt? Miért nem lehet megcsinálni ezt fölöttlendesen kressz szinten? Ami megkerülni ezt az önkormányzati jogkört. Nem kell. Országosan kell mondani egy frankot.
1: Csak egy ötlet volt ez is.
2: Vágom én. De ne legyen még ez sem, mert ez is fölösleges.
1: Jó, igaz, mondjuk. Csak eltetelek értem.
2: Mert
1: mi le vagyunk maradva megint a másik oldalhoz képest.
2: Hát.
1: Már döntés volt, kész, ennyi. Úgyhogy nagyon nem. Miért? Nem, szerintem az, lehet, hogy az is benne van, hogy tudod, hogy az apa, most figyelj, nem tud, hogy biciklizni, nem van, kap egy e-roller, tudod, és akkor így.
2: De Ádi, most nem? Csak őszintén
1: szülő. Ha nem olyan nyűgaz, akkor biciklizd, ott a roller még egyelőre, akkor menjen az.
2: Te képzeld el, hogy szülő vagy, én nekem már, ez már történelem, hogy aztán azért gondolkodok folyamatosan, hogy mikor vinne rá a gondolat, a lélek arra, hogy egy ilyen veszélyes, tényleg nem gyereklábba való, és mert az életkor mondta 18 alatt mondjuk élből nem engedném. ha még a szabályzás zárójel bezárva, hogy mikortól. Uh-huh. A hülye kérdésre, a hülye válaszként mondanám, hogy akkor, ha már hülyeséget kell mondani, akkor azt mondanám, hogy hát a 18-tól.
1: De egyébként meg jogos szerintem, mert most egy becsűrt fiatalok, az rápattanak érte.
2: Az volna az első.
1: Jogsor az lehetne kötni?
2: Abszolút, hogy adjam, hogy minden rélek arra rá, hogy a saját gyerekemet ilyen pusztán szórakozásból, vízből rávigyem egy ilyenre.
1: És én azt értem, mész, tehát gyorsan mész, nyilván nem tükörsima mondjuk Baross-Hogyarmat vagy Vác úthálózata, valami megdob, eldob, kisz, de én nem is
2: tudod,
1: értem.
2: Mi elkeserítő még? Az, hogy, és most ugorjunk Pestre, mert ott is szó volt arról, hogy a francia izé kapcsán, igen, hogy ott bevonták a bérelhető rollereknek a izéjét, vagy Franciaországban. Most ugorjunk Pestre, ott dívik ez ugye nagy erőkkel, ez a bérelős rolleres fesztivál. Azért abban szerintem megegyezhetünk, hogy azt 80%-ban igen, és 80%-ban szerintem szétcsapott hajnalban szanaszét berúgott, hajnalban szanaszét berúgott, közlekedésre alkalmatlan védőfelszerelés, mit azt se tudja, hogy mi az. Nélkül a körúton, bármilyen utcákban, úttalan utakon, eltévedő szétcsapott arcok használják. Ezek az eszközök azért vannak odarakva, hogy őtőlük még lehúzzák azt a lóvét, és az ő úgynevezett közlekedésüket világvárosi szinten idézőlesen könnyítsék, és mondjuk akkor ne legyen taxiforgalom akkora. Téve ezzel egy akkora veszélyhelyzetet a városra, és undorítóságot a városra, mert akkor, amikor mész hétfő reggel, akkor látod, hogy teljesen világtalan helyeken, ott hagyva a rollerek, keresztül kasul.
1: Hogy amikor a nagy vadász, horgász, vagy világkiállításra mentünk fel, és akkor mentünk befelé, sajtóval, minden, és hát ott is érted. A
2: szanaszét.
1: Szétdobálva, mint a kutyaürülék, tehát, hogy így szanaszét van, minden szórva, ott vagyok, lejárt, ott.
2: Mindegy. Igen, és ezt ugyan gyűjtik befelé.
1: Kíváncsi, én várom, hogy mi lesz ennek az egésznek a folytatása. Úgyhogy gyerekek, visszatérve Baross-Hogyarmatra, a Kressz Parkba, nem.
2: Egyrészt, másrészt pedig, ha még mindig rajta vagytok, nagyon vigyázzatok magatokra és másokra, és ez a legfontosabb.
1: Igen, rám, jó? Most komolyan. Tehát, hogy így...
2: Hát különösen.
1: Most komolyan. De most még egy a végére, tehát én fogom húzni a rövidebbet azért, mert te, hülye gyerek, nem tudsz normálisan közlekedni, összefogod az autómat, és még én fogom a rövid, és még engem fog majd apád meg anyád beperelni, hogy én miért ütöttem el a gyereket.
2: Plusz a lelkismert fordaláson kívül.
1: Igen.
2: Így van. Tehát azért azt gondolom.
1: Nem kell nekem.
2: Mindenki gondolja végig, hogy Ádámból például csak egy van. És ezt én bizonyítani tudom. Ez bizonyítani tudom, de Ádámból különösen.
1: De és akkor autósok fogják húzni, mindig az autósok fogják, érted, hogy akkor mi van.
2: Tehát, ez így van.
1: Mindegy. Na, mindenki vigyázzon mindenkire.

0: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
1: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Reklámot hallottak.
3: 9 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
4: Valótlanságokkal riogat Gyenes Szilárd balassagyarmati Tisza párti aktivista. Internetes fórumán állítólagos erdőirtásokról értekezett tegnap előtt, amelynek bizonyítására mások képeit jogtalanul használta fel. Erre hívták fel figyelmét erdészeti körből. Gyenes szerint a nemzeti parkok és természetvédelmi területek faírtását le kell állítani. A cselekménynek bizonyítására pedig képeket is mellékelt. Az egyik hozzászóló arra figyelmeztette, hogy a felhasznált képek nem Nógrádban, hanem a hevesi Demjén község egy jól meghatározott területén készültek, és nem természetvédelmi területet mutatnak, nem is védett, hanem kifejezetten faanyag termővidék. A balassagyarmati tiszás aktivistát arra kérték, hogy állításaihoz csatoljon hiteles képeket, mert anélkül csak politikai manipulációról van szó. Gyenes Szilárd két nap elteltével sem mutatott be új fotókat. Intenzív szarvasvadászat kezdődött Nógrádmarccal, Szügy, Nógrádgárdony, Ilinj és Patvarc erdő területein, közölte a Kőbérc Vadásztársaság. Dovicsin Otto elnök tudatta, október közepéig minden nap délután 4 és másnap délelőtt 9 óra között szarvasokra vadásznak. A társaság vezetője arra kéri az erdőjárókat és a környéken lakókat, hogy ezekben az időpontokban a biztonságuk érdekében maradjanak távol a területektől. Hozzátette, a kérést annak ellenére is tartsák be, ha rendelkeznek ideiglenes úthasználati vagy területhasználati engedéllyel. A korlátozás a kijelölt turista és kerékpárutakra is érvényes. A miniszterelnökséget vezető miniszter lehet Rogán Antal utóda. Ruf Bálint veszi át a Védelmi Igazgatási Hivatal és a Nemzeti Információs Központ irányítását, állítja a Mi Hazánk nógrádi politikusa. Dócs Dávid szerint a titkosszolgálatok felügyelete a belügyminisztérium helyett Ruf Bálint feladata lesz. Molnár Zoltán a Tisza párt képviselője hazugságnak minősítette Dócs Dávid szavait, és Ruf Bálint interjúját idézve közölte, hogy helyette Magyar Péter miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter kapta ezt a munkát. Magyarországon hamarosan 67 éves korig kell dolgozni, később pedig akár 69 éves korig. Erről terjednek hírek egyes internetes portálokon. A Magyar Államkincstár weboldala 2026. szeptemberében is azt írja, hogy 1957-ben vagy később születettek öregségi nyugdíjkorhatára 65 év. Teljes öregségi nyugdíjhoz főszabály szerint legalább 20 év szolgálati idő szükséges, legalább 15 év szolgálati idővel pedig résznyugdíj állapítható meg. Az 1952 előtt születettek esetén még 62 év volt a küszöb, aztán ez fokozatosan emelkedett. Az 1952-ben születetteknél 62 év és 183 napra, az 1953-asoknál 63 évre, az 1954-eseknél 63 év és 183 napra, az 1955-ösöknél 64 évre, az 1956-osoknál pedig 64 év és 183 napra. Jelenleg azonban nincs olyan jogszabály, ami automatikusan tovább emelné az 1957 után születettek nyugdíjkorhatárát.
3: Időjárás.
2: Időjárás.
4: Őszies idő várható ma, de szinte végig napsütéssel. A csúcshőmérséklet 25 fok körül lesz.
2: Közlekedés.
3: Közlekedés.
4: Napközben Salgótarjánban az Ipari Parknál, Széchenyben a benzinkútnál, a 22-es úton Őrhalomban, valamint Mohorán és Bácrátóton mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ébresztő Nógrád megye! Ez a reggeli ritmus.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Nógrád várába hívunk benneteket, drága alattvalók.
2: És érdeklődők, ne érezzétek magatokat azért ennyire.
1: Ó, megint behozza a középkorinak. Tudod, amikor a Zsigmond napokat nyomadtuk a zen parád, és volt, tudod, amikor szólt a középkori zene, és jó. Akkor csöpre vertünk egy hordócskát.
2: Fehér népet szóba került, azt hiszem.
1: Hívtunk magunkhoz vala, és akkor bent a parti.
2: Indult a mulatság.
1: Így van. Jó, most ezt hagyjuk.
2: Elengedjük.
1: Nógrád várához kalózunk benneteket, mert hogy egy pár nappal ezelőtt mi a hírekben már egy rövid kis híradást adtunk azzal kapcsolatban, hogy kettő olyan fejlesztést is össze tudott hozni a Nógrád várának megmentéséért alapítvány, amely tök jó. És azért szoktunk most már az elmúlt hónapokban vagy években egyre többet beszélni az alapítvány dolgaival, mert hogy ugye lett egy ilyen reboot, vagy újra szervezés alakulás, és hát folyamatosan jönnek olyan hírek és olyan kisebb, nagyobb események, amelyek azt lehet mondani, hogy abszolút élettel töltötték meg a nógrádi várat, és máshogy tekintesz rá. Ugye évekig nagyon rossz volt a szitu, mert hogy gyakorlatilag ez a nemzeti vagyonkezelő, ami minden volt, csak a vagyon nem kezelte, az kb. Tett a nógrádi várra, és már ugye le kellett itt különféle barikádokkal ízni, hogy akkor ne omoljon le, és akkor ásatások, helyrelakások, stb., és akkor azért ez pont a tavaszi vagy nyári szezon kezdetén volt, akkor ugye a nógrádi várjátékokat szintén offolni kellett, és akkor le kellett vinni a futballpályára, érted? Meg ilyenek voltak. Na mindegy, nem beszélve arról, hogy hát egy kanyavasat nem kaptak a vár programból sem, de mindegy. Ennek ellenére ez a kis csapat most hozza jó sztorikat, tehát eseményeket szervez, a nógrádi várjátékokat is egy picit feltuningolta, próbál fejleszteni, és most két olyan fejlesztés is van, amely tök jó, és tök mai. Az egyik az egy audio guide, amely hát gyakorlatilag egy ilyen hanggal való megtámogatása a túrának, hogyha felmentek a várba, az az egyik.
2: Olyan, mint ott lenne egy idegenvezető mellett, tehát csak hát ugye nyilván tudjuk, ugye a múzeumokban és ilyen történelmi helyeken azért ez a világ szerte elég régóta működő dolog, és hát manapság azt gondolom egyébként, hogy főleg egy ilyen múltú, ennyi mindent magáról elmondani képes helyről, mint amin a nógrádi vár, ez már nagyon időszerű volt.
1: Igen, meg ugye másrészt, tehát nyilván nem tudott lenni egy ember minden nap, mit tudom, 8-10 év után.
2: Kizárt.
1: Hogy akkor, ha van valaki, akkor mesél róla, és akkor ezt kivált, vagy audio guide, és hát aki most már ilyen akkumulátoros autóval jön, az is tud majd tölteni, úgyhogy ezekről beszélgetünk majd mindjárt Kovács Viktorral.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: A Nógrádi Várban vagyunk ebben az órában, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és ahogy mondtuk az előbb, már egy rövidebb híradást adtunk egy pár nappal ezelőtt arról, hogy hát nem is akármilyen újítás, fejlesztés az, ami megvalósult a Várban most. Apró lépésekben, ugye, de azért nagyon szépen mennek, és ugye azt mondtuk az előbb, hogy hát ha a drága Karva és Sanyink vak műsorvezető társunk itt lenne, akkor hát örülhetne mi majom a farkának, mert hogy egy olyan fejlesztésről tudunk beszámolni a Nógrádi Várat, amiben például ő nagyon jól érzi magát.
2: Igen.
1: És ugye arról beszéltünk még az előbb, hogy amióta, ez már egy pár év, ugye a Nógrád várának megsegítését alapítvány úgymond úgy aktivizálta magát, vagy hát úgy újra szerveződtek, vagy beindultak azóta, azért hónapról hónapra lehet azt mondani, vagy szezonról szezonra, negyedévről negyedévre mindig azért hoznak olyan témákat, és hoznak olyan újításokat, és
2: fejlesztés.
1: És híreket, igen, amelyekkel azért így kell foglalkozni, és látszik az, hogy legalábbis én úgy érzem, hogy ezzel a csapattal valahogy jó helyen van most a Vár, annak ellenére, ugye, hogy mindig ezt szoktuk azt mondani, hogy az elmúlt tizen, nem tudom, x évben a Nemzeti Várprogramból hát méltatlan az, hogy kimaradt, ugye kvázi egy olyan vár, amely egy falu, egy község közepén van, és arról kapta a nevét, egy teljes megye, tehát hogy ezt mindig nehezményezzük. Ugyanakkor a csapat az megpróbált megtenni mindent, hogy ez valahogy a maga a város egy picit fejlődjön, ugye hát itt most a lezárásoktól kezdve minden volt, hogy mondtuk az előbb, viszont most már azért az elmúlt hónapokban is egy-két klassz dologot tudunk beszámolni, úgyhogy ugye megint Kovács Viktor a vendégünk, ugye Viktorral szoktunk beszélgetni arról, hogy hát ha segítség kell, ha támogatás kell, ha újdonságok vannak, akkor tényleg ezt minél többen tudjátok, úgyhogy most itt van a vonalban, és akkor egy-két ismételt kis frissesség az, ami hát csalogathatja.
2: Sőt, egész biztosan némi előismeretünk van a történetről, azt gondolom, igen, hogy ezek valóban előremutatók, és nagyon, és nagyon eddig jó, nagyon hiányzó kis fejlesztés.
1: Így van, úgyhogy Viktor, jó reggelt, köszöntünk a műsorban, szia!
3: Elúszádám, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szia, na akkor nézzük is, mert ott tényleg klassz dolgokról tudtunk mi is a hírekben beszámolni, viszont mivel ez nekem tetszik, ezért egy kicsit bővebb időt hagyunk rá. Na, kezdjük az audio guide-dal. Jó, mert azért ez egy tök jó dolog.
2: Bizony.
1: Ugye ez gyakorlatilag egyfajta narrációs kíséret, lehet ezt mondjuk így magyarra lefordítani, akkor ezzel hogyan rukkoltatok elő, mit lehet róla tudni, Viktor?
3: Én próbálkoztunk már korábban is a vár történetét megismertetni rengetegféle módon. Csináltattunk táblákat a vár történetéről a felvezető úton. Ugye az online térben próbálunk mesélni róla, hogy mi minden történt, itt mennyire gazdag a történelme. De ahogy mondtátok is, ugye újra szerveztük az alapítványt, tavasszal történt itt vezetőcsere, valamint tagcsere is. És az egyik új tagunk, aki gyakorlatilag elhozta számunkra a 21. századot az alapítványba, Paulinyi Zoltán, előállt egy ötlettel, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy ilyen applikáció, vagy egy webes alapú ilyen audio guide-ot, hogy ne csak olvasni lehessen a történetet, és ne csak szigorúan történelmi tényeket, hanem így kvázi végigvezetve az embert a váron, egy előre meghatározott útvonalon, meséljünk még több érdekességet róla, és tényleg egy ilyen 21. századi csavart vigyünk a történetbe.
1: Ja, de jó.
2: Ez nagyon komoly dolog, mert aki esetleg nem tudja ennek a hátterét, tehát ezek szerint egy önálló appot gyártottatok, nem egy meglévő alkalmazást húztatok be, és azt töltöttétek fel a saját adatokkal, hanem ti kitaláltátok ennek a saját appos hátterét, ha jól értem.
3: Így van, ez teljesen belsős fejlesztés, Zoltánnak a saját ötlete, saját kivitelezése. Gyakorlatilag egy olyan koprodukció volt, hogy ő rakta össze mögötte a webes és a program részét. Wow. Én pedig ugye megírtam a történetet, és egyébként most előbbom a point, egy AI mesterség és intelligencia által generált narrátorunk van ebben a történetben.
1: Azt teljesen rendben van, tehát már olyan hangok vannak, hogy készen.
2: De azért ez nagyon nagy mellós, srácok, és ez le a kalappal, ez egy nagyon komoly fejlesztés, ez komoly.
3: Köszönjük szépen, ugye magyarul-angolul elérhető, próbálunk egy kicsikét mi is nemzetközi vonalra evezni, tervezzük még egyébként további nyelvekkel bővíteni, így mint a német, szlovák, spanyol adott esetben, tehát ez még valószínű, hogy karácsonyig be fog futni.
1: Wow.
2: De törökkel óvatosan, igen, törökkel óvatosan.
3: Teljesen. Így van, egyébként az arról is volt szó. Lássuk, hogy minden érmének két oldala van. Azaz. Mindig elmondtam Nógrád esetében, hogy ugye sokan a török megszállással a pusztítást és a hanyatlást kötik össze. Nógrád esetében pont, hogy 50 évig virágzó központ volt a török uralom alatt, Szandzsák központ volt. Úgyhogy még akár nem annyira idegen az ötlet sem, hogy...
1: Igen,
3: hogy
1: kiegyezünk, figyelj, akkor itt 150 plusz még x év utáni kiegyezünk egy-egy audio guide-dal a törökökkel, és akkor kész rendben van a történet. Tök jó. És akkor amellett, hogy akkor a történelmi vonatkozással megy végig az audio guide, amellett mondjuk mik azok a plusz érdekességek, még egyet-kettőt azért emeljünk már ki, Viktor, akkor miket tettetek még bele a szövegbe?
3: Nagyon jó a kérdésed. Igazából próbáltuk úgy összerakni, hogyha az ember megáll egy adott helyen, akkor konkrétan az audio guide elmondja, hogy mit lát. Mondjuk látja a szem előtt az oltalom bástyát. Az oltalom bástyáról azt kell tudni, hogy, és akkor is szépen elmondja, aha, az érdekességeit. Tovább megy, akkor elmondja, hogy itt állsz a kerek bástyánál. Ez ugyanúgy néz ki, mint az oltalom bástya, de a kaput védte, stb. És akkor gyakorlatilag tényleg úgy, hogy az adott nézőpontból mit lát, és nem szigorúan évszámokat sorol, hanem például elmondja, hogy a barbakán arra szolgál, hogy védje a belső várat, úgy nézett ki, hogy azért csak ennyi van belőle, mert, és nem akarok mindent lelőni, de tényleg az adott nézőpontból mondja el, hogy a látogató mit lát, és érdekességeket mesél, oda kötődő legendákat, történeteket, a kincsekről mesél, a szellemekről mesél.
1: Wow.
3: Minden pontban van egy icipici történelem, és egy icipici folklór.
1: Tök jó. És akkor kötünk, ha már itt neki lehet indulni egy ilyen túrának is, és mondjuk elektromos autón van.
2: Egyre többen teszik.
1: Igen, akkor az tök jó, mert hogy nálatok, miközben én ott guide-olok az audióval, akkor tudok tölteni is elvileg, ez egy frissesség még.
3: Így van, ez egy korábbi beruházás volt, tehát a töltők már korábban oda kerültek. A faluban azt hiszem három helyen található ilyen elektromos töltő, de az egyik az magának a várnak a parkolója, és ezt nemrégiben üzemelték be. Ez egy 11 kW-os töltő, ez magyarra vagy konyhai nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy amíg az ember körbejárja a várat az audio guide-dal és mindennel, ez a méréseink szerint olyan nettó egy óra és a fölött egy picivel, annyi idő alatt egy olyan 60-70 kilométernyi távot rá tud tölteni ezzel a töltővel az autójára, tehát adott esetben vissza tud jutni Pestre, esetleg Salgótarjánba.
1: Teljesen pacek a történet. Jó van, Viktor. Hibátlan is imádjuk az ilyeneket, hogy hát tényleg saját kútfő, saját app, saját ötlet, tehát hogy így kell ezt csinálni, úgyhogy nyomjátok és beszélünk, hogyha vannak újdonságok, hívjatok minket. Jó?
3: Így lesz, tele vagyunk még ötlettel, ugye nyáron sem pihentünk, úgyhogy biztosan lesz még az idén valami, amiről be tudunk számolni.
1: Legyen így, kösz Viktor, beszélünk akkor, legyetek jó, köszönjük szépen, szia, minden jót.
3: Köszönjük nektek is, sziasztok.
1: Szia. Na hát Kovács Viktorral beszélgettünk, tehát a Nógrád várának megmentéséért? Mindig összekem, hogy megsegítésére, megmentéséért alapítványnak az egyik tagjával. Arról, hogy akkor audio guide, igen, mondtam, sajnáltam, hogyha tehát a Karvai itt lett volna, örült volna, mert hogy...
2: Neki mind a kettő.
1: Ez szerintem nagyon jó.
2: Neki mindkettő a töltés dolog is valószínűleg feltűzelte volna a kis fantáziáját, az audio guide pedig...
1: Remélem, hogy hallgatsz, Karvaj!
2: Majd elmondjuk neki. Pedig értelemszerűen, de egyébként a Sanyin kívüli adottságokkal érkező emberkék is egészen biztosan megtalálják az örömöt benne, mert ez itt be fogja szippantani, fülére teszi, és jönnek ezek a színes történetek, ahogy ott állnak, ott elvarázsolja szerintem az embert. Nyilván nyitottnak kell lenni a dologra, de ki oda megy, az is.
1: Igen, nekem egy zárójel, ha Viktorék most még itt hallgatnak minket, vagy ott a Nógrád környékiek, hogy mondjuk én még nem azt mondom, betenném talomba, de az AI-t, hogyha mondjuk van rá keret, akkor én ezt mondjuk Csernák Jánosra lecserélném, ha már mondjuk egy érsekvadkerti Indiana Jones itt van mellettünk egy párkösséggel.
2: Szinte biztos vagyok benne, hogy ez csak keret kérdés.
1: Igen, tehát azért mondom, hogy mondjuk én még egy ilyet, jó, zárójelben, hogy én nagyon bírnám, hogyha Indiana de Jones igen, mondaná igen, ezt nekem, igen, hogy akkor itt áll is.
2: Ez egy nagyon remek következő, és tényleg tökéletesítése lenne ennek a programnak.
1: Igen.
2: De azt is nyilván tudjuk értékelni, vagy érzékelni.
1: Abszolút.
2: Hogy tehát, ezt hogy... csak azért, hogy végre működjön, hogy meglegyen.
1: De figyelj, nem mondta volna a Viktor, nem találtad volna ki. Tehát, hogy,
2: igen, hallottam már, hogy, igen. Ezek,
1: tehát ezek. Hallottunk már rá, hogy megőrülsz.
2: Kész vagy teljesen.
1: Meg most már, de pont a múltkor beszélgettünk, most még gyorsan fél perc. Hallgattam a rádiót reggel, vagy délelőtt valamikor, és pont a Matyi kollega is mondta, hogy ő is hallotta, és egy ilyen lakberendező áruháznak a reklámja, országos franchise, nem tudom, hogy melyik országból való, és elhangzik az, hogy AI-ja készített tartalom. És ezt bemondják meg, mert hogy be kell már elvileg.
2: Be kell mondani, meg fel kell tüntetni, igen.
1: Igen, és hogy spondja, Bobot spondja.
2: Annak mondta?
1: Bobnak hagyta benne.
2: Wow.
1: És úgy, hogy én egy A rádióban hallottam, ő meg egy B rádióban. És bennem a AI tartalom, hogy AI-jal elkészített reklám, és akkor az, hogy akkor spondja Bob helyett spondja Bob volt.
2: Ez gáz.
1: És bennem
2: annak gáz, aki átvette.
1: Igen, tehát, hogy lehet, és mondom, visszatérve erre, nyilván az AI-hoz fogsz nyúlni, és nem, tehát nem mondta volna Viktor, akkor nem tudtam volna, szerintem én se hallgat, hogy az AI, de nekem mindig azért, ha már itt dolgozunk együtt egy csapatban idézőjelesen, akkor Csernák János.
2: Legalább a magyar részt egyéb iránt. Nyilván. Aztán a különböző nyelveknél még mit lehet összehozni?
1: De mondom, azt... Isten ment, csak mondom, nekem ez, tudjátok, hogy mindig én tovább gondolok ilyeneket, le a kalapol a Viktorék előtt, nekem ez még gyorsan beugrott, úgyhogy ezt nevesítek a szememre, hogy elégedetlen lennék bármivel is. Ennyi.
2: Hát ez jó.
1: Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szurkolunk nektek továbbra is.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Na, itt is vagyunk, és hát kell a Nógrádi Várba is még menni, ugye most még itt vagyunk, szeptember elején becsöngettek, de hát attól függetlenül még lehet menni bárhova is, hogy itt most megint beborult a világ. Olyan szempontból, hogy visszaálltunk a régi kerékvágásba, és véget ért a nyár. Lesz még itt vérasszonyok nyara, ugye Old Woman Summer.
2: Megköztött vannak a hétvégék, tehát igen. Azt gondolom, hogy azért...
1: Úgyhogy van még idő kiutcani.
2: Ennyire nem feszes.
1: És ugye ezt most egy audio guide-dal tudjátok megspékelni, erről beszélgettünk az előbb Kovács Viktorral, a Nógrád Várának Megmentését Alapítvány egyik tagjával, és egy nagyon klassz sztori, már csak azért is, mert hogy abszolút házon belül történt az appnak a fejlesztése, annak a tartalommal való megtöltése, kitalálása, és ugye az év végén még több nyelv is várható, ha jönnek mondjuk, nem tudom én éppen Birminghamból.
2: A magyar angol az már megvan, azt hiszem.
1: Megvan a magyar
2: az angol? Megvan, és jó, ezt tervezik.
1: Akkor jönnek át, nem tudom én, szlovák gyarmatról mondjuk, így vagy van. A nagykütösről, akkor elmondják azt, hogy mi van.
2: Igen, tehát több nyelv, német, spanyol. Igen. A törökkel is elviccelődtünk.
1: Így van, nem sem előtt is.
2: Ez egy jó, ez egy nagyon ügyes dolog volt, és jelzi azt, hogy mennyi érdekességet lehet még megtudni azon ki, az ismerteken kívül a Nógrádi Váró, hogy nekem ez új volt, hogy ugye a török uralom alatt ez egy igazán virágzó, tulajdonképpen központi szerepet kapott, és teljesen jó volt. Tehát nem egy elnyomott és megnyomorított terület
1: már, ahol volt akkor. Itt szerencsések voltak.
2: Itt most speciál Nógrádról beszéltünk. Igen. Igen.
1: Úgyhogy menni kell, és gyerekek.
2: Ki kell próbálni.
1: És csak így lehet előre menni. Én ezt mindig azért szoktam. Tehát tudjátok, hogy én vagy valamiért nagyon-nagyon kiszoktam akadni, vagy valamiért nagyon-nagyon tudok lelkesedni. És nagyon sokszor szoktam ezt, vagy nagyon sokszor mondom ezt, hogyha mondjuk egy ilyen beszélgetés történik. De ez ilyen most.
2: Hát el kell ismerni. Tehát azt, amikor valami előre visz, és tényleg egy hiánypótló tevékenység, és az, hogy egy ilyen audiójádat ide beraknak, lehet, hogy nem tűnik soknak, vagy nem tűnik ez most olyan óriási nagy dolognak számomra mindenképpen, mert abban a sorban emeli be ezt a látványosságot, ezt a történelmi helyet, ami, ahol olyanok vannak, mint a nagypesti, mit tudom én.
1: Igen, meg
2: Mátyás templom, vagy a többi.
1: Meg ugye elgondolom, oké, alap, tehát ezek már alapvetések, és ugye azt mondom a Viktorékon, hogy látják azt, hogy mik azok az alapvetések, amelyek mondjuk itt a város kapcsolódó, vagy a turisztikához kapcsolódóan meg kell, hogy legyenek, mert enélkül nem lehet tovább menni.
2: Nincs labdába rúgás,
1: és
2: vége.
1: Szépen pipálják ki, mert akkor lejön az elektromos autóval, az agglomerációban bárhonnan egy család, felrakja aput tölteni az imádott autót, körbe mennek a gyerekkel, nem tudom, éppen ki van nyitva a piac, akkor még ott anyuka vesz a házilekvárt otthonra, és akkor nem tudom. Tehát érted, és az egész
2: is ilyen, mert megvan. Valaki azért nem jön, mert fiú, nem tudunk lemenet, mi van, nem tudom.
1: Vissza, igen.
2: Nem tudom tölteni, fiú, nem
1: tehát
2: menjünk
1: ez
2: oda.
1: Ez még sok helyen korlát.
2: Menjünk máshol.
1: Igen.
2: Hát most már ez
1: nem mentek máshova, a várba mentek. Jó?

0: Eljött a búcsú ideje, kedves hallgatók. Köszönjük szépen mindenkinek Salgó Tarjántól. Egészen a Megyeri Hídig, hogy velünk voltatok. Ennyi, de megyünk tovább. Ugye, Sanyi?
1: Így van, tényleg itt a vége fuss elvileg. Köszönjük az egész heti kitüntető figyelmeteket. Jönnek a hírek, aztán Házi Attilával a Feedbeat, persze a megaslágerek a nap 24 órájában szólnak, minden idők legnagyobb megaslágerei, de nincs vége, hiszen 16 órát a Lombos Marci mindenkinek tölt egy üdítő, friss szódát. Köszönünk mindent, találkozunk holnap 6 óra után.
0: Eszemültet, bocsánat, még egy dolog, hogy igen, tehát, hogy hallgattam a Kossuth Rádiót valamelyik nap, és hogy milyen műsort csináltak benne.
1: Nem tudom, mire gondolom, nem nagyon hallgatom mostanában.
0: Szóda.
1: Szóda.
0: Igen. Tehát, hogy azért, nem tudom.
1: A közmédia is átvettem.
0: Tehát, hogy itt a Megafon, itt a Szóda, tehát, hogy gyerekek, valahogy nézzük már először így körbe, hogy hallgassuk már körbe azt, hogy mi van, jó? Tehát, hogy...
1: Pedig
0: hogy,
1: miből tartana beütni az internet?
0: Nem tudom. Tehát, hogy ilyen rádiós műsor, Szóda, és hogy ez kiadja. De nem, a Kossuthék csináltak egy szódát. Tehát, hogy az agyam eldobom komolyan egyszer-kétszer. Na mindez zárója bezárva, érezze magát mindenki jó, és akkor már is jön a Feedbeat. Szevasztok!
1: Sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál.

0: slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én Balassagyarmaton a Palócligetben.
1: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
2: Reklámot hallottak.
3: 10 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
4: Kétszer is megépült, másodszor is megnyílt Balassagyarmat erdei kerékpárparkja. A nyíriesi üdülővezet sportlétesítményét 2021-ben avatták fel, azonban rövidesen, szinte egészében bezárták, mert a benne lévő egy hektárnyi lucfenyves kipusztult. Az erdészet letermelte a területen álló veszélyessé vált fákat, a bringautak is tönkrementek a munkák során. A helyi lelkes bringás közösség lobbijának eredményeként pénteken délután ismét megnyithatott a park. Az ünnepélyes pillanatok során ismertették, 3 kilométer út készült el, kezdők és haladók számára egyaránt élvezetes pályát alakítottak ki a nyíriesi erdőben. Az életük első kilométereit még csak most kezdők részére, park a parkban. Funkcióként egy gyakorló pálya is készült, ahol bóják kerülését, ugratást és egyensúlyozást is tanulhatnak a gyerekek. A nyíries bike park minden nap ingyenesen használható Balassagyarmaton, a helyszínen versenyeket is szerveznek. Őrbottyán 3 utcájában elkészültek a burkolat felújítások. A Gárdonyi, a Gyár és a Szent István utcákban összesen 860 méternyi felületen cseréltek aszfaltot, megoldották a csapadék vízelvezetését, és egyes pontokon kerékpártámaszokat helyeztek ki. Szabó István Ferenc polgármester tudatta, a munkálatok során fákat is ültettek, akadálymentesítették a járdakapcsolatot, és ahol szükséges volt, ott járdákat is készítettek. A teljes költségvetés 217 millió forint volt. A miniszterelnökséget vezető miniszter lehet Rogán Antal utóda. Ruf Bálint veszi át a Védelmi Igazgatási Hivatal és a Nemzeti Információs Központ irányítását, állítja a Mi Hazánk nógrádi politikusa. Dócs Dávid szerint a titkosszolgálatok felügyelete a belügyminisztérium helyett Ruf Bálint feladata lesz. Molnár Zoltán, a Tisza párt képviselője, hazugságnak minősítette Dócs Dávid szavait, és Ruf Bálint interjúját idézve közölte, hogy helyette Magyar Péter miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter kapta ezt a munkát. Üzemanyag drágulás várható a jövő héten. A heti piaci folyamatok és a hazai aktuális üzemanyag átlagárak alapján a jövő hét első felében további mérsékelt áremelkedésre vagy stagnálásra lehet számítani a hazai benzinkutakon, írja a holtankoljak.hu. A drágulási okai között említik a nemzetközi olajárakat. A Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára átlépte a lélektani 90 dolláros szintet, és a hétvégére a 91-96 dollárossá felé vette az irányt. A kínálati szűkülések és az észak-amerikai, közel-keleti geopolitikai feszültségek közvetlenül hajtják fel a finomított termékek jegyzésárát, teszik hozzá. Lezuhant egy F4 Phantom vadászbombázó tegnap Görögországban az Atén melletti Tanagra repülő térnél egy légi bemutatón. A görög légierő egy tisztségviselője elmondta, a két pilóta állapotáról egyelőre nincsenek hiteles információk. A helyszínen készült videófelvételen fekete füst látható pár száz méterre a légi bemutatót figyelemmel követő tömegtől.
3: Időjárás.
2: Időjárás.
4: Őszies idő várható ma, de szinte végig napsütéssel. A csúcshőmérséklet 25 fok körül lesz.
2: Közlekedés.
3: Közlekedés.
4: Napközben Salgótarjánban az Ipari Parknál, Széchenyben a benzinkútnál, a 22-es úton Őrhalomban, valamint Mohorán és Bácrátóton mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
2: Fitbit.
3: Fitbit.
5: Fitbit. Vasárnap 10 óra 4 a mikrofonnál Házi Attila. Indul egy felhőtlen pihenő nap. Remélem mindenkinek jár ez, és nem csak a munka, amivel az életét éli. Köszöntök mindenkit. Kívánom, hogy jó energiákkal, feltöltődéssel teljen ez a nap. Program van bőven, ezekből is hoztam mára. És már a friss sport eredmények is itt vannak előttem, és még ami napközben is történni fog, azokról is beszámolok majd délután 4-ig. Válságos helyzetben a nógrádi Tekesport, pénz, pénz, pénz, és két játékossal is gond van, mi lesz így a szuperligás

követeléssel, kettő után kiderül. Új edző, jobb eredmények, Salgótarján lecserélte az NB3-as labdarúgó csapat vezető trénerét, de még nem tudjuk, hogy mit várnak el tőle. Nagy a hallgatás, de már megvan az első eredmény az új szakemberrel, egyután ez a téma. Rovás írással készült emléklapot kap az, aki az általam ajánlott túrán vesz részt. A hagyományok éltetése is fontos, teljesítményt várnak el a szervezők. Programot ajánlok még ebéd előtt. És ha már ebéd, már is jövök a mai recept ötletemmel. Előtte még Robin Tiki és Pharrell Williams, itt a Blur

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Ugye nincs szükség mindig bonyolult és többfogásos ebédekre. Hétvége van, ne dolgozzunk már annyit, ma biztosan jól fog esni egy könnyű, főleg nem hízlaló kaja, ami könnyen is csúszik le, mégis energiával lát el a következő órákra. Klasszikus magyar étel következik. Sült paprikás, tojásos lecsót készítünk, úgy 3 adagot, jó kiadósat, nagyjából fél óra alatt, inkább azt mondom, hogy kevesebb, mint fél óra alatt. Lássuk a hozzávalókat. 4-5 darab paprika, amiben lehet vegyesen tévépaprika és kápia paprika is, 2-3 darab paradicsom, 1 közepes fej vöröshagyma, 3 darab tojás, 2 evőkanál olaj, napraforgó vagy olíva is lehet, sóbors, őrölt piros paprika és még opcionálisan erős paprika vagy kolbászkarika is hozzáadható, hogyha valaki egy kicsit csípősen szeretné, és végül pedig nyilván friss kenyér vagy főtris is adható hozzá. Na nézzük, hogyan készül. A hagymát finomra vágjuk és az olajon üvegesre pároljuk. Hozzáadjuk a felkarikázott paprikát és pár percig pirítjuk. A paradicsomot felkockázzuk, majd hozzáadjuk, sózzuk, borsozzuk, kevés piros paprikát is hozzáadunk. Tedő alatt főzzük körülbelül 10-12 percig, amíg a zöldségek megpuhulnak, de még darabosak maradnak. A tojásokat egy tálban enyhén felverjük, majd a lecsóra öntjük és kevergetve addig sütjük, míg a tojás megszilárdul, ez nagyjából 2-3 perc lesz. Végül pedig forrón, friss kenyérrel vagy rizssel tálaljuk. Jó étvágyat hozzá!

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Zakariás napja van szeptember 6-a. Ez a név empatikus, érzékeny személyiség kialakulását segíti. Nyugodt, kiegyensúlyozott, kerüli a káoszt és megfontolt. Sokszor a tanácsokat ismerősei számára, akik megbíznak a tapasztalatában. Kedves zakariások, boldog névnapot kívánok! És természetesen azokat is ünnepeljük szeptember 6-án, akik a mai napon születtek. Boldog szülinapot!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Elkezdődtek az összecsapások a Nógrád vármegyei utánpótlás labdarúgó bajnokságokban is. A 14 év alatti a küzdelmében a nyugati csoport első fordulójában a Héhalom a Nagyoroszival találkozott, 1-0-ás eredmény lett a vége. Balassagyarmati SC Csécse 2-1 és Bercel Széchény 1-2. A 15 év alattiak bajnokságának első fordulójában eddig egy mérkőzést játszottak le, a balassagyarmati Günther a Rimóctól 2-7-re kapott ki. 17 év alattiak labdarúgó bajnoksága Széchény Günther 10-0, Kölyök Foci Bátony Terenye 0-0 és Tar Rimóc 1-5. A 21 év alattiak bajnokságában a második forduló kezdődött el, jelenleg egy mérkőzésről van eredmény, Érsek Vodkert Nőtincs 3-2.

0: Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. 11 órakor a friss hírekkel folytatjuk, aztán még néhány dal következik, majd pedig olyan 4:12 körül mondom a legfrissebb horoszkópokat is. Itt a Megafonban.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. CH Klíma.hu.
6: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köves ékszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Reklámot hallottak.
3: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
7: Üzemanyag drágulás várható a jövő héten. A heti piaci folyamatok és a hazai aktuális üzemanyag átlagárak alapján a jövő hét első felében további mérsékelt áremelkedésre vagy stagnálásra lehet számítani a hazai benzinkutakon, írja a holtankoljak.hu. A drágulási okai között említik a nemzetközi olajárakat. A Brent típusú nyersolaj

0: pedig a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban tevékenykedik majd. Nemrég egyébként személyes okokra hivatkozva lemondott a Vidéki és Településfejlesztési Minisztérium egyik helyettes államtitkára. Az ellenzéki Szlovenszkó mozgalom azt szeretné elérni, hogy reggel 6 és este 10 óra között ne lehessen alkoholos italokat és szerencsejátékokat reklámozni a televízióban. Az erről szóló médiatörvény módosítást ismét benyújtották a szlovák parlament elé. A javaslat benyújtói azzal érvelnek, hogy alkoholt vásárolni és szerencsejátékot játszani csak 18 éves kortól lehet, ezért az ezekhez kapcsolódó reklámokat sem kellene olyan időpontban sugározni, amikor gyerekek és fiatalkorúak is tévészhetnek. Szerintük az ilyen hirdetéseknek, a felnőtteknek szóló műsorokhoz hasonlóan csak este 10 óra után lenne helyük a képernyőn. Elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a GANZ Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben közel 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, gyorsított eljárásban végezték el az 5 plusz 5 program felülvizsgálatát, amelynek keretében 4 milliárd forint kedvezményes hitelhez és 4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatáshoz jutnak azok a vállalkozások, amelyek néhány hónappal ezelőtt nyújtották be pályázataikat. A tárca vezető ismertetése szerint az 5 plusz 5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelből és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásból áll, így vállalkozásonként összesen 10 millió forint fejlesztési lehetőséget jelent. Végleg bezárják a svájci Braunwald síterepet, miután a cég üzemeltetése hosszú évek óta veszteségessé vált. A döntést az elmúlt időszakban tapasztalt tartós hóhiány és az emelkedő hőmérséklet kényszerítette ki, amelyek miatt a látogatók száma drasztikusan visszaesett. A síterepet működtető társaság gazdálkodása tarthatatlanná vált. A legutóbbi pénzügyi évben a veszteség elérte az 1,7 millió svájci frankot, ami megközelítőleg 660 millió forintnak felel meg.
1: Időjárás.
0: Őszies idő várható ma, de szinte végig napsütéssel. A csúcshőmérséklet 25 fok körül lesz.
2: Közlekedés.
0: Napközben Salgótarjánban az Ipari Parknál, Széchenyben a Benzinkútnál, a 22-es úton Őrhalomban, valamint Mohorán és Bácsrátóton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
4: Fitbit.
5: 4 perccel 11 után a mikrofonnál Házi Attila. Training season, jön Dua Lipa meg a sláger előtte, Nicky Romeo, Jonas Blue és Nico Santos. All you need is love. Most pedig Sabrina Carpenter, Read Your Mind.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, és kezdjük már is a kossal. Nincsenek megoldhatatlan problémák, a legtöbbet amúgy is magának kreálja az ember, főleg a koss, és sajnos nagyon görcsösen tud is ragaszkodni hozzájuk. Ha ezt belátja és enged egy kicsit a maga kreált a szabályokból és elvárásokból, akkor már is könnyebb lehet a helyzete. Bika. Kedves megnyerő stílusával ma bátran hódíthat, ami jó. A vonzerő, a megjelenés a karrier szempontjából is fontos, készüljön fel egy kedvező fordulatra. Ikrek. Ha végre nem a párkapcsolati konfliktusra koncentrál, hanem a megoldásokat keresi, akkor elérheti, hogy kedvezőbb színben lássa a dolgokat. A múlt sérelmeit emlegetni örökké, ez nem vezet sehova. Rák. Uralkodó bolygója a Marssal kerül nehéz fényszögbe, ezért még a csapongásra hajló lelkét is megviselhetik a változások. Mégis megújulásra számíthat a kapcsolatok terén. Oroszlán. Ma inkább kerülje a veszélyes helyzeteket és az éles tárgyakat. Még egy aprócska gombostű is veszélyforrás lehet, persze korán sem akkora hatásfokkal, mint mondjuk egy láncfűrész. Szűz. Egy kisebb munkahelyi baleset érheti, de nem kell attól félni, hogy maradandó a sérülés. A botlás azonban egyben figyelmeztetés is a sorstól. Valamit rosszul tesz, talán rossz úton jár. Mindjárt az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak. Egyetlen megasláger, és jön a folytatás.

0: horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, a folytatásban jön a mérleg horoszkópja. Szerelmi élete most igazán kalandos lehet, de az igazit csak akkor leli meg, ha megvan a kellő ragaszkodás. Ellenkező esetben egy-egy futó kalandról hamar kiderülhet, hogy inkább keserűség és szégyen, mint sem magában ragadó boldogság. Skorpió. Régóta fontolgat magában valamit, de előbb meg kellene érlelni a gondolatot, mielőtt belevágna. Bármilyen nagyszabású tervről van szó, ha a kidolgozottsága nem elég pontos, az eredmények is elmaradnak a várttól. A nyilas a szokásosnál is érzékenyebb hangulatban lehet, a jegyén áthaladó holdnak köszönhetően. Éppen ezért viszont meg is bánthat másokat, amikor semmiségekért keményen visszavág. Vigyázzon! A bak, ha a gyógyulás útjára szeretne lépni, akkor legalább a lelkét kellene gyógykezelni elsőként. Igaz lehet ez egyes jóindulatú daganatok esetében. Kapcsolja ki magát, kicsit feledkezzen meg a mért időről, hogy visszatalálhasson a sajátjához. Vízöntő. Az uralkodó bolygójával együtt álló Vénusz ébresztheti fel újra a szerelmes kedvet. A szíve újra kivirágzik. Az illúziók ugyan túlzónak bizonyulnak, de lehet-e álmok nélkül élni? És végül a halak. A mai napon sokat tehet azért, hogy megalapozza pozícióját, hogy tovább lépjen a ranglétrán, emelkedjen a pályáján. Ehhez ki kell pihennie saját magát. Egy laza hétvégén sokkal inkább megnyerheti a magas állásúak támogatását, mint a munkahelyén bármikor. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A hétvezér kupa sorozat része a jövő hétvégi Börzsönyi teljesítménytúra, amelyen 9, 21 és 42 kilométerre lehet nevezni. A rajt cél Bernece barátiban lesz, elsősorban az északi és keleti oldalon halad majd az út. Aki szeretne részt venni rajta, készüljön fel, hogy utána olyan emléklapot is kap majd, amit nem biztos, hogy el tud olvasni. Ugyanis az esemény szervező egyesület tagjai ősi magyar rovásírást használnak, és ezt a hagyományt szeretnék megőrizni és átadni is, úgyhogy az emléklapon nem latin betűkkel, hanem rovásírással lesz rajta a résztvevők neve. Szép emlék, talán már ezért is érdemes részt venni rajta. Jelentkezni a 0670 420 3252-es telefonszámon lehet. Hétvezér kupasorozat, kondvezér túra jövő hétvégén a Börzsönyben. 0670 420 3252.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
2: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
1: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
2: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
3: Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palóc Liget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel. Ez a 6. Szeptember Fest Balassa gyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Zabtons és Magyar Buli DJ Szilveszterre. Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én Balassagyarmaton a Palóc Ligetben.
1: Reklámot hallottak.
2: Bél van.
1: Itt a Megafon. Megafon.
4: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 6-án. A mikrofonnál

0: és nem természetvédelmi területet mutatnak, nem is védett, hanem kifejezetten faanyag termővidék. A balassagyarmati Tiszás aktivistát arra kérték, hogy állításaihoz csatoljon hiteles képeket, mert anélkül csak politikai manipulációról van szó. Gyenes Szilárd két nap elteltével sem mutatott be új fotókat. Intenzív szarvasvadászat kezdődött Nógrádmarccal, Szügy, Nógrádgárdony, Ilinj és Patvarc erdő területein, közölte a Kőbérc Vadásztársaság. Dovicsin Otto elnök tudatta, október közepéig minden nap délután 4 és másnap délelőtt 9 óra között szarvasokra vadásznak. A társaság vezetője arra kéri az erdőjárókat és a környéken lakókat, hogy ezekben az időpontokban a biztonságuk érdekében maradjanak távol a területektől. Hozzátette, a kérést annak ellenére is tartsák be, ha rendelkeznek ideiglenes úthasználati vagy területhasználati engedéllyel. A korlátozás a kijelölt turista és kerékpárutakra is érvényes. A miniszterelnökséget vezető miniszter lehet Rogán Antal utóda. Ruf Bálint veszi át a Védelmi Igazgatási Hivatal és a Nemzeti Információs Központ irányítását, állítja a Mi Hazánk nógrádi politikusa. Dócs Dávid szerint a titkosszolgálatok felügyelete a belügyminisztérium helyett Ruf Bálint feladata lesz. Molnár Zoltán a Tisza párt képviselője hazugságnak minősítette Dócs Dávid szavait, és Ruf Bálint interjúját idézve közölte, hogy helyette Magyar Péter miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter kapta ezt a munkát. Magyarországon hamarosan 67 éves korig kell dolgozni, később pedig akár 69 éves korig. Erről terjednek hírek egyes internetes portálokon. A Magyar Államkincstár weboldala 2026. szeptemberében is azt írja, hogy 1957-ben vagy később születettek öregségi nyugdíjkorhatára 65 év. Teljes öregségi nyugdíjhoz főszabály szerint legalább 20 év szolgálati idő szükséges, legalább 15 év szolgálati idővel pedig résznyugdíj állapítható meg. Az 1952 előtt születettek esetén még 62 év volt a küszöb, aztán ez fokozatosan emelkedett. Az 1952-ben születetteknél 62 év és 183 napra, az 1953-asoknál 63 évre, az 1954-eseknél 63 év és 183 napra, az 1955-ösöknél 64 évre, az 1956-osoknál pedig 64 év és 183 napra. Jelenleg azonban nincs olyan jogszabály, ami automatikusan tovább emelni az 1957 után születettek nyugdíjkorhatárát.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
0: Őszies idő várható ma, de szinte végig napsütéssel. A csúcshőmérséklet 25 fok körül lesz.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
0: Napközben Salgótarjánban az Ipari Parknál, Széchenyben a Benzinkútnál, a 22-es úton Őrhalomban, valamint Mohorán és Bácsrát úton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
2: Fitbit.
1: Fitbit.
4: Fitbit. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez, a mikrofonnál Házi Attila. Bills, Lunch Money Louise dala jön hamarosan, előtte C2C és Derek Martin a Happy-vel, most pedig Dash, Young Fly és Azaria, ez a Pannónia.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Elkezdődtek az összecsapások a Nógrád vármegyei utánpótlás labdarúgó bajnokságokban is. A 14 év alattiak küzdelmében a nyugati csoport első fordulójában a Héhalom a Nagyoroszival találkozott, 1-0-ás eredmény lett a vége. Balassagyarmati SC Csécse 2-1 és Bercel Széchény 1-2. A 15 év alattiak bajnokságának első fordulójában eddig egy mérkőzést játszottak le, a balassagyarmati Günther a Rimóctól 2-7-re kapott ki. 17 év alattiak labdarúgó bajnoksága Széchény Günther 10-0, Kölyök Foci Bátony Terenye 0-0 és Tar Rimóc 1-5. A 21 év alattiak bajnokságában a második forduló kezdődött el, jelenleg egy mérkőzésről van eredmény, Érsek Vodkert Nőtincs 3-2.

Should Be Soul, aki ez volt Kylie Minogue itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Még mindig rejtély, hogy miért kellett távoznia az NB3-as labdarúgó csapat vezetőedzőjének Salgó Tarjánból. Már az elején kimondta, hogy a legnagyobb cél is az lehet, hogy bent maradjanak a bajnokságban. Talán ez az egyenes szókimondó beszéd volt a veszte? Nem tudjuk, egy óra után kiderül viszont az, hogy az új vezetőedzővel mit ért el a csapat.

0: Dolla.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
2: Reklámot hallottak.
3: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
5: Intenzív szarvasvadászat kezdődött Nógrádmarccal, Szügy, Nógrádgárdony, Ilinny és Patvarc erdő területein, közölte a Kőbérc Vadásztársaság. Dovicsin Otto elnök tudatta, október közepéig minden nap délután 4 és másnap délelőtt 9 óra között szarvasokra vadásznak. A társaság vezetője arra kéri az erdőjárókat és a környéken lakókat, hogy ezekben az időpontokban a biztonságuk érdekében maradjanak távol a területektől. Hozzátette, a kérést annak ellenére is tartsák be, ha rendelkeznek ideiglenes úthasználati vagy területhasználati engedéllyel. A korlátozás a kijelölt turista és kerékpárutakra is érvényes. Legyőzte a Balassagyarmat csapatát a Széchény a 17 év alattiak labdarúgó bajnokságában. A Széchény 10 gólt rúgott, amiből 6-ot már az első játékrészben megszerzett. A gyarmatiaknak egyetlen találat sem sikerült. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 7-i hatálya a kinevezett 4 helyettes államtitkárt. A magyar közlöny szerint hétfőtől dr. Borbély Pece Tibor Bors az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, Bódai Miklós és

0: hónapban végezték el az 5 plusz 5 program felülvizsgálatát, amelynek keretében 4 milliárd forint kedvezményes hitelhez és 4 milliárd forint visszanemtérítendő támogatáshoz jutnak azok a vállalkozások, amelyek néhány hónappal ezelőtt nyújtották be pályázataikat. A tárcavezető ismertetése szerint az 5 plusz 5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelből és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatásból áll. Így vállalkozásonként összesen 10 millió forint fejlesztési lehetőséget jelent. Végleg bezárják a svájci Braunwald síterepet, miután a cég üzemeltetése hosszú évek óta veszteségessé vált. A döntést az elmúlt időszakban tapasztalt tartós hóhiány és az emelkedő hőmérséklet kényszerítette ki, amelyek miatt a látogatók száma drasztikusan visszaesett. A síterepet működtető társaság gazdálkodása tarthatatlanná vált. A legutóbbi pénzügyi évben a veszteség elérte az 1,7 millió svájci frankot, ami megközelítőleg 660 millió forintnak felel meg. Egy meglehetősen kellemetlen történet került elő Miley Cyrus Disney Channel-es korszakából. Jordan Pruitt egy Instagram kommentben azt állította, hogy az énekesnő évekkel ezelőtt rendszeresen bántotta őt, és állítólag még sértő hangüzeneteket is hagyott neki. A 35 éves Pruitt egy régi videó alatt szólalt meg, amelyben Cyrus állítólag Demi Lovatót és Selena Gomez-t gúnyolja. Állítása szerint Cyrus és egy Mandy nevű barátnője telefonon keresték, és sértő hangüzeneteket hagytak neki. Pruitt szerint többek között azt mondták, hogy szüksége lenne egy orrműtétre, új fogakra és egy jobb koreográfusra.
1: Időjárás.
0: Őszies idő várható ma, de szinte végig napsütéssel. A csúcshőmérséklet 25 fok körül lesz.
2: Közlekedés.
0: Napközben Salgótarjánban az Ipari Parknál, Széchenyben a benzinkútnál, a 22-es úton Őrhalomban, valamint Mohorán és Bácsrátóton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
4: Fitbit.
5: 4 perc elmúlt 1 óra, kellemes délután kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Házi Attila délután 4-ig. Dancing with a Stranger, Sam Smith és Normani dala szól hamarosan. Egy szép napon Gitano és Takács Nikolasszal. Most pedig Oliver's és a Kiss Me, itt a Megafon.

Pot a Fake, ez volt Éva Max itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. És friss hír, hogy kiderült, véget ért a mozgolódása a Salgótarjáni SBTC labdarúgó klubja körül. Az átigazolási szezon lezárult, és most már véglegesnek tekinthető az NB3-as keret, amellyel ezt az évet fogják végig küzdeni a pályán. Nem lenne semmi jelentősége ennek, ha előzőleg nem ébresztett volna kétséget a vezetőedző, aki szerint messze nem állnak készen a küzdelemre. Néhány hete beszélt arról Sebestyén Szilárd, hogy még idő kell nekik a magabiztossághoz. Igen ám, de amikor ezt mondta, akkor már elkezdődött a bajnokság. Nem sok idő telt el a nyilatkozata után, hivatalosan közös megegyezéssel távozott a klubtól a vezetőedző. Mindjárt jönnek a részletek.

Balatoni lányezul Szikora Róbert és a Valmár itt a Megafonban, a mikrofonnál Házmi Attila. Hát ismét nagy feladatot vállalhatott a Salgótarjáni SBTC, amely Nógrád vármegye egyetlen MB3-as labdarúgó csapataként vágott bele a munkába néhány hete, amikor úgy döntött a vezetés, hogy megpróbálják a korábbi csúfos vereségek után ezt a magasabb szintű játékot. A vármegyei bajnokságból feljutott SBTC vezetőedzője Sebestyén Szilárd augusztusban még azt mondta, hogy idő kell nekik a felkészülésre. Nem azért, mert ne láttak volna hozzá megfelelő pillanatban, hanem mert még mindig nincs meg minden játékos az induláshoz. Az edző tisztában volt azzal, hogy amikor ezt mondja, már indul is a bajnokság, ami eleve nem jelentett jót. Vagyis egy bizonytalan összeállítású kerettel kezdődött el a tarjániak játéka, és vártuk, hogy stabillá válik a helyzet. Csak hogy Sebestyén Szilárd valamiért közös megegyezéssel távozott az edzői székből, ami ismét új helyzetet hozott, és a 40 éves UEFA A-licenszes Szabados Tamás vette át a helyét. Szabados már egy szinte kéztársaságot örökölt, ugyanis az átigazolási szezon augusztus 31-én véget ért, vagyis abból kell főzni, ami van. Hogy milyen eredmény érhető el így, azt nem tudjuk, mert a klub egy hét után is hallgat a tervekről és a pillanatnyi lehetőségekről. Még az előző edzőtől tudjuk, hogy legjobb esetben is a bentmaradás lehet a cél Salgótarjánban. Az új tréner első meccse tegnap volt, mindjárt mondom az eredményt.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Tegnap lejátszottak 4 mérkőzést az NB3-as labdarúgó bajnokságban, köztük a Salgótarján DVTK Titánok ellenit is, amelytől azt várhattuk, hogy legalább X-elnek a nógrádiak, hiszen kellett a remény arra, hogy eloszlassák azt a depresszív hozzáállást, amit már előre bejelentettek. Mi szerint a legjobb esetben is a kiesés ellen fognak küzdeni. Nem túl jó terv, de legalább megmaradhat a lehetőség a következő évben a változtatásra, ha nem esnek ki a bajnokságból. Hát az az edző, aki erről beszélt, már nem dolgozik a Salgótarjánnal, távozott, és Szabados Tamás vette át a munkát, aki a már fix játékos kerettel túl is van az első meccsen. Eddig nem volt jó a Salgótarján melója, azt láttuk. 6 mérkőzésből 5-ször elvérzett a pályán, aki pedig azt várja, hogy majd gyorsan megváltozik a helyzet, mert új edző érkezett. Sajnos el kell szomorítsam, a tegnap délutáni DVTK Titánok elleni harc is mély nyomot hagyott a nógrádi városon, 0-1-re kaptak ki. A gól a második félidő elején történt, az 52. percben rúgta Nagy Milán, az eseményt követően pedig lázas cserélgetések kezdődtek, de már eredmény nélkül. A Salgótarján tovább gyengült és fixen kieső helyre ült le, a 16 csapatos bajnokság 15. pozíciójából várja a folytatást.

becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, hidd, én is hibázom. Yeah, vegyél mély levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövő felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül a minden

Hallottam párszor, ez más generáció.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zagnyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
1: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Reklámot hallottak.
6: 14 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
6: Hírek.
7: Üzemanyag drágulás várható a jövő héten. A heti piaci folyamatok és a hazai aktuális üzemanyag átlagárak alapján a jövő hét első felében további mérsékelt áremelkedésre vagy stagnálásra lehet számítani a hazai benzinkutakon, írja a holtankoljak.hu. A drágulási okai között említik a nemzetközi olajárakat. A Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára átlépte a lélektani 90 dolláros szintet, és a hétvégére a 91-96 dolláros sáv felé vette az irányt. A kínálati szűkülések és az észak-amerikai, közel-keleti geopolitikai feszültségek közvetlenül hajtják fel a finomított termékek jegyzésárát, teszik hozzá. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 7-i hatállyal kinevezett 4 helyettes államtitkárt. A magyar közlöny szerint hétfőtől dr. Borbély Pece Tibor Bors az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, Bódai Miklós és Markovszky Szabolcs a Gazdasági és Energetikai Minisztériumban, dr. Tóth Maros Dániel pedig a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban tevékenykedik majd. Nemrég egyébként személyes okokra hivatkozva lemondott a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium egyik helyettes államtitkára. Az ellenzéki Szlovenszkó mozgalom azt szeretné elérni, hogy reggel 6 és este 10 óra között ne lehessen alkoholos italokat és szerencsejátékokat reklámozni a televízióban. Az erről szóló médiatörvény módosítást ismét benyújtották a szlovák parlament elé.

0: Kapitány István elmondta, gyorsított eljárásban végezték el az 5+5 program felülvizsgálatát, amelynek keretében 4 milliárd forint kedvezményes hitelhez és 4 milliárd forint visszanemtérítendő támogatáshoz jutnak azok a vállalkozások, amelyek néhány hónappal ezelőtt nyújtották be pályázataikat. A tárca vezető ismertetése szerint az 5+5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelből és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatásból áll, így vállalkozásonként összesen 10 millió forint fejlesztési lehetőséget jelent. Végleg bezárják a svájci Braunwaldsi terepet, miután a cég üzemeltetése hosszú évek óta veszteségessé vált. A döntést az elmúlt időszakban tapasztalt tartós hóhiány és az emelkedő hőmérséklet kényszerítette ki, amelyek miatt a látogatók száma drasztikusan visszaesett. A síterepet működtető társaság gazdálkodása tarthatatlanná vált. A legutóbbi pénzügyi évben a veszteség elérte az 1,7 millió svájci frankot, ami megközelítőleg 660 millió forintnak felel meg.
1: Időjárás.
0: Őszies idő várható ma, de szinte végig napsütéssel. A csúcshőmérséklet 25 fok körül lesz.
2: Közlekedés.
0: Napközben Salgótarjánban az Ipari Parknál, Széchenyben a Benzinkútnál, a 22-es úton Őrhalomban, valamint Mohorán és Vácrátóton mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
3: És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
3: Fitbit.
4: 4 perccel 2 után a mikrofonnál Házi Attila, Natasha Bedingfield és az Unwritten Soul hamarosan, előtte Peter Andre és a Natural. Az órát viszont Elton John és Kiki D indítja, Don't Go Breaking My Heart.

0: a 80-as. A 90-es évek.
1: És napjaink Vegas slágerei.
0: Nagyot szól.
1: Nagyot szól.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Teljes káosz uralkodott el a Nógrád vármegyei élvonalbeli tekes sportban. Kelet-Nógrádban nagyon biztató eredmények jöttek az elmúlt néhány hónapban. A Salgó Bátony nevű együttes számára meg is nyílt az út ahhoz, hogy magasabb osztályban játszon. A Superliga viszont akkora falatnak tűnt, hogy bizonytalanság alakult ki a csapaton belül. Sikerült viszont azt bizonyítaniuk, hogy képesek erőnek erejével bennmaradni a bajnokságban, a hetedik helyen zártak. Csak hogy nagyon-nagyon kétséges volt, hogy mi lesz a folytatás, mert egyetlen játékos távozása is áthúzta az idei terveket. Hava István csapatvezető arról számolt be, hogy sorscsapásról van szó, a távozó játékos után egy másik megsérült, és közben anyagi gondjaik is lettek. Hát panasz a többről is szólt, mert nem csak az egész ország beutazása volt így problémás, ami sok pénzzel, sok kiadással járt, hanem az edzések megszervezése is sok ráfordítást igényelt a drága pályabérlések miatt. Ezért léptek vissza a Superligától.

vártam, ez volt az Ivan and the Parazol itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Már jönnek is a friss eredmények a labdarúgó bajnokságokból. A Nógrád vármegyei első osztályban a negyedik forduló játszik ezen a héten, az eredmények pedig itt vannak már előttem. Romhány Héhalom 1-2, Diós Jenő Szügy 1-1, Nagybátony Vizslás 2-1, Pásztó Mohora 2-1, Széchény Karancslapújtő 0-1 és Karancsberény Berkenye 2-1. A másodosztályú bajnokságban 2 mérkőzést játszottak le, a további 4 ma 4:30-kor kezdődik. A Rimóca Bátony terenyével találkozott, 1-3 lett a vége. Mihály Gerge Nógrád megyer 1-4. Nógrád vármegye harmadosztály, a nyugati csoport harmadik fordulója van most, a Dejtár és a Patak mérkőzésének eredménye érkezett meg, 3-2 lett a vége. Néhány perc és folytatjuk a Pest vármegyei bajnokságok eredményeivel is, előtte Robin Schulz és a Rockstar Baby szólít a Megafonban.

Volt egy álmom, ez volt az Iri Mafia itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Már is itt vannak a Pest vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság harmadik fordulójának eredményei. A Vác az Újhartyánnal találkozott, 4-1-re gépelte le az Újhartyát. Viatorbágy Pomáz 0-1, Aranyszarvas Dunavarsány 0-4, a többi mérkőzést pedig majd a folytatásban játsszák. Másodosztály északi csoport, Pécel Valkó 5-0, Vácdeákvár Ecser 0-1 és Isaszeg Mogyoród 2-1. Átlépünk a harmadosztály északi csoportjába, ott a Kismaros a Vácdeákvárral találkozott, 0-0-ás döntetlent értek el. Vácduka Csomád 1-7, Szigetgyöngye Dunabogdány 1-2.

0: Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Zakariás napja van, szeptember 6-a. Ez a név empatikus, érzékeny személyiség kialakulását segíti. Nyugodt, kiegyensúlyozott, kerüli a káoszt és megfontolt. Sokszor a tanácsokat ismerősei számára, akik megbíznak a tapasztalatában. Kedves zakariások, boldog névnapot kívánok! És természetesen azokat is ünnepeljük szeptember 6-án, akik a mai napon születtek. Boldog szülinapot!
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
2: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
1: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
2: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
3: Reklámot hallottak.
4: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
5: Magyarországon hamarosan 67 éves korig kell dolgozni, később pedig akár 69 éves korig. Erről terjednek hírek egyes internetes portálokon. A Magyar Államkincstár weboldala 2026. szeptemberében is azt írja, hogy 1957-ben vagy később születettek öregségi nyugdíjkorhatára 65 év. Teljes öregségi nyugdíjhoz főszabály szerint legalább 20 év szolgálati idő szükséges, legalább 15 év szolgálati idővel pedig résznyugdíj állapítható meg. Az 1952 előtt születettek esetén még 62 év volt a küszöb, aztán ez fokozatosan emelkedett. Az 1952-ben születetteknél 62 év és 183 napra, az 1953-asoknál 63 évre, az 1954-eseknél 63 év és 183 napra, az 1955-ösöknél 64 évre, az 1956-osoknál pedig 64 év és 183 napra. Jelenleg azonban nincs olyan jogszabály, ami automatikusan tovább emelné az 1957 után születettek nyugdíjkorhatárát. Üzemanyag drágulás várható a jövő héten. A heti piaci folyamatok és a hazai aktuális üzemanyag átlagárak alapján a jövő hét első felében további mérsékelt áremelkedésre vagy stagnálásra lehet számítani a hazai benzinkutakon, írja a holtankoljak.hu. A drágulási okai között említik a nemzetközi olajárakat. A Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára átlépte a lélektani 90 dolláros szintet, és a hétvégére a 91-96 dolláros sáv felé vette az irányt. A kínálati szűkülések és az észak-amerikai, közel-keleti geopolitikai feszültségek közvetlenül hajtják fel a finomított termékek jegyzésárát, teszik hozzá. Hatan megsérültek, köztük annak a teherautónak a sofőrje is, aki lengyel turistákat szállító autóbusszal ütközött szombatra virradó éjjel Zalalövő közelében. A lengyel turistákat szállító buszon 53-an utaztak. A balesetben hatan könnyebben megsérültek, köztük a teherautó vezetője is. A zalaegerszegi hivatásos és a zalalövői önkéntes tűzoltók biztosították a helyszínt, és közreműködtek az utasok elhelyezésében. Mivel a busz működésképtelenné vált, a sértetlen utasokat a zalalövői tornaterembe szállították, ahol a továbbutazásig várakozhattak. A teherautó vezetője és a busz 5 utasa könnyebb sérüléseket szenvedett. Egy meglehetősen kellemetlen történet került elő Miley Cyrus Disney Channel-es korszakából. Jordan Pruitt egy Instagram kommentben azt állította, hogy az énekesnő évekkel ezelőtt rendszeresen bántotta őt,

0: Közlekedés.
1: Napközben Salgótarjánban az Ipari Parknál, Széchenyben a Benzinkútnál, a 22-es úton Őrhalomban, valamint Mohorán és Bácsrát úton mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
3: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
3: Fitbit.
4: 4 perc elmúlt 3 óra, a mikrofonnál Házi Attila. Jason Derulo és a One to Want Me szól mindjárt, előtte Vastag Csaba, már tudom. Most pedig Harvey, Told You So.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A hétvezér kupasorozat része a jövő hétvégi Börzsönyi teljesítménytúra, amelyen 9, 21 és 42 kilométerre lehet nevezni. A rajt cél Bernece barátiban lesz, elsősorban az északi és keleti oldalon halad majd az út. Aki szeretne részt venni rajta, készüljön fel, hogy utána olyan emléklapot is kap majd, amit nem biztos, hogy el tud olvasni. Ugyanis az esemény szervező egyesület tagjai ősi magyar rovásírást használnak, és ezt a hagyományt szeretnék megőrizni és átadni is, úgyhogy az emléklapon nem latin betűkkel, hanem rovásírással lesz rajta a résztvevők neve. Szép emlék, talán már ezért is érdemes részt venni rajta. Jelentkezni a 0670 420 3252-es telefonszámon lehet. Hétvezér kupasorozat, kondvezér túra jövő hétvégén a Börzsönyben. 0670 420 3252.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. 24 fok van jelenleg, és már kora este 20 fok alatt lesz a hőmérséklet. Holnap javul a helyzet, napközben már 26-27 fok is lehetséges, és estére is mérsékeltebb lehűlés jön. Hétfőn többnyire napos idő várható.

0: Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, és a végére van még egy sporthírem a Pestvár megyei negyed osztályú felnőtt labdarúgó bajnokság északi csoportjából. Ott a második forduló mérkőzéseit játsszák ezekben a pillanatokban is. A három friss eredményt mondom: Sződ, Püspök, Szilágy 3-3, Pomáz, Nagymaros 5-0 és Göd, Mária, Nosztra 2-1. A további eredmények majd a hírekben óránként meghallgathatók. Én pedig legközelebb egy hét múlva, azaz szombaton délelőtt 10 órakor jövök majd ismét ide a Megafon stúdiójába friss programajánlatokkal és friss sporthírekkel. 4 óra van, a folytatásban jön Lombos Marci a Szódával és vendégével egészen este 8-ig. Mindenkinek további kellemes vasárnap délutánt kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palócliget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel. Ez a 6. Szeptember Fest Balassa gyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Subtons és Magyar Buli DJ Szilveszterre. Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én. Balassagyarmaton, a Palócligetben.
2: Reklámot hallottak.
5: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
6: Kétszer is megépült, másodszor is megnyílt Balassagyarmat erdei kerékpárparkja. A nyíriesi üdülővezet sportlétesítményét 2021-ben avatták fel, azonban rövidesen, szinte egészében bezárták, mert a benne lévő egy hektárnyi lucfenyves kipusztult. Az erdészet letermelte a területen álló veszélyessé vált fákat, a bringa utak is tönkrementek a munkák során. A helyi lelkes bringás közösség lobbijának eredményeként pénteken délután ismét megnyithatott a park. Az ünnepélyes pillanatok során ismertették, 3 kilométer út készült el, kezdők és haladók számára egyaránt élvezetes pályát alakítottak ki a nyíriesi erdőben. Az életük első kilométereit még csak most kezdők részére, parkapartban. Funkcióként egy gyakorló pálya is készült, ahol bóják kerülését, ugratást és egyensúlyozást is tanulhatnak a gyerekek. A nyíries bike park minden nap ingyenesen használható Balassagyarmaton, a helyszínen versenyeket is szerveznek. Őrbottyán 3 utcájában elkészültek a burkolatfelújítások. A Gárdonyi, a Gyár és a Szent István utcákban összesen 860 méternyi felületen cseréltek aszfaltot, megoldották a csapadék vízelvezetését és egyes pontokon kerékpártámaszokat helyeztek ki. Szabó István Ferenc polgármester tudatta, a munkálatok során fákat is ültettek, akadálymentesítették a járdakapcsolatot, és ahol szükséges volt, ott járdákat is készítettek. A teljes költségvetés 217 millió forint volt. A miniszterelnökséget vezető miniszter lehet Rogán Antal utóda. Ruf Bálint veszi át a Védelmi Igazgatási Hivatal és a Nemzeti Információs Központ irányítását, állítja a Mi Hazánk nógrádi politikusa. Dócs Dávid szerint a titkos szolgálatok felügyelete a belügyminisztérium helyett Ruf Bálint feladata lesz. Molnár Zoltán, a Tisza párt képviselője, hazugságnak minősítette Dócs Dávid szavait, és Ruf Bálint interjúját idézve közölte, hogy helyette Magyar Péter miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter kapta ezt a munkát. Üzemanyagdrágulás várható a jövő héten. A heti piaci folyamatok és a hazai aktuális üzemanyag átlagárak alapján a jövő hét első felében további mérsékelt áremelkedésre vagy stagnálásra lehet számítani a hazai benzinkutakon, írja a holtankoljak.hu. A drágulási okai között említik a nemzetközi olajárakat. A Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára átlépte a lélektani 90 dolláros szintet, és a hétvégére a 91-96 dolláros sáv felé vette az irányt. A kínálati szűkülések és az észak-amerikai, közel-keleti geopolitikai feszültségek közvetlenül hajtják fel a finomított termékek jegyzésárát, teszik hozzá. lezuhant egy F4 Phantom vadászbombázó tegnap Görögországban az Atén melletti Tanagra repülő térnél egy légi bemutatón. A görög légierő egy tisztségviselője elmondta, a két pilóta állapotáról egyelőre

0: éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
3: Szóda. Kívánok mindenkinek csodás délután. Szeptember 6-a van, az ősz első vasárnapja és az első szódája. Én Lombos Marci vagyok, ahogy megszokhattátok. Minden vasárnap délután 4 órától este 8-ig ülünk itt vendégeimmel a mikrofonok mögött. Én még mindig és nehezen kimozdíthatóan a Velencei tópartján vagyok. Gárdonyban egy háznak a teraszán. A szél fúj, de napközben gyönyörű szép idő van egészen szerdáig. Csütörtöktől viszont, ha az égiek is úgy akarják, elkezd esni az eső, és ezzel együtt a hőmérséklet is jócskán csökkenni fog. A gyerekek a héten már elcsattogtak a suliba, és ez így is lesz egészen az őszi szünetig, én legalábbis ezzel biztatom a lányokat. A mai szóda egy best of, vagyis a nyár legjobb adásaiból válogatunk össze nektek egy gyönyörű kis csokrocskát. Vagyis maradnak a nagy dumálások és a jobbnál jobb zenék, ezt az órát, illetve magát a szódát kezdjük egy dallal, mely nem más, mint Ergo, tiszta erőből nyár. Induljunk!

0: folytatjuk is az adásunkat, Debreceni Raskó Gabi. Fél, mondhatom, hogy írónő?
1: Vagy, ja, figyelj, de ez az írónő, ez annyira vicces. A férjem, az amikor megjelent a könyvem, akkor átírta a nevemet a telefonjában írónőre, mert hogy ő mondta neki, hogy dehogy is, attól, hogy írtam egy könyvet, attól még nem lettem írónő.
0: De kettőt írtál.
1: Jó, most már kettőt írtam, és akkor írtam a másodikat, akkor mondta, hogy na most már akkor lehet, de én nem érzem magam annak, szóval interjúkat csináltam gyerekekkel, szerintem akkor érezném magam írónőnek, hogyha én írnék egy könyvet úgy, hogy az egészet én írom, ezek inkább interjúk, amikben én is benne vagyok, mert hogy hozzá kutattam, tehát hogy különböző országokban élő magyar gyerekekkel csináltam interjúkat, és úgy csináltam meg ezeket a történeteket, hogy van benne mindig annak az adott országnak a bemutatása is, hogy ez érdekes legyen az olvasóknak, szóval, hogy ebből a szempontból van benne olyan rész, amit én írtam hozzá, de akkor is inkább interjú. Okay. Szóval.
0: Csak hogy röviden összefoglaljuk, és majd fogunk beszélni magáról a könyvről. Tulajdonképpen egy interjú gyűjtemény, olyan interjúk, amik gyerekekkel készültek, és még ami ott van a fókuszban, hogy nem Magyarországon élő, egyébként magyar gyerekekről van szó. És majd azról is fogunk beszélni, hogy az adás elején már volt róla szó, hogy ti Balin éltek, és tulajdonképpen ez adta a könyv egyik apropóját, a másik apropóját az adta, hogy ti magatok is éltetek gyerekként külföldön. Összefoglalva, ha nem írónő, akkor te minek neveznéd magad? Hogy mi a te identitásod?
1: Fú, hát ez... A Kishercegben van, tudod, én nagyon szeretem a Kisherceget, és abban van egy olyan rész, amikor erről van szó, hogy ki, pont ez, hogy ki hogy mutatja meg magát, meg hogy az emberek hogy mutatják be a környezetüket, és akkor mondja, tehát az van benne, hogy ha leírsz egy házat, hogy nem tudom, a tetején galambok vannak, és egy rózsaszínű ház, és milyen gyönyörű, akkor nehezen képzelik el a gyerekek, vagy az emberek, és hogyha azt mondod, hogy láttam $1 millió érő házat, akkor mindenki egyből el tudja képzelni. És hogy ezek a kategóriák, hogy én jogász vagyok eredetileg, az is így berak egy ilyen, tehát hogy elképzeled, hogy milyen egy jogász, szerintem tökre nem vagyok olyan. Szóval, jogász vagyok, anyuka vagyok,
0: nem
1: feleség vagy
0: olyan, vagyok. Meg, ne azt mondod, hogy nem vagy olyan, de miért ne lennél olyan? Egyébként fia, azért is kérdezem meg, mert én is mindig bajban vagyok akkor, hogyha így van, azt mondjam, hogy nem tudom, dalszövegíró, vagy ilyesmi, hogy én ezektől írtózok, de valahogy az ember mégiscsak megfogalmazza magát, és szerintem azért is fontos, mert hogy a hallgatóink között is van rengeteg ember, aki érted, függetlenül attól, hogy mit tudom, 40 éves, 50 éves, 60 éves, keresi a helyét a világban, és nem biztos, hogy azzal találja meg, hogyha ő azt mondja, hogy én a Kovács Gyulának vagyok a felesége, vagy én vagyok a polgármesteri hivatalban a recepciós. Érted, hogy ennél sokkal többről van szó.
1: Igen. Nekem például az egy érdekes pont volt az életemben, amikor rájöttem, pont miután kiköltöztünk Balira, ugye én Magyarországon jogászként dolgoztam, utána született két gyerekem, akkor velük voltam otthon, utána kiköltöztünk Balira, és ott nem tudok jogászként dolgozni, vagy nem tudtam, és akkor volt egy ilyen, hogy jó, most akkor én itt ki vagyok, hogy vagyok a valakinek a felesége, vagyok valakinek a gyerekeinek az anyja, de hogy én ki vagyok, és akkor kezdtem el azon gondolkozni, hogy világéletembe szerettem volna könyveket írni, már gyerekként is, és akkor na most itt az alkalom, hogy ezt megcsináljam, és akkor igazából neki is álltam, és akkor ott írtam meg az első könyvet is, meg a másodikat is.
0: És hogy bár nem nevezed magad írónőnek, az első könyveddel elhozol két díjat. Hogy szerintem, amikor az ember így arról beszél, hogy vagy nem tudom, most bennem merült fel ez a kérdés, hogy kicsoda is ő, talán ennél egyen fontosabb kérdés, hogy a dolgainkat hogyan csináljuk, vagy hogyan nyúlunk hozzá. És szerintem neked inkább a díjak azok nem azért jöttek, mert írsz, nem azért jött, mert jogász vagy, mert anyuka vagy, hanem azért, mert ott abban a helyzetben a könyvíráshoz valahogy úgy álltál hozzá, ami más volt, mint
1: hát
0: az addigiek. Ez az innovációs.
1: Maximalistának maximalista vagyok eléggé. Igen. Tehát, hogy az ha valamit elkezdek csinálni, akkor azt általában szeretem jól csinálni. Azért nem annyira, hogy rosszul érezzem magam tőle, szóval nem addig a szintig, hogy már maximalizmus az elmenjen odáig, hogy már nem is élvezem, csak azért is letolom, és legyen tökéletes, szóval nem ilyen szempontból, de hogyha valamit így van kedvem csinálni, akkor azt abba tényleg nagyon koncentrálok rá, nagyon figyelek rá, hogy az klassz legyen, sokat gondolkozom rajta, és ezt azt hiszem ennél az első könyvnél nagyon jól sikerült, és tényleg baromi jó visszajelzéseket kaptam rá. Nem csak annak örültem igazán, hogy nem csak a könyves szakmától, hanem a legjobban a gyerekektől, tehát hogy én nagyon sok külföldön élő magyar családtól kapom olyan visszajelzéseket, hogy igazából az egyetlen magyar nyelvű könyv, amit a gyerekeik szeretnek olvasni, az az enyém. És ezt,
0: miközben nem egy konkrét értelemben vett mesekönyvről van szó.
1: Nem mesekönyv, de nem is, tehát úgy mondtam, hogy ezek interjúk, de nem úgy vannak leírva, hogy kérdés-felelet, hanem hogy mindegyik szöveget úgy írtam meg, hogy a gyereknek érdekes legyen, hogy egyes szem első személyben mondja el az adott gyerek, hogy én XY vagyok, nem tudom, én Kínában élek, és akkor elmeséli az életét, hogy ott milyen az iskolája, milyen a város, amiben laknak, miket szoktak enni, hogy tartják a kapcsolatot Magyarországgal, nem tudom, milyen magyar ételeket szeret, ha Magyarországra jön, akkor mit szeret csinálni, stb. Tehát, hogy ilyen nagyon könnyű vele kapcsolódni, mert olyan, mintha találkoznál ezzel a gyerekkel, és ő elmesélni neked a sztoriát, és ezt tükrözik vissza a szülők is, hogy ezt mondják, hogy azt szokták mondani a gyerekek, hogy fú, ma hova utazunk, ma menjünk Mauritiusra, és akkor olvassuk el a Mauritiusi sztorit, ma olvassuk el a, nem tudom én, a Japánt, a Dél-Afrikait, stb. És hogy egy ilyen, kicsit egy ilyen, ilyen nagyon személyes gyerek szemszögű földrajzkönyv is kb. Tehát, uh-huh. hogy így bejárod vele a világot. Úgyhogy igen. Szóval, hogy úgy írtam meg őket, hogy nekem az fontos volt, hogy a gyerekeknek is érdekes legyen, a szülők se unják, akik felolvassák a gyerekeknek, hogy nekik se az legyen, hogy nem tudom, már ötötször kell elolvasni. Tehát ilyen szempontból igen, volt benne maximalizmus.
0: Szerintem nagyon érdekes egyébként, hogy ezek a változások, és szeretnék a következő blogban magáról a változásról beszélni, mert az én számomra arról szólnak ezek a történetek, hogy valakit kivesznek a környezetükből, és áthelyeznek egy teljesen másik környezetbe. Uh-huh. De hogy majd ez egy következő blog, hogy mindez egy gyerek szemével van megírva. Tehát, hogy egy olyan narratív, amiben gyerekek mesélnek arról, hogy mi történik velük.
1: Igen.
0: És hogy ettől függetlenül a felnőttek, akik sokat hallgatnak okos felnőtteket, meg sikeres felnőtteket, de hogy egyszer csak azt, hogy elkezdenek a gyerek szemével látni.
1: Abszolút, igen. Na, tehát nekem ez azért volt nagyon fontos, mert én is éltem gyerekként külföldön, óvis koromban Mexikóban, aztán az első két iskolai osztályt Brazíliába jártam, egy francia nemzetközi iskolába, és ugye rengeteg olyan szülővel találkozom, akik elköltöznek Magyarországról, és egy idő után engem elkezdett zavarni az a mondat, amit nagyon sokszor hallottam, hogyha kérdeztem, hogy a gyerekek hogy vannak ebben a szituban, hogy jó, hát a gyerekek mindent megszoknak. Hogy ők pillanatok alatt hozzá fognak szokni, és én visszagondolva a saját gyerekkori érzéseimre, hogy én egy nagyon könnyen barátkozó, kiegyensúlyozott, ilyen könnyen kapcsolódó gyerek voltam, de még így is ez egy állati kemény dolog. Aha. Szóval, hogy engem az nagyon zavar, hogyha felnőttek azt gondolják erről, hogy ez egy gyereknek ilyen pillanatok alatt megy. Vannak gyerekek, akiknek könnyebben megy, és nagyon jó nyelvérzékük van, meg nagyon könnyen kapcsolódnak, és nekik könnyebb, de nekik se iszonyú könnyű, és vannak gyerekek, akik meg nagyon-nagyon nehéz.
0: Tehát tulajdonképpen saját tapasztalatból fölteszed azokat a kérdéseket, amilyen kérdéseket szerinted fel kéne tenni.
1: Igen.
0: Ezeknek a gyerekeknek.
1: Abszolút.
0: És nem tehát nem, nincs nagyon lehetőség.
1: Igen.
0: Figyelj, folytatjuk az adásunkat, csak hallgassunk meg néhány nótát, mi addig pihenünk egyet, meg megnézzük, hogy itt mögöttünk a kerti partin, hogy érzik magukat az emberek.

0: Folytatjuk az adásunkat, Balatonkeresén vagyunk egy családias kerti partin, mögöttünk gyerekek sikítoznak, ugrálnak a medencébe, felnőttek zenét hallgatnak, és finom fröccsöket isznak. A műsor, amit hallgattok, a Szóda Lombos Marcival és debreceni Raskó Gabival. Az előbb már így pedzegettem, hogy nekem a könyv, az, ha nagyon zanzásítani akarom, meg nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor az a változás. Hogy embereket és főleg gyerekeket kikapnak egy környezetből, és átteszik máshová. Tulajdonképpen megváltozik körülöttük minden. Ami szerintem azért is egy nagyon izgalmas téma, mert alapvetően a világ jelen pillanatban iszonyat nagy változásokat hozott. Hát amihez alkalmazkodni kell. Akkor is, ha tetszik, nem tetszik, 2026-ban más világ van, mint amit gondoltunk 2019-ben, hogy lesz.
1: Hát abszolút, hát ha megnézzük mondjuk a mi nagyszüleink, az én, nem tudom, az anyukámnak az alföldi nagyszülei, szerintem ha Balatonig eljutottak, akkor sokat mondok, de ha hogy az egész életüket leélték egy falun belül, vagy nem tudom, egy megyén belül gyakorlatilag, és szerintem nagyon sokunknak a nagyszülei így voltak. És hogy a mi korosztályunkban már, hát mondjuk a te lányod is most fog külföldre menni egyetemre, tehát hogy itt meg már ilyen teljesen szinte hétköznapi, hogy külföldre mennek egyetemre, sokan már középiskolába is, ilyen
0: Nem gondolom, hogy ez mindenhol így van, még Magyarországon belül sem. Tehát, hogy szerintem a nagy többség az most sem utazik. Hogy van a társadalomnak egy bizonyos rétege, ahol könnyen utaznak, meg is tehetik, hogy mennek. De alapvetően szerintem még mindig egy balatoni táborozás az sok gyereknek tökre elérhetetlen.
1: Igen, viszont abból a szempontból legalább online sokat utaznak, hogy tehát amihez hozzáférnek tartalmakhoz, mondjuk az interneten a világ minden tájáról, hogy sokkal többet látnak a világból, mint mondjuk a nagyszüleink láttak. Az biztos, hogy máshol milyen az élet, máshol hogy van. Na mindegy, szóval, hogy ez a változás, hogy kikerülsz a megszokott környezetedből, és átkerülsz egy másik országba, ez nagyon, nagyon kemény, és egy ilyen nagyon nagy önismereti utazás, és én azt a kifejezést szoktam használni, hogy a gyerekek sem olyanok, mint a száraz virág, hogy így megfogod, és egyik vázából átteszed a másikba, és nem történik semmi, mert neki is vannak gyökerei, van, nem tudom, lehet, hogy van egy kedvenc fája, vagy egy kutyája, vagy a, nem tudom, a nagymamája, vagy az iskolát nagyon szerette, vagy az ovit nagyon szerette, és onnan kiveszed, és átviszed egy másik világba, ahol neki újra kell kapcsolódni a dolgokhoz, meg elkezdenie kötődni dolgokhoz, és ez egy ilyen nagyon nagyon érzékeny folyamat, és nagyon el is lehet szúrni, tehát hogy azért is volt nekem fontos ezeket a könyveket megírni, hogy érzékenyítsem rá kicsit a szülőket, hogy azért ezt lehet jól csinálni, meg lehet rosszul. Tehát én hallottam ilyen iszonyú ijesztő példát, hogy van, aki annyira meg akarja óvni a gyerekeit attól a soktól, hogy külföldre költöznek, hogy hallottam olyat, hogy mit tudom, egy szerdán a gyerek elment még iskolába, és akkor szerda délután hazajött az iskolából, és azt mondták a szülei, hogy kisfiam, akkor holnap te már nem mész suliba, mert Hollandiába költözünk, mondjuk.
0: Aha.
1: És nem tudsz elköszönni senkitől, mert hogy nem akarták előre frusztrálni, de gondolj bele abba a szituba, hogy...
0: Na most képzeld el, hogy alapvetően beszélgetős műsor, szívesen hallgatlak, de van egy nagyon komoly sztori, erről felkeresett egyszer egy hölgy engem, hogy az édesapámmal ők összeházasodtak akkor, amikor 5 évesek voltak. És a következő napon az ő, de nem tudták. Tehát, hogy összeházasodtak, és a következő napon Balassagyarmatról elköltöztek Székesfehérvárra.
1: A lány.
0: A lány és a szülei. És úgy jött oda hozzám, És most volt, mint jó, egy 67 éves, hogy ő nem tudott elköszönni az édesapától. Jézusom, tehát tulajdonképpen erről van szó, hogy gyereket olyan helyzetbe hozni, hogy nem tudja azt mondani a barátjának, akit megbántott, hogy ne haragudj, nem tudja visszakérni a matchboxát, amit kölcsönadott, tehát hogy itt hagy egy csomó, tulajdonképpen erről
1: abszolút,
0: van szó.
1: Abszolút. És hogy ezt lehet jól csinálni, és erre van egy csomó ilyen, tehát lehet azt, hogy akkor elköszönsz, hogy akkor van egy búcsúbuli, tehát mi például azt csináltunk, mi csináltunk búcsúbulit a gyerekeknek is, az osztálytársaik készítettek nekik búcsúajándékot, ilyen fotóalbumot, meg csináltak a nagyobbik fiam osztálytársai csináltak neki egy pólót, amit mindenki aláírt, és ráírták, hogy várunk vissza, meg aha, szóval, hogy ilyen igen, tök cuki, és igen, akkor az egész más így elmenni, aha, meg az is, hogy te elköszönsz, és hogy szóval azért azoknak se könnyű, akik itt maradnak, tehát mondjuk legjobb barátnő, akármi, hogy ő itt marad, ő nem aha, megy sehová, és elveszíti a nagyon jó kis barátját. Szóval, hogy ezt... egyáltalán nem mindegy, hogy viszik végig ezt a folyamatot.
0: És figyelj, ebben az esetben meg a nem veszélyes a szorongás? Tehát, hogy mondjuk egy hónappal előtte meg tudod, hogy el fogsz menni, és akkor ugye elkezdesz úgy, ezért, úristen, jó lesz-e? Tehát érted, hogy elkezdesz félni, rettegni.
1: Figyelj, vagy azért teljesen megúszni mindig... nem lehet. Aha. Tehát, hogy mi például azt csináltuk a mi gyerekeinkkel, hogy amikor kiválasztottuk, hogy akkor hova fogunk menni, akkor elkezdtünk azt annak utána nézni, hogy ott mi van olyan, ami nekik érdekes, és akkor kiderült, hogy Dél-Kelet-Ázsia legnagyobb vízi csúszda parkja, az Balin van, és imádnak a gyerekek vízi csúszdázni, és akkor arról megmutattunk nekik pár YouTube videót, és akkor igazából nekik ez adta aha, el, hogy megyünk oda, ahol van egy óriási vízi csúszda park. És igazából, amikor mentünk ki, őket egyedül ez érdekelte, és a lelkünkre kötötték, hogy de legalább hogy minden héten menjünk el oda, és mondtuk, hogy minden héten nem fogunk elmenni, de mondjuk havonta egyszer elvisszük őket, és az első évben tényleg el is vittük őket minden hónapban. És nekik ez így tehát értem, az, hogy így megmutatni, hogy fog kinézni, hogy körülbelül, hogy milyen lesz az iskola, hol fogunk lakni, ezekkel nagyon sokat lehet segíteni egyébként.
0: Azért érezhető, hogy próbálsz feszültséget oldani társadalomban, azokban a gyerekekben, akik megélik ezt a helyzetet, van egy családod, és felelős anya vagy, de te, Gabika,
1: igen?
0: Hogy áll az előtte lévő változásokhoz?
1: Nekem a legnagyobb tanulság az volt ebben, most mi 4 éve vagyunk kint, és nekem például az egy nagyon nagy tanulság volt, hogy amikor egy ilyen döntést hoz egy család, akkor mennyire fontos az, hogy a két szülő nek kb. Egyféle jövőkép legyen a fejében. Tehát, hogy nálunk mi például ezt elrontottuk, hogy én ugye 2 évet voltam Mexikóban gyerekként, aztán hazajöttünk, aztán 2 évet Brazíliába, és azért valahogy nekem ez a 2 év ez így bevésődött, és az eszembe se jutott, hogy mondjuk örökre elmenni, tehát nekem az volt a célom ezzel, hogy elmegyünk, és akkor a gyerekek világot látnak, meg nemzetközi iskolába járnak, megtanulnak tényleg anyanyelvi szinten angolul, és akkor utána jöhetünk haza. És akkor 2 év után én elkezdtem mondogatni a férjemnek, hogy akkor lehet, szerintem ez így tök jó volt, és akkor most jöjjünk haza. És ő megmondta, hogy hát ő viszont még maradna. És akkor ez egy állati kemény helyzet volt egyébként. Tényleg nagyon kemény volt, hogy így az látszott, hogy én annak örülnék, meg attól lennék boldog, hogyha most már jönnénk haza, ő meg attól, hogyha maradnánk. És az elején a gyerekek is így ketté váltak, hogy 2 fiunk van, és az egyik az inkább hozzám húzott, vagy nem hozzám, hanem a hazamenetelhez, a másik viszont nagyon-nagyon jó osztályba került Balin, amit nagyon szeretett, és ő meg inkább azt mondta, hogy majd maradjunk. Aha. És ez egy kemény szitu. Szóval...
0: Aha, tehát, hogy ez fontos, hogyha gyerekeket beleviszünk egy változásba, hogy legalább legyen meg igen, az a kohér, vagy az összhang.
1: Igen, és nagyon sokszor egyébként az van, tudod, hogy az egyik szülőnek van valami munkája, tehát ő kap valami melót, és a másik, erre van is egy ilyen kifejezés, hogy ilyen követő házastárs, vagy trailing spouse, hogy ő ment egy ilyen utánfutó megy vele gyakorlatilag, és lehet, hogy neki is Magyarországon mondjuk volt egy egzisztenciája, volt egy munkája, stb., amit kint nem, egyáltalán nem biztos, hogy tud csinálni, mert mondjuk lehet, hogy nem tud annyira egy idegen nyelven, és nem tudom, a férje általában az szokott lenni, hogy a férj kap valami baromi jó, nem tudom, külföldi melót, és a feleség akkor meg onnantól átáll arra, hogy eddig volt egy munkája Magyarországon, most meg háztartásbeli lesz, és akkor ő neki nincs egy munkahelye, ahol bemenjen, ahol kapcsolódjon, ő otthon van sokat, szóval, hogy ezek lehet, hogy totál más él meg a két ember, tudod?
0: Igen. Figyelj, de tulajdonképpen így született meg benne az írónő. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben született meg az az ember, aki fölteszi azokat a kérdéseket, amiket egyébként szeretne, hogy neki feltegyen.
1: Igen.
0: Most ismét zenét fogunk hallgatni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
4: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
3: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
4: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
2: Reklámot hallottak.
1: 17 óra van.
2: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
5: Valótlanságokkal riogat Gyenes Szilárd balassagyarmati Tisza párti aktivista. Internetes fórumán állítólagos erdőirtásokról értekezett tegnap előtt, amelynek bizonyítására mások képeit jogtalanul használta fel. Erre hívták fel figyelmét erdészeti körből. Gyenes szerint a nemzeti parkok és természetvédelmi területek faírtását le kell állítani. A cselekmények bizonyítására pedig képeket is mellékelt. Az egyik hozzászóló arra figyelmeztette, hogy a felhasznált képek nem Nógrádban, hanem a hevesi Demjén község egy jól meghatározott területén készültek, és nem természetvédelmi területet mutatnak, nem is védett, hanem kifejezetten faanyag termővidék. A balassagyarmati tiszás aktivistát arra kérték, hogy állításaihoz csatoljon hiteles képeket, mert anélkül csak politikai manipulációról van szó. Gyenes Szilárd két nap elteltével sem mutatott be új fotókat. Intenzív szarvasvadászat kezdődött Nógrádmarccal, Szügy, Nógrádgárdony, Ilinj és Patvarc erdő területein, közölte a Kőbérc Vadásztársaság. Dovicsin Otto elnök tudatta, október közepéig minden nap délután 4 és másnap délelőtt 9 óra között szarvasokra vadásznak. A társaság vezetője arra kéri az erdőjárókat és a környéken lakókat, hogy ezekben az időpontokban a biztonságuk érdekében maradjanak távol a területektől. Hozzátette, a kérést annak ellenére is tartsák be, ha rendelkeznek ideiglenes úthasználati vagy területhasználati engedéllyel. A korlátozása kijelölt turista és kerékpárutakra is érvényes. A miniszterelnökséget vezető miniszter lehet Rogán Antal utóda. Ruf Bálint veszi át a Védelmi Igazgatási Hivatal és a Nemzeti Információs Központ irányítását, állítja a Mi Hazánk nógrádi politikusa. Dócs Dávid szerint a titkos szolgálatok felügyelete a belügyminisztérium helyett Ruf Bálint feladata lesz. Molnár Zoltán, a Tisza párt képviselője, hazugságnak minősítette Dócs Dávid szavait, és Ruf Bálint interjúját idézve közölte, hogy helyette Magyar Péter miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter kapta ezt a munkát. Magyarországon hamarosan 67 éves korig kell dolgozni, később pedig akár 69 éves korig. Erről terjednek hírek egyes internetes portálokon. A Magyar Államkincstár weboldala 2026. szeptemberében is azt írja, hogy 1957-ben vagy később születettek öregségi nyugdíjkorhatára 65 év. Teljes öregségi nyugdíjhoz főszabály szerint legalább 20 év szolgálati idő szükséges, legalább 15 év szolgálati idővel pedig résznyugdíj állapítható meg. Az 1952 előtt születettek esetén még 62 év volt a küszöb, aztán ez fokozatosan emelkedett. Az 1952-ben születetteknél 62 év és 183 napra, az 1953-asoknál 63 évre, az 1954-eseknél 63 év és 183 napra, az 1955-ösöknél 64 évre, az 1956-osoknál pedig 64 év és 183 napra. Jelenleg azonban nincs olyan jogszabály, ami automatikus tovább emelni az 1957 után születettek nyugdíjkorhatárát.
2: Közlekedés.
5: Napközben Salgótarjánban az Ipari Parknál, Széchenyben a Benzinkútnál, a 22-es úton Őrhalomban, valamint Mohorán és Bácrátóton mérik az autósok sebességét.
6: A következő következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
8: Szóda.
9: És induljon el a Szóda második órája velem Lombos Marcival. Ahogy megszokhattátok, minden vasárnap délután 4-től este 8 óráig ülök valamely vendégemmel itt a mikrofonok mögött. A mai nap egy best of adás, vagyis a nyár legjobb pillanataiból állítunk össze nektek egy csokrot. Azért, hogy

kaptatok valamelyik régen látott unokatestvéretektől, átmentek ezzel az üvegitallal, becsöngettek, meghúzgáljátok a fülét, majd leültök az asztalához, és megeszitek a vasárnapi ebédjének maradékát. Néhány dal után jöjjenek beszélgetések a közelmúltból, az első dal, amivel elindítjuk a második óránkat, Jessie J és a Happy.

0: A Bakelitek sztárjai és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista Szóda.
2: Hölgyeim és uraim, Temesi Bercivel ülünk itt a mikrofonok mögött, ez a Velencei tó partja, ahol egyébként van víz, nem mondom, hogy nem hiányozna belőle, de hogy azért itt aki strandolni akar, azt tud meg egyáltalán. Remélem, hogy ti is jártok vízpartra, ott az a Dunakanyar mellett, meg akár Balassagyarmaton is a Nyíries, az Ipoly, a strand, bár nem tudom, hogy a strand az most itt van, mindegy is.
3: Fogalmam nincs. Hát nagyon kevesen vannak mindenhol, én azt látom, illetve a másik véglet meg az, hogy rengetegen vannak ilyenkor bizonyos helyeken. Fancy, kiülnek, italoznak, kajágatnak, működik.
2: Ja. Meg hát ugye légkondicionált lakások.
3: Így van.
2: Figyelj, arra gondoltam én a mai nappal, hogy ugye, ahogy be is vezettem az adás elén, 2016 novemberében fölhívtalak, és tulajdonképpen te azóta itt vagy velem vasárnap.
3: Nagyon
2: hogy kemény. Nézzük már át, hogy mi történt veled ebben a 10 évben. A 10 évvel ezelőtt te már dolgoztál producerként, azért régóta nyomod, ugye Temesi Berci egy kiváló basszusgitáros, és majd fogjuk mondani, hogy még micsoda. És mindez csak azért, mert azt szeretném én valahogy így illusztrálni ebben az adásban, hogyha valaki jó úton halad, meg így a saját útját csinálja, akkor mi utat lehet bejárni, mennyi minden történhet 10 év alatt. Figyelj, akkoriban te hol basszusgitároztál 2016-ban?
3: 2016, mondom neked, van a Google fényképen a tárom, és tulajdonképpen ebben, hogyha beütöm, hogy 2016, kidobja az összes fotót. És most, amit látok...
2: Egy szál ősz szakállad nem volt még.
3: Nem.
2: Egy gyerekképű szávó volt.
3: Igen. Egy gyönyörű, szép kis budafoki lakásban voltam, terasszal, a kis kutyámmal.
2: Akkor még nem ismertem. Nem veszel egy lakást.
3: Így van. És akkor még nem a feleségem volt a párom, tulajdonképpen rá egy évre jöttünk mi össze. Úgyhogy 16-ban itt voltam a lakásban, a szép kis kutyámmal sétálgattam az erdőben, közben Intermezzo nevű ilyen funk jazz zenekarral játszottam, Ákosékkal, Garami Gabival, ha már Balassagyarmat...
2: Garami funkista, tényleg akkor, igen.
3: Ha már Balassagyarmat, akkor a Csapó Ádi.
2: Aha.
3: Ők voltak akkor az X-Faktorban még. Akkor alakult meg a Palladio. És tulajdonképpen ők voltak a vendégeink, én akkor X-Faktoroztam, és Palladio Orchestra akkor jött be először az X-Faktorban, mint extra produkció.
2: X-Faktor zenei vezetője voltál.
3: Így van. Aztán...
2: Figyelj, egy picit álljunk meg, és nem is feltétlenül eseményeket kéne most sorolni. Hogy mi volt akkor a fejedben? Mi volt akkor a fejedben? Merre szeretnél te tovább menni?
3: Akkor már nyilván 12 óta alkotgattam a saját produkcióimat, és nagyjából rá pár évre kialakult az, hogy csak a saját dolgaimat akarom csinálni, de ez úgy kezdődött, hogy...
2: Nem volt még lemezed, ugye?
3: De volt, 12-ben volt már az első lemez, hát azon van a B, mint igen. Barátság, tehát ezek akkor voltak már. Viszont 16-ban csináltuk meg a Garami Funky Stuff második lemezt, és akkor a Buraival, a Lori B-vel, a Nikával ültünk egy stúdióban, és kezdtük el a saját lemezeket csinálni Garamiban, mert ugye akkoriban még feldolgozásokat játszottunk inkább. És akkor létrejött egy lemez, amin voltak feldolgozások, de egy saját dal volt talán a Péntek éjszaka, amit elkezdett játszani akkor a rádió. De utána a második lemezen már csak saját dalok voltak, és ott például a Nika, a Lori B, Kollányi Zsuzsi, nagyon sokan voltak, akik vendégként szerepeltek. Úgyhogy velük dolgoztunk sokat. Hát nagyon máshogy működött akkor még az élet. Volt egy a Szent György iskolában, ahol ugye az Öröm a zenével, az Andrássy Kremóékkal és sokakkal tevékenykedtünk. Ott még volt az Öröm a zene iskola, ahol Szappanos Gyuri barátunkkal tanítottunk, basszusgitárt tanítottunk, volt kezdő-haladó csoport, és oda jártunk be. Aztán később én itt végeztem hangosítóként ebben az intézményben. Szóval így mennek az évek, meg az
2: figyelj,
3: idő.
2: Figyelj, tervekkel álltál neki az életnek?
3: Abszolút, abszolút.
2: És nagy tervekkel?
3: Voltak terveim, de akkor még azért a tévé eléggé mélyen benne voltam a tévézésben. óta vagyok, vagy voltam tulajdonképpen a tévéműsorokban, és 12-ben igazoltam át az X-Faktorhoz. És akkor 16-ot írtunk, tehát még csak 3-4 éve csináltam, tehát akkor azért még bőven benne volt.
2: Mi volt a feladat az X-Faktorban?
3: Zenei rendezőként tevékenykedtem. Én nem döntöttem, tehát nekem nem voltak igazán olyan jellegű döntésem, amik személyeket érintettek. Tehát nem én döntöttem el, hogy ki jut tovább, nem én döntöttem el, hogy ki melyik mentorral tevékenykedik. Nekem a mentorokkal volt dolgom, tehát az ő kívánságaikat kellett megcsinálni hangszerelés szinten. Ha szükség volt élőzenészre, akkor odahívni, szerződni élőadásba, akár megszólaltatni élő hangszereket.
2: Ja, mi, bocs, dalválasztásokról beszélünk.
3: Dalválasztás...
2: Tehát, kitalálták, hogy énekelje...
3: Azt együtt találtuk ki. Aha. Tehát nagyjából úgy működött, hogy aki bejutott az élőadásba, mondjuk az a 12 fő, az ővelük 12 fővel egy csütörtöki napon mindenkivel eltöltöttünk egy órát. Tehát reggel 9-től este 9-ig ültünk a szerkesztőségben, ott ült bent egy 20 fős stáb, ebben benne volt a producer, a fodrász, a tánckoreográfus, a segédszerkesztők, szerkesztők, mindenki, jó magam is, és mindig hozott a versenyző mondjuk 40 dalt, és akkor ezeket kiszűrtük, hogy kinek. Tehát az volt a közös meccéspont, ami mindenkinek tetszett. Ami nem, azt kikukáztuk. És akkor tulajdonképpen ebből összeválogattunk 10-et, ami mindenkinek tetszett, és ezzel a 10 dallal kellett elkezdeni dolgozni vasárnap vagy hétvégén az énektanárnál. Ott rögzítették a demókat, hogy körülbelül hogy énekli azt az adott 10 dalt, és abból választottuk ki a legjobbat, ami adásba került. És akkor ez minden héten volt egy ilyen meeting, és minden héten volt egy ilyen tevékenység.
2: És ti készítettétek el a
3: minden zenei alapot.
2: Ha visszaemlékszel erre az X-faktoros időszakra, és egy embert kéne kiemelni a versenyzők közül, akire azt mondod, hogy na, ő megállná a helyét a világban bármikor, bárhol, ki lenne?
3: Figyelj, sok tehetséggel találkoztam, az a kérdés, hogy ki marad talpon, és nekem tehát a legelején, amikor még úgy éreztem, hogy ez a tévéműsor másról szól, mint most, én azt éreztem. És nem bántva a mostani műsor, tehát nem erről beszélünk, hanem nekem, mint friss csirke, aki oda kerültem ebbe a tévés közegbe, én hittem abban, hogy ez egy ilyen szentimentális, tehetségekről szóló, naívként ott éltem, és én elképesztően szurkoltam a Jaónak, meg a Vavra Bencének, tehát az ő akkori formációjuknak, amik egy fiú brigád volt, tulajdonképpen egy 4 fős fiú csapat.
2: És a Vavra Bencével dolgozol is tulajdonképpen.
3: És a Vavra Bencével mai napig, sőt a Jaóval is közvetve dolgozom. Tehát ő is a stúdiójában, én is, és akkor egymásnak sávjain tevékenykedünk így-úgy. Úgyhogy én erre emlékszem úgy igazán, de emlékezhetek a Kocsis Tiborra is, akivel rengeteget dolgoztam, utána 7 évig együtt álltunk színpadon, én voltam a zenekarvezetője, még a Rakoncai Viktornak köszönhetően. Hát rengeteg ilyen élményem volt, de 15 után történt párhuzamos a tévé mellett egy olyan dolog, hogy megismertem a Lukács Gabit, aki szintén tévés rendező, illetve ilyen színpadi rendező, producer, és vele megcsináltuk a Wonderland Show Company-t, ami úgy nézett ki, hogy volt egy koreográfus, volt a Gabi, mint kreatív, voltam én, és volt még egy negyedik ember, aki kreatívként ott volt, és tulajdonképpen 4-en csináltunk meg olyan show műsorokat, amiket itt Magyarországon nagyon nem csináltak.
2: Mi ezek csináltuk? Színpadi show.
3: Színpadi show, amik zene, divatbemutató, tánc, tehát egy összművészeti dolog, és mindig tematikus volt. Tehát minden évben mondjuk az Alléban Budapesten volt egy olyan show műsor, hogy abban a bevásárlóközpontban, amilyen ruhát lehetett kapni, abból kellett összerakni egy divatbemutatót, úgy, hogy ez tánccal, zenével, élőben, zenekarral, stb. Megszólaljon, de tematikus legyen. Tehát egyik évben mondjuk az opera volt a téma. És ezeket a divatbemutatókat az operákra és azoknak a történetére, zeneiségére kellett fölfűzni. Utána volt az irodalom például a következő évben. Uh-huh. És akkor irodalmi művekre húztuk fel ezeket, és akkor zenésítettük meg. Akkor volt mondjuk az olimpia, mint témakör akkor ebben az időszakban. Arra húztunk rá egy ilyen show-t,
2: igen.
3: Aztán volt környezettudatosság, tehát akkor kifejezetten a zöldítés, és stb. És akkor erre kellett felhúzni a zenei anyagot, az egész matériát, szóval ez egy nagyon izgalmas időszak volt, 15-től kezdődően, 16, az már egy komoly időszak.
2: Én nem mennék bele, mert konferálni fogunk megint egy dalt, de 16 óta hány lemezed jelent meg, amit Temesi Berci néven látottak világot?
3: A 17-ben jelent meg a harmadik, és ugye az, én már 6 lemezt jelentettem meg immáron, tehát 3 lemez jelent meg tulajdonképpen 17 óta, 16 után. És most készül a hetedik.
2: És ezek közül volt egy, ami szimfonikus volt?
3: Így van, egy dupla volt. Szimfonikus, az fonogramdíjas lett, illetve volt még az utolsó lemezem, amire a Inkognito énekesnőjével, illetve...
2: Várjál, tehát akkor hogy jött, hogy azt mondtad, hogy 3 lemez volt, a
3: 17-ben volt,
2: volt
3: a negyedik, amire a 77-es Jazz Bass című dalunk volt.
2: Az egy basszusgitár központú lemez volt?
3: Igen, de már énekes, tehát azon volt, mit tudom én, Éliás Gyuszi, azon volt Olá Gergő, volt Szolnoki Peti Nika,
2: Nagy Laci,
3: tehát nagyon sokan.
2: Utána jött a szimfonikus?
3: Utána jött a szimfonikus, aztán jött a dobos lemez, ugye, amikor minden dobos egy-egy dalt kapott, és akkor azt követte az új lemez, ami megmásolt a Big Band
2: Magyarország kiválóságaival. Igen, minden dobos egy embertelen dobos. Figyelj, meghallgattuk egy notát, és...

0: A Bakeli textárja és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista. Szóda.
2: Köszönjük az adásunkat Kemesi Bercivel. Ugye 2016 novembere óta ő itt van velem a csatornán. Ugye minden vasárnap este délután 4-től este 8-ig a Szódában, és ugye az utolsó órában van a Bercinek egy állandó rovata. És hát a legváratlanabb helyeken és helyzetekben szoktuk őt felhívni, ahol beszélnie kell. Ezt az elmúlt 10 évet rakjuk most össze, hogy mi történt vele. Ugye az előző blokkunk végén mondtad, hogy 3 lemezed jelent meg.
3: Igen.
2: Hogyha ebből a 3 lemezből, ahogy az előbb az X-faktornál, ki kéne egy momentumot emelni, akkor az mi lenne?
3: Fú, így momentumok... Hát csak a hülyeség. Tehát igazából az érdekes, hogy mindig ezt mondom a díjaknál is, meg a lemezeknél is, hogy hiába vannak ezek a kézzelfogható dolgok, és mi nosztalgikusan így kézbe vesszük, meg átlapozgatjuk, és én ezt nagyon-nagyon szeretem. De sosem az jut eszembe, hogy hogy muzsikáltunk, meg milyen figurákat játszottunk, meg technikailag mi volt ott, meg milyen előfok, hanem mindig a hülyeség jut eszünkbe. Tehát, hogy ez...
2: Nem, esélye egyet.
3: Például
2: bocsát, én közben jeget láttam a mikrofonba,
3: valószínűleg
2: jó hangosan.
3: Például, nem, nyilván nem akarok olyat, ami nem mikrofon, vagy éppen publikus sztori, mert ebben vannak vitang sztorik, de mit tudom én, amikor a dobosokkal dolgoztam, és ugye jött 12 dobos egymást váltva, egy nap 3 tracket vettünk föl, és mit tudom én, jött Tiba Sanyi, aki ugye Konzsuzsi, most éppen a Bródi Sziget nagy színpados koncertjén ő dobol. Mi együtt muzsikáltunk nagyon sokat, Éliás Gyuszinál, nem is tudom, Péli Barnáékkal, Star Jam-en, mindenhol, tehát nagyon sokat dolgoztunk, mi együtt Dorinánál, Galambos Dorinánál. És a Sanyi egy ilyen nagyon-nagyon precíz csávó, tehát ő mindent leír, mindent szögrehajt, úgy olyan napszemüvegbe érkezik, tehát így nagyon-nagyon kedvelem, nagyon jó barátom a Sanyi, és közben ő a rendőrzenekarban is tevékenykedik, tehát a Police Big Bandben. És hát megjött a Sanyi, és mindenkinek elmondtam, hogy ez lesz, az lesz, de nem tudom, és nem emlékszem arra, hogy ezt konkrétan, exakt módon elmondtam-e, hogy minden dalhoz klip készül. Tehát itt minden felvételt rögzítettem képileg is. Minden dalhoz készült videoklip. És valószínűleg vagy a Sanyi figyelmét kerülte ezzel, vagy sem, de tulajdonképpen ő megjött egy ilyen teljesen standardnek nem mondható rövidgatya asszonyverő trikó szedben. És amikor észrevette, hogy... Igen, és amikor észrevette, hogy rakódik fel körülbelül 7 kamera a dobja köré, akkor így megkérdezte, hogy ezt most kézbe is rögzítjük. Hát mondom, persze. Hú, hát ezt nem mondta, tudod, és imádom, hogy a videoklipet azóta is visszanézem, és annyira röhögök rajta, hogy az a döbbenet, ami kiült a Sanyi arcára, hogy ez most ki fog menni az éterbe, és ott ül ebben a rózsaszín asszonyverő trikóban és egy rövid gatyában, miközben mindenki kiöltözött az összes többi dobos. Volt ilyen is, de a másik nagyon nagy kedvencem, hogy csináltam ugye ebből a dobos videóanyagból, utána volt egy ilyen közös partink, tehát minden dobost és minden közreműködőt, aki a lemezen volt, közel 50 ember meghívtam, ettünk, ittunk, és egy lett falon végignéztük az összes videóklipet, majd ebből csináltam egy ilyen best of Baki videóanyagot, és ezt a mai napig vissza szoktam nézni, akkorákat röhögök rajta.
2: Van.
3: Nem raktam föl publikusan, mert ez nagyon belsőséges, egyrészt másrészt meg tele van hülyeségekkel, meg borzalmakkal, és az egyik kedvenc részem a Pálinkás Gergő barátunk, kiváló gitáros, szintén a környékről, Varsógyarmat környékéről, ugye ő Vácés környéke, és Pálinkás Gergő volt az, aki így feljátszotta az első gitárszót, bitang lett, és mondta, hogy mindegy, hát azért még egyet veszek fel. És ezt képzeld el, hogy 38-szor megismételte, de úgy, hogy mindig ez, hát figyelj, még egy belefér, nem? És ezt így 38-as egymás után vágva, annyira vicces az egész, hogy így ez fölépült, hogy őrült jó sztorik vannak ebből. Nekem így ezek maradnak meg, és azt gondolom, hogy pont ez az, amit így az ember tovább visz a következő életébe. Ezek a barátságok, a vicces sztorik, a hülyeségek.
2: Fia, én hagy emeljek ki egy pillanatot. 2025. októberében itt volt Magyarországon az Incognito zenekar énekesnője Deborah Bond, aki ugye egy afroamerikai, és hát ő azt a zenét, tehát amit ő énekelt, az az ő gyökere. Mi itt Magyarországról ezt a funkit, meg szólos dolgokat tulajdonképpen szeretjük, és csináljuk, és tök jó dolog, meg minden, de hogy az az ő népzenéjük. És hogy annyira emlékszem, hogy amikor a próbált volt rá a próba, akkor ugye külön béreltél egy hangárt, igen, és ott felszerelted embertelen jó minőségű stúdióban, és játszott a zenekar, játszott ez a magyar csapat egyébként tényleg tele kiválóságokkal, és ott állt középen Deborah Bond, aki érte fantasztikusan énekelt. Ilyen mágikus pillanat volt szerintem. Ez a pillanat a világon bárhol megtörténik, ott csodák történnek.
3: Abszolút.
2: Ez az egyik. Illetve hagyd mondjak még egyet, hogy elkészült ebben az időszakban az egyik lemezedre a Sziklák közt a rózsa című nóta, ami szerintem egy csodálatos dal.
3: Nagyon
2: és a Nika énekli együtt Szolnoki Petivel.
3: Így van. Ja. Így van. Hát nyilván a szövege csodálatos, ami elsősorban ugye neked köszönhető, de ja, maga...
2: Most nem az, nem is az.
3: De ez nekem nagyon fontos, mert ez egy nagyon-nagyon szép szöveg, és egy olyan szöveg, amit csak ők tudtak így elénekelni. Ja.
2: Érdemes meghallgatni.
3: Nagyon szeretem. Ezt később aztán a szimfonikus 2022-ben, ugye a Covid után 20-ban szerettük volna ezt előadni, de aztán a Covid ezt megakadályozta, és akkor 22-ben lett ezt előadva a Doknányi nagy zenekarral, a szimfonikusokkal, és akkor ott már a Szolnik Piti meg a Bencsik Tamara énekelték duóban.
2: Figyelj, akkoriban, ezelőtt 10 évvel, ha jól emlékszem, akkor még te nem nagyon ültél semmilyen bizottságban.
3: De, ma, hát én a szerzők elnökségből 2011 óta
2: 2011-ben. Jó, tehát az ott lettél mindenféle alelnök, meg tényleg, meg az előadói jogvédő irodában is ott ülsz, küldött gyűlési tagként, és tulajdonképpen ez alatt az időszak alatt eljutottál oda, hogy nemzetközi konferenciákra jársz.
3: Igen, a 17-es évet úgy említeném még meg, hogyha most így sorrendben megyünk, hogy akkor ismertem meg a feleségemet. Illetve azt nem most, akkor ismertem meg.
2: Van egy utolsó blokkunk a hírek előtt, egy pár percre, az magánéletet.
3: Oda majd átmegyünk. Jó, minden esetre már ismertük egymást, 17-ben jöttünk tulajdonképpen össze párkapcsolati szinten. Úgyhogy ez egy fontos év volt számomra. 19 volt még, ami ilyen kiemelkedő, mert akkor voltam először nemzetközi fronton, mint az előadó művészi jogvédő iroda egyik delegátja, és 19-ben Kopenhágában volt az első olyan konferencia, ahol én dr. Gyimesi Lászlóval együtt érkeztem. Uh-huh. És tulajdonképpen ott szembesültem azzal, hogy nekem ezzel majd nemzetközi szinten teendőm lesz, és a Laci is ott próbálta kipuhatolni, hogy ez megye nekem, meg működik-e. Igen. Tehát én nem tudtam, hogy miért megyek, azt tudtam, hogy kivisz, megmutatja, stb. De szerintem ő is kíváncsi volt arra, hogy én hogy működöm, tehát milyen a kémia köztem és a nemzetközi konferencián résztvevők között, és mivel látta, hogy jól kommunikálunk egymással, meg érdeklődünk egymás iránt, meg úgy megszerettek az emberek, és én is őket, így ezért onnantól datálódik az 19 óta, hogy én járok nemzetközi.
2: Mi volt a legfontosabb dolog, amit ezeken a nemzetközi konferenciákon tanultál, a nemzetközi szintéren tanultál? Ugye, figyelj, Magyarország egy kicsit speciális.
3: Hát az első az, és ezt tanultam meg, és ez volt talán a legfontosabb tanácsa a Lacinak, hogy nemzetközi konferencián sose kezdjek úgy egy mondatot, hogy in our country. Tehát, hogy ne beszéljek magunkról. Nem érdekel senkinek a nyavajája. És független attól, hogy beszélnünk kell a problémáinkról, nem feltétlen a magyar problémákról és a magyar dolgokról kell beszélnünk. Maximum az esetben, hogyha nekünk magyaroknak sikerült valamit elérni vagy lerakni az asztalra. De az, hogy nekünk milyen nyavajánk és problémánk van, mindenkinek van. És mindenkinek más szintű. Főleg politikai, jogi, bármilyen szerzői jogi problémája van, az mindenhol megvan, sőt, azt kell mondjam neked, hogy köszönhetően dr. Gyimesi Lászlónak, dr. Tomori Pálnak, Békés Gergőnek, nagyon sokaknak, akiknek már a szüleik a régen, 70-es, 80-as években elkezdtek tevékenykedni. Nekik köszönhetően Magyarország jelenleg olyan szerzői jogi helyzetben van, ahogy nagyon sok ország még egyáltalán nincs, és az 89 óta mi működtetjük olyan szinten, hogy van, ahol még nincs is az a törvény, ami nálunk már 89-ben megtörtént.
2: És nem elmaradott országokról beszélünk, hanem
3: egyáltalán
2: sokszor fejlett.
3: Abszolút, hát Uruguaytól Kosztarikáig, tehát nagyon sok olyan országban nincsenek meg ezek. De szó lehet arról is, hogyha már a konferenciákról beszélünk, rendszeresen ülünk ott a konferencián japán, amerikai, kanadai kiválóságokkal, és természetesen az északi svéd kiváló minták, a norvég, a dán, rengeteg olyan jó, kiváló kolléga van ott, akik elképesztő dolgokat értek el. De például magyarként mi büszkélkedhetünk először a világon azzal kapcsolatban, hogy például a streaming platformokon, akár a Spotify, akár a Deezer ellen először a világon Magyarország nyert pert.
2: Figyelj, ezelőtt 10 évvel még szó nem volt az AI-ról.
3: Így van.
2: Ma meg szerintem az egyik legégetőbb problémája a...
3: Ezt úgy javítanám, hogy szó volt az AI-ról, csak nem ilyen szinten, ahogy mostanában beköltözött a hétköznapjainkba, vagy a telefonunkba. Az 50-es évek óta létezik AI. Tehát tulajdonképpen mi már az 50-es évek...
2: A mesterséges intelligenciáról
3: abszolút
2: beszélünk.
3: Abszolút így beszélünk. Sőt, mi tulajdonképpen már 80-as, 90-es években használtuk ezt zenészként. Mert hogyha egy master keyboardon mi vonós, húvos hangszíneket használtunk, ez ugyanúgy mesterséges intelligencia, hiszen a mesterséges intelligencia az nem más, mint egy mintavételezés. És amikor egy élő vonóst felvettünk...
2: generált.
3: Így van.
2: Valami.
3: Tehát ott mi a master keyboardunkon már a 80-as, 90-es években szinti basszusokkal, mindenféle vonós, fúvos, brass hangszínekkel, vokálokkal dolgoztunk, úgyhogy nem volt körülöttünk élő hangszer, hanem billentyűkkel hoztuk létre. Tehát hogy ez nagyon régóta van. Az összes szoftver, amivel most is például rögzítjük ezt a beszélgetést, ez mind mesterséges intelligencia. Csak nem így hívtuk. Ezek ilyen szoftverek voltak, meg DAV-ok, meg nem tudom, így hívtuk őket. Mióta generatív AI-ról beszélünk, tehát nem asszisztált AI-ról. Tehát most arról beszélünk, hogy mindent előállít a mesterséges intelligencia, ez a generálás, ez a generative AI. Ez az, ami igazából egy akkorát dobott ezen az egész mesterséges intelligencia témakörön, ami problémát okoz. Egészen addig, amíg ez egy asszisztált mesterséges intelligencia volt, tehát mi nekünk csak segített abban, hogy a mikreálmányaink létrejöhessenek, azaz az emberi, kreatív dolgot segítette, és asszisztálta, addig ezzel semmi baj nem volt. Abban a pillanatban, ahogy átvette ezt, és egy space-nek a megnyomásával generál se teljesen magától dolgokat, hiszen annyi mintavételezést vett már mindenből. Legyen ez nyelvi fordítás, legyen ez zeneírás, legyen ez szövegírás, legyen ez szakdolgozatírás. Tehát annyi mindent tud magától egy space nyomására létrehozni és generálni, hogy ez a generative AI az, ami most jelenleg őrületes nagy téma.
2: Figyelj, szerintem ez egy nagyon izgalmas téma, azt gondolom a negyedik órában egy blokkot szánjunk már rá, te erről nagyon sokat tudsz, egyrészt a saját munkádból adódóan, ugye a bizottsági ilyen-olyan bizottsági pozíciódból adódóan, és hát tudom, hogy konferenciákon is erről beszélgettek, hogy ezzel kapcsolatban még szerintem csináljunk egy blokkot.
3: Jó.
2: Most meghallgatunk egy dalt.

0: A második óra végén mindig beolvassuk az aktuális naphoz tartozó Billboard Top 10-es listáját, és ez ma sem lesz másként, ugye szeptember 6-a van, és nézzük, hogy áll a Billboard Top 10. 10. helyen Ella Langley-től a Be Her, 9. helyen Olivia Dean és a Man I Need című nóta, 8. helyen egy country nóta az előbb említett Ella Langley-től és egy amerikai fiútól, egy amerikai country sztártól, Morgan Wallen-tól, a nóta címe I Can't Love You Anymore. 7. helyen ismét Olivia Dean és a So Easy. 6. helyen megint következik egy duett Tame Impalától és Jennytől, a nóta címe Dracula. 5. helyen Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 4. helyen egy srác, eddig ez az első olyan nóta, amit fiú énekel egyedül, ez pedig Morgan Wallen-tól a Been By Now. 3. helyen a Toy Story 5-ös zenéje Taylor Swift-től I Knew It, I Knew You. 2. helyen Stella Lefty és a Boston. Majd eljutottunk az első helyezethez, és ugye ezt a nevet hallhattátok már egy párszor. Ő pedig Ella Langley. A nóta címe pedig a Choosing Texas. 45 hete van a Billboard listán, és hát jócskán 10 fölött van azoknak a heteknek a száma, amikor ez a dal az első helyen szerepelt. Kifejezetten kellemes és klasszikus country nóta, amit valószínűleg a következő héten már énekelni is fogok, feltéve, ha vezet. Hetek óta van, hogy sokkal több csaj szerepel a Billboard lista élén, mint amennyi fiú. Úgy tűnik, a pop bizniszben igen erősek ezekben az időkben a csajok. És ha őszinte akarok lenni, szívesen tenném őket a politikába is. Nem mondom, hogy ilyen arányban, de azért el kellene oda az élre egy-két nő. Most pedig átadjuk a szót a hírolvasónak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Képzelj el, egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palócliget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel.
8: Ez a 6. Szeptemberfest Balassagyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Szabtonz és Magyar Buli DJ Szilveszterre.
9: Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én Balassagyarmaton a Palócligetben.
10: Reklámot hallottak.
11: 18 óra van.
10: Itt a Megafon. Megafon.
12: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 6-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
13: Hírek.
12: Valótlanságokkal riogat Gyenes Szilárd balassagyarmati tiszapárti aktivista. Internetes fórumán állítólagos erdőirtásokról értekezett tegnap előtt, amelynek bizonyítására mások képeit jogtalanul használta fel. Erre hívták fel figyelmét erdészeti körből. Gyenes szerint a nemzeti parkok és természetvédelmi területek faírtását le kell állítani, a cselekménynek bizonyítására pedig képeket is mellékelt. Az egyik hozzászóló arra figyelmeztette, hogy a felhasznált képek nem Nógrádban, hanem a hevesi Demjén község egy jól meghatározott területén készültek, és nem természetvédelmi területet mutatnak, nem is védett, hanem kifejezetten faanyag termővidék. A balassagyarmati tiszás aktivistát arra kérték, hogy állítása kormányhoz csatoljon hiteles képeket, mert anélkül csak politikai manipulációról van szó. Gyenes Szilárd két nap elteltével sem mutatott be új fotókat. Intenzív szarvasvadászat kezdődött Nógrád Marccal, Szügy, Nógrád Gárdony, Ilinny és Patvarc erdő területein, közölte a Kőbérc Vadásztársaság. Dovicsin Otto elnök tudatta, október közepéig minden nap délután 4 és másnap délelőtt 9 óra között szarvasokra vadásznak. A társaság vezetője arra kéri az erdőjárókat és a környéken lakókat, hogy ezekben az időpontokban a biztonságuk érdekében maradjanak távol a területektől. Hozzátette, a kérést annak ellenére is tartsák be, ha rendelkeznek ideiglenes úthasználati vagy területhasználati engedéllyel. A korlátozás a kijelölt turista és kerékpárutakra is érvényes. A miniszterelnökséget vezető miniszter lehet Rogán Antal utóda. Ruf Bálint veszi át a Védelmi Igazgatási Hivatal és a Nemzeti Információs Központ irányítását, állítja a Mi Hazánk nógrádi politikusa. Dócs Dávid szerint a titkos szolgálatok felügyelete a belügyminisztérium helyett Ruf Bálint feladata lesz. Molnár Zoltán, a Tiszapárt képviselője, hazugságnak minősítette Dócs Dávid szavait, és Ruf Bálint interjúját idézve közölte, hogy helyette Magyar Péter miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter kapta ezt a munkát. Magyarországon hamarosan 67 éves korig kell dolgozni, később pedig akár 69 éves korig. Erről terjednek hírek egyes internetes portálokon. A Magyar Államkincstár weboldala 2026. szeptemberében is azt írja, hogy 1957-ben vagy később születettek öregségi nyugdíjkorhatára 65 év. Teljes öregségi nyugdíjhoz főszabály szerint legalább 20 év szolgálati idő szükséges, legalább 15 év szolgálati idővel pedig résznyugdíj állapítható meg. Az 1952 előtt születettek esetén még 62 év volt a küszöb, aztán ez fokozatosan emelkedett. Az 1952-ben születetteknél 62 év és 183 napra, az 1953-asoknál 63 évre, az 1954-eseknél 63 év és 183 napra, az 1955-ösöknél 64 évre, az 1956-osoknál pedig 64 év és 183 napra. Jelenleg azonban nincs olyan jogszabály, ami automatikusan tovább emelni az 1957 után születettek nyugdíjkorhatárát.
3: Közlekedés.
12: Ma éjjel Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
11: Szóda.
0: Ez itt a Szóda harmadik órája, én Lombos Marci vagyok, előttem pedig nyitva a Wikipédia, hogy történelmi eseményeket olvassak be nektek, amik ehhez a naphoz köthetők. Az első, amit jegyez a honlap, 394-ben első Theodosius csapatai megsemmisítik a nyugatrómai birodalom seregeit, Flavius Eugenius és Arbogast meghalnak a Frigidus menti csata során. Háború. Rengeteg ilyen esemény köthető ide, de 1848-ban ez pont nem az, Kossuth Lajos pénzügyminiszter elrendeli az 5 forintos bankjegyek kibocsátását. 1859-ben ünnepélyesen felavatják Budapesten a Dohány utcai zsinagóga épületét. 1848-ban Kossuth Lajos pénzügyminiszter elrendeli az 5 forintos bankjegyek kibocsátását. 1859-ben ünnepélyesen felavatják Budapesten a Dohány utcai zsinagóga épületét, amiről van egy nagyon jó sztori, majd egyszer egy vendégemnek elmesélem. 1899-ben is szerintem a korosztályom ugrani fog erre a hírre, megjelenik a piacon a sűrített tej. Tudjátok, ez a tobusos cumó, amilyen elég sűrű, ilyen jó cukros, a rossz kávékat ezzel ízesítették. Mindeközben a gyerekek fogták, berakták a tubust a szájukba, és nyomták magukba. Hát akkoriban még nem figyeltünk annyira vonalainkra. Háború. 1934-ben viszont Bartók Béla befejezi az 5. vonós négyest. Háború. Ávó. Jaj, ez

0: vendégem még mindig Bonifert, és azt gondoltam, hogy úgy alapvetően az alkotás folyamatáról, hogy miből lesz dal, miből nem lesz dal, erről beszélnék egy kicsit. Hogy, hogy te hol találod meg magadban azokat a területeket, amiket érdemesnek tartasz, hogy megírj. Vagy nem kell találni, mert nem kell üvölteni találni, akar.
1: Mert elindítok egy alapot, annak van egy hangulata is, arra csak így jönnek a gondolatok.
0: Automatikusan.
1: Tényleg nekem.
0: Aha.
1: Igen, vannak szövegek, amikkel többet foglalkozok általában. A verzéket nekem egyébként könnyen megírni, és a refrén az, mert ugye az, ott az is fontos, hogy azért catchy is legyen. Azok az, amikkel...
0: A catchy, bocsánat, ez csak a hallgatóknak mondom, igen. Akik így az új generációs szavakkal nincsenek annyira képbe, hogy a catchy az, ami megfog.
1: Igen, hogy így megfogjon, igen. És a verzéket meg nagyon könnyen megírom. Aha. Az csak, ami bennem van.
0: Figyelj, te alapvetően egy eléggé intenzív érzelmi életet élő csávó vagy.
1: Igen, azt
0: ugye
1: gondolom.
0: Azt gondolom. Igen. Hogy egyébként ez honnan jön? Hát gyerekként is inkább egy érzelmes típusú
1: igen,
0: srác
1: igen,
0: voltál?
1: Igen, igen.
0: Aha.
1: Igen.
0: És hogy éled az érzelmeidet? Alapvetően mennyire vagy boldog csávó, vagy boldogság kereső?
1: Én a boldogságot is nagyon-nagyon magasan meg tudom élni, és nagyon megélni, viszont annak a hátrány, hogy nagyon érzelmes vagyok, hogy a szomorúságot meg a haragot is akár nagyon aha. intenzíven meg tudom élni, igen.
0: És valahol azt gondolom, hogy a kettő Vagy a kettő az elkerülhetetlen, hogy az amplitúdó megjelenjen.
1: Igen.
0: Ez, hogy mondjuk a szomorúságot meg tudod élni, ez ilyenkor te inkább bezárkózol, vagy hangosabban?
1: Hát én olyan vagyok, aki szeretem ezt megbeszélni hozzám közel álló emberekkel.
0: Ha beszélsz az érzéseidről.
1: Igen, nekem sokat levesz a lelkemről ez a tehát, vagy sokat levesz ez a tehár így lejön rólam, hogy értem, igen.
0: Ti azt tudod, hogy az én generációm azért közöttünk van, te vagy 17, igen. Én leszek 52, az egy gyors fejszámolással azt mondja, hogy 52-ből 10 az 42-ből 7 az 35 év igen. különbség. Hogy a mi generációnk, amikor mi nevelkedtünk, akkor nem volt ennyi beszélgetés.
1: Igen.
0: Szóval, hogy az egy olyan világ volt, amikor az ember összeszorította a fogát, és megcsinálta, és nem az volt fontos, hogy nem tudom, nyammogjunk rajta, vagy kibeszéljük, hanem az, hogy aminek meg kell lennie, az jelenjen meg. Ez azért is érdekes szerintem, mert ma önmagában a terápia az egy teljesen hétköznapi terápiáról, tehát nem tudom, egy pszichológus, egy terapeuta, akivel beszélgetünk, hogy ez egy tök hétköznapi dolog, hogy az ember eljár. És hogy én is azt gondolom, hogy fontos, hogy az ember igen. beszéljen a dolgairól. Olyan van, amikor így nem tudsz beszélni róla? Tehát olyan titkok, amiről nem lehet beszélni, vagy emészted a gondolatokat?
1: Egyébként a közeli köröm előtt nincsen nagyon titkom. Uh-huh. Vagy ilyen olyan titkom, ami így nyomja a lelkem.
0: Aha.
1: Olyan nincsen.
0: És mondjuk mennyit kell emész valamit, hogy beszélj is róla? Tehát olyan, hogy történik valami, és mondjuk akár napokig, akár hetekig, olykor
1: napokig. Napokig olyan van, hogy napokig emész, de beszélek róla minél gyorsabban. Aha. De inkább azt fordul, hogy történik valami, és hazamegyek, és egyből mondom.
0: Igen. Az emésztés szerinted egyébként miért fontos? Vagy neked miért mondtad, hogy vannak dolgok, amiket napokig emésztesz? Hogy az miért fontos?
1: Hát szerintem fontos, hogy egy ember magába is le tudjon rendezni problémákat, és ne kelljen mindig. Mert nem minden ember lesz ott örökre az életedben. Aha. Egy idő után magadra vagy hagyva szerintem.
0: A dalírást, a művészetet mennyire használod?
1: Használom. Olyan fordult elő, hogy először írtam róla sorokat, és aztán beszéltem meg, hogy előbb leír mindent, kiírjak, ami bennem van, és neki beszéljem azt, ami bennem van, és akkor legalább születik egy jó dal belőle. Aha.
0: Egyébként fantasztikus szerintem a művészet, de különben egy kicsit a sport is ilyen, hogy segít feldolgozni,
1: igen.
0: hogy néha olyan érzések, amik bennünk így kavarognak, és keresik a helyüket, mert sokszor különben én nem mindig mondok ki mindent egyből. hogy sokszor keresem a szavakat rá, hogy egy-egy dolog, amivel nem tudok mit kezdeni, hogy inkább gondolkodom, hogy milyen szavakat találjak hozzá, amivel együtt tudok érteni. Hogy nekem tök fontos, hogy hogy a szavaim, érted, hogy elhamarkodottan nem mondom ki valaki, vagy nem mondom valakinek a szemébe azt, hogy fél, te egy állat vagy. Úgy, hogy egyébként rájövök 3 nap múlva, hogy tulajdonképpen én csináltam hülyeséget, amire ő úgy reagált.
1: Persze.
0: Ja. Szóval, hogy a művészet nagyon sokat segít abban, hogy hogy az ember így kiírja magából a belső feszültségeket. A te dalaidnak mekkora része az, ami a szomorúságból, a feszültségből származó ihlet, és mennyi az, ami meg a boldogságot fogalmazza?
1: Egyébként kiadott zeneimnek mondjuk a 60%-a szerintem szomorúságból származik. Nem is szomorúságból, hanem szomorúság közeli érzelmekből származik, igen. Ami nincs kedve, ott több a boldog zene egyébként, amit csak így vízből megcsinálunk.
0: A nagyslágerek azok szerinted boldogak, vagy inkább szomorú dalok?
1: Változó
0: szerintem. Mi tud nagyobbat ütni a
1: szerintem hallgatóságnál? Szerintem egy szomorú dal nagyon nagyot tud ütni egy embernek, mert azt jobban átérzik talán. Egy boldog dal is nagyot tud ütni. Aha. Az is nagyon sokat tud segíteni akár egy szomorú embernek, hogy boldogabban lássa az életet, fogja fel.
0: Ezzel kapcsolatban egyébként van bármi koncepciód így a jövőre vonatkozóan? Nincs.
1: Hát, annyi, hogy figyelem, hogy milyen az időjárás, kávé, ennyi, hogy télen inkább szomorú zenék, nyáron azért pörgősebb, jobban bulizható, táncolható zenék, és így.
0: De tulajdonképpen az időjárás is meghatározza azt, hogy milyen dalokat írsz. Ez de furcsa, de furcsa. Oké, és ha már szóba hoztuk a jövőt, a következő blokkunkban kifejezetten jövőről fogunk beszélgetni, méghozzá Bonifert jövőjéről. Ez lesz az utolsó ilyen hosszabb beszélgetős blokkunk. Most ismét zenélünk.

0: Bonifertel eljutottunk adásunk utolsó hosszabb beszélgetős blokkjához, ami kifejezetten a jövőről szól. Uh-huh. Ez pedig a te jövőd. Mit látsz magad előtt?
1: Én bízok benne, hogy ebből, hogy a zenéből tudok élni, és hogy a dalszerzésből, előadó művészetből tudok majd megélni. Ez a cél, ezért dolgozok igazából.
0: Figyelj, otthon elvárás, hogy legyen civil
1: igen.
0: dolog?
1: Hát azért szeretné anyukám, szeretné a család, igen.
0: Aha.
1: Mert hogy ők azt gondolják, vagy hát ami sokszor be is bizonyosodik emberekről, hogy ez az egész egy tiszta virág életi dolog, és hogy ez nem tud örökké tartani ez a szakma. És nem tudsz örökké a csúcson lenni ebben a szakmában.
0: És te mit gondolsz erről?
1: Hogy nem tudsz örökké a csúcson lenni, de meg tudod alapozni, hogy utána egy könnyű életed legyen, akár befektetni azt a pénzt, amit megkeresel, és nem elszórni.
0: Mit hívsz és könnyű így életnek?
1: Hát, hogy anyagilag könnyű élet.
0: Uh-huh.
1: Igen, szerintem, hogyha sikeres leszel ebben a szakmában, onnantól meg tudsz alapozni egy anyagilag jó életet utána egész életedre.
0: Figyelj, a Mutter merre terelne téged?
1: Igazából neki főleg annyi a lényeg, hogy tovább tanuljak. Nincsen feltétlenül ilyen.
0: Tehát diploma kell?
1: Igen. Azért ő azt gondolja, vagy hát, hogy kell egy papír ahhoz, hogy az életbe, akár mondjuk, hogyha a zenélésből később átmennék ilyen média irányába, hogy oda is jól jöhet egy papír, bármilyen diploma, csak hogy legyen egy végzettség.
0: És azon nem gondolkodtál, hogy mondjuk zenét tanulni?
1: Szerinted nem vagyok ahhoz most már így képzetlen? Így nem az, hogy zeneileg, hanem hogy így a háttere, akár szolfés, bármi ismi.
0: Ja, hogy nem vagyok képzetlen?
1: Igen.
0: Fé, én azt gondolom, hogy soha nem késő elkezdeni tanulni. Uh-huh. Képzeld el, hogy én tavaly előtt, most lesz 2 éve, hogy klasszikus énekből uh-huh. letettem a záróvizsgát. Nekem ez egy 10 éves képzés volt. Ami azt jelenti, hogy én 40 évesen mentem el úgy tanulni, uh-huh. hogy megint ott ültem egy padban, uh-huh. és szolfésból vizsgát kellett tennem, meg ültem a gyerekekkel uh-huh. is, hallgattuk a szolfés tanárnőnek uh-huh. a feladatait. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy soha nem késő elkezdeni uh-huh. tanulni. Az csak, hogy uh-huh. ez nem verzió-e?
1: Még nem gondolkodtam.
0: Még nem gondolkodtál ilyenek.
1: Vagy nem ilyenek, hanem hogy zenét tanulnék.
0: Uh-huh. Ha jövő, akkor nézzük a közeljövőt. Mert hogy ezek ilyen távlati célok uh-huh. voltak. Hogy bármi olyan megjelenésed, akarsz lemezt például megjelentetni?
1: Szeretnék.
0: Szeretnél bakelitet, szeretnél videoklipet, hogy most így, hogy mit lehet tudni Bonifert közeljövőjében?
1: Nagyon közeli jövő az, hogy 17-én jön az új zenénk, egy hölgye.
0: Okay.
1: Laurának hívják, Laura a művész neve. Ebből idéztem ugye az előbb uh-huh. azt a verszerűt. Aztán szeretnék vagy még 2026 vége fele, vagy 2027 eleje fele egy nagy lemezt. De azt úgy szeretném megcsinálni, hogy ezt tényleg 100%-ban én legyek, és hogy az eddigi életemet az így minden részét feldolgozza. Ennyi igazából, így a közeljövő videoklipeket is. Videoklippel fog megjelenni ez majd 17-én. Ennyi igazából.
0: Ha valaki Bonifertet keresi a neten, hol találja meg?
1: Spotify-on Bonifert, simán nagybetűvel, YouTube-on is.
0: De ha Spotit mondasz, az tulajdonképpen mindenre érvényes.
1: Igen, tehát és Instagramon meg Almos Bonifert egybe. Meg TikTokon is, igen.
0: És tartalmakat folyamatosan raksz fel, ahogy mondtad az adás elején, hogy van, hogy 20-25 napig is minden
1: igen.
0: nap raksz ki.
1: Hát igyekszem minden második nap.
0: Ez figyelj, ez egy egyemberes, ez egy komoly meló.
1: Igen.
0: Te mennyit foglalkozol naponta azzal, hogy van egy Bonifert karrier?
1: Hát ezek a videók azért sokszor működnek úgy, hogy tömegben vannak legyártva, és nem naponta felveszek egyet, hanem legyártok mondjuk 5 videót, és akkor így 5 napra.
0: Aha.
1: Meg vagyok, és csak annyit foglalkozok így a TikTokkal, hogy felmegyek, kirakom.
0: És akkor mit tudom én, átöltözöl, meg megcsinálod a hajadat másmilyen?
1: Hát a hajamat megcsinálom, persze.
0: Aha.
1: Ja, hát nem.
0: De érted, hogy...
1: Nem.
0: Mert hogy van 5 nap, és ez elvileg úgy kéne kinéznie, mint hogyha hétfő, kelt, szerda, csütörtök, péntek lenne. De hogy...
1: Nem feltétlen, szerintem. Meg én azt gondolom a TikTokról, meg ezt be is bizonyítottak, hogy nagy részben mindig más emberhez jut el a videót.
0: Aha.
1: Nem a követő bázisodhoz. Ott meg igazából nem számít. Meg hogyha tetszik a zene, akkor nem azt számít, ami a ruhában.
0: Jó, de Instán meg szerintem sokan nézik úgy, hogy,
1: igen.
0: A követők.
1: Igen. Nem szoktam arra figyelni, hogy átöltözzek közte.
0: Na, akinek szimpatikus a mai adás kapcsán Bonifert, az most vegye elő a telefonját.
1: Igen.
0: Most, úgy, ez az.
1: Igen.
0: Tessék megnyitni a TikTokot, meg az Instát, és beütni, hogy Bonifert, vagy Álmos Bonifert.
1: Instán és TikTokon és Bonifert Spotify-on.
0: Zenét fogunk hallgatni.

0: harmadik óra vége mindig egy Siket Norbi vers, és ez most sem lesz másként. Címe őszi szőttes, nem véletlenül. Bókhálós fűszálak, jól záró hűs árnyak. Harmad csillanszerte, gazdag illatrendje, rozsdál a zöld levél, formája összeér. Készül a hullásra, révül a murvásra, járdára betonra, szárában leoldva a szelek könnyítik, majd lentebb rögzítik. A varrá egyesül, alant már nem feszül, lépteket ropogtat, mély csendben zokogtat, engedte a fája, termetes hazája, kérges nemes hősöm, szép, kellemes őszön. Most pedig következzenek a hírek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
5: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
5: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
3: Reklámot hallottak.
6: 19 óra van.
3: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
7: Intenzív szarvasvadászat kezdődött Nógrádmarccal, Szügy, Nógrádgárdony, Ilinny és Patvarc erdő területein, közölte a Kőbérc Vadásztársaság. Dovicsin Otto elnök tudatta, október közepéig minden nap délután 4 és másnap délelőtt 9 óra között szarvasokra vadásznak. A társaság vezetője arra kéri az erdőjárókat és a környéken lakókat, hogy ezekben az időpontokban a biztonságuk érdekében maradjanak távol a területektől. Hozzátette, a kérést annak ellenére is tartsák be, ha rendelkeznek ideiglenes úthasználati vagy területhasználati engedéllyel. A korlátozás a kijelölt turista és kerékpárutakra is érvényes.
8: Legyőzte a Balassagyarmat csapatát a Széchény a 17 év alattiak labdarúgó bajnokságában. A Széchény 10 gólt rúgott, amiből 6-ot már az első játékrészben megszerzett. A gyarmatiaknak egyetlen találat sem sikerült. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 7-i hatálya a kinevezett 4 helyettes államtitkárt. A magyar közlöny szerint hétfőtől dr. Borbé Pece Tibor Bors az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, Bódai Miklós és Markovszki Szabolcs a Gazdasági és Energetikai Minisztériumban, dr. Tóth Maros Dániel pedig a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban tevékenykedik majd. Nemrég egyébként személyes okokra hivatkozva lemondott a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium egyik helyettes államtitkára.
9: Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben közel 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, gyorsított eljárásban végezték el az 5+5 program felülvizsgálatát, amelynek keretében 4 milliárd forint kedvezményes hitelhez és 4 milliárd forint visszanemtérítendő támogatáshoz jutnak azok a vállalkozások, amelyek néhány hónappal ezelőtt nyújtották be pályázataikat. A tárcavezető ismertetése szerint az 5+5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelből és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatásból áll. Így vállalkozásonként összesen 10 millió forint fejlesztési lehetőséget jelent. Végleg bezárják a svájci Braunwald síterepet, miután a cég üzemeltetése hosszú évek óta veszteségessé vált. A döntést az elmúlt időszakban tapasztalt tartós hóhiány és az emelkedő hőmérséklet kényszerítette ki, amelyek miatt a látogatók száma drasztikusan visszaesett. A síterepet működtető társaság gazdálkodása tarthatatlanná vált. A legutóbbi pénzügyi évben a veszteség elérte az 1,7 millió svájci frankot, ami megközelítőleg 660 millió forintnak felel meg. Egy meglehetősen kellemetlen történet került elő Miley Cyrus Disney Channel-es korszakából. Jordan Pruitt egy Instagram kommentben azt állította, hogy az énekesnő évekkel ezelőtt rendszeresen bántotta őt, és állítólag még sértő hangüzeneteket is hagyott neki. A 35 éves Pruitt egy régi videó alatt szólalt meg, amelyben Cyrus állítólag Demi Lovatót és Selena Gomez-t gúnyolja. Állítása szerint Cyrus és egy Mandy nevű barátnője telefonon keresték, és sértő hangüzeneteket hagytak neki. Pruitt szerint többek között azt mondták, hogy szüksége lenne egy orrműtétre, új fogakra és egy jobb koreográfusra.
6: Közlekedés.
1: Közlekedés.
9: Ma éjjel Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
10: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
1: Szóda.
0: Óriási szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Szóda, benne én Lombos Marci, ez pedig a negyedik és egyben utolsó óra, melyben híres születésnaposokat fogok nektek felolvasni, előttem a Wikipédia egy irgalmatlan hosszú listával. Közülük olvasok be nektek néhányat, és kezdjük egy nagyon széles látókörű és nagyon sokoldalú brit tudóssal, aki 1766-ban született, ő pedig nem más, mint John Dalton, brit kémikus, fizikus, a színvakság leírója és az atomelmélet kidolgozója, 1844-ben hunyt el. 1876-ban született John James Richard MacLeod, Nobel-díjas skót fiziológus, az inzulin felfedezője, sokan áldják a nevét a mai napig. Van itt egy név, amit egyszerűen csak szeretnék beolvasni, nem tudom ki ő. 1891-ben született Irje Vaisala, finn meteorológus és csillagász. Nem tehetek róla, vonzalmam van a furcsa nevek kimondásához. 1925-ben született Jimmy Reed, amerikai blues énekes, 1976-ban hunyt el. A japán neveket meg egyenesen kötelező kiolvasnom. 1939-ben született Tonegawa Susumu, japán biológus, molekuláris genetikus. 1943 Roger Waters, brit rockzenész, a Pink Floyd együttes alapító tagja, kérem szépen, legendát írt. 1948 Hegedűs Csaba, magyar olimpiai bajnok birkózó. És a híres emberek listáját fejezzük be két magyarral, 1976-ban született, vagyis két évvel idősebb nálam. Bagi Iván, magyar humorista, illetve Lovász László, magyar televíziós és rádiós producer, illetve műsorvezető. De születésnapja nem csak híres embereknek van. És mivel a Szent Péter előtt a kérdés nem az, hogy hányan tudják a nevedet, hányan lájkolták a posztjaidat, hány követőd volt az Instagramon, hanem az, hogy mit tettél magadért, a családodért, a környezetedért,

0: Ádámmal, a szóda stílus szakértője, Temesi Berci.
1: Hó, kérem szépen, komoly hangok, autóból szóló hangok. Hova mész, Berci?
2: Úton vagyok, mindig úton vagyok.
1: Figyelj, aki itt ül velem szembe, ő Veleg Domonkos, és a Rockstar magazintól.
2: Szép napot.
3: Hello.
2: Az új vezetőség.
1: Ti ismeri? Hát oké, akkor tudtok mindent. Kérlek,
2: nem
1: szép...
2: ismerjük egymást, de nagyon jóban vagyok a Rockstar magazinban, meg a Tomival én sok éven keresztül jó kapcsolatot ápoltam, tok, bármit is mondhatok. Címlapon is voltunk már a Rockstarban, úgyhogy nagyon-nagyon szerettem az újságot, és mindig kapom havonta, hiszen előfizettem. Éves előfizetésem van, és ezt az előfizetésemet úgy használom ki, hogy a Köbenyei Zenei Stúdió növendékeinek mindig beviszem az intézménybe, és lerakom arra az asztalra, ahol én, mint marketing tanár, a print médiára súlyos órákat szánok, és mindig elmondom nekik, hogy milyen fontos, hogy kézzelfogható dolgok is legyenek, és ezért én az összes olyan print médiát, ami zenével kapcsolatos, lerakom az étkezőbe, és hagyom, hogy olvasgassák.
1: Hoppá, edukáció. Figyelj, Domi, amiről mi beszélgetni szoktunk, így az a férfiak és a stílus. Tehát, hogy ilyen megjelenés, köszönés, nem tudom. Tehát minden, ami azzal kapcsolatos, hogy egy férfinek a világban már csak megjelenésében is meg kell állnia a helyét. Nem tudom, hogy erre az adásra mit hozott a Berci. Egyébként lehet, hogy pont ez egy print magazin. Különben gyerekek, az mennyire férfias volt már? Emlékeztek, hogy régen, tehát nem biztos, hogy neked megvan, hogy régen a kávézók előtt tényleg az volt, hogy minden asztalon ott voltak a napilapok, politikai oldaltól függetlenül,
2: hát, meg sportlapok, bármi, meg
1: és úgy ültek a manusok, hogy itt álltunk el, még ott tudod, szívtak a cinket, volt, aki már reggel 8-kor itt a kis söröcskét, meg az unciát.
2: És megvan az a fabetétes ilyen tartó, amin volt ez a lapozási
1: lehetőség. Tudod. Neked ez van, Domi?
3: Nincs, de Párizs képzeltem el. Most Párizsban vagyok éppen.
1: Ezt figyelj, Új Lipótváros, Balassagyarmat.
3: Hát is
1: mi érted, minden. Ja,
2: bizony.
1: Szóval, hogy ez egyébként milyen stíl volt? Nem?
3: Hát ez, igen, az egy elég menő dolog.
1: Érted, hogy szerintem így alap volt, hogy az emberek, a férfiak, hogy így tájékozottak legyenek. Ami talán most is van.
3: Most is van, csak ez a telefonban van. Ez az egész, meg az ágyban, meg csipás szemmel, meg nem pacekba szedve, hanem elaludt hajjal. Hát ez ugye, itt nagyon hamar bele tudunk szaladni a régen minden jobb útba.
1: Ja, de nem feltétlenül régen úgy volt.
3: Régen úgy volt, igen. Aha. Igen. Hát mondjuk ez sokkal jobb, mint mondjuk a kékfénnyel bombázni az agyadat a nap első 30 percébe, tehát legalább, hogyha kisétálsz a sarokra.
1: Ja.
3: Igen.
1: Aga. És a kékfény alatt most nem a műsort érted, nem. Meg nem a szirénát, hanem a képernyő. Igen, hogy a képernyőnek van egy ilyen kékfénye, ami eljutok nagyon rontja a szemet.
3: Igen.
1: Ja.
2: Én használok is ellene mást.
1: Ilyen kékfény szűrőt. Figyelj, hoztál nekünk egyébként témát, Berci?
2: Abszolút, igen. Köszönhetően annak, hogy csodálatos két napot töltöttem el a Metallica koncerten, és végignéztem kiválóknál kiváló zenekarokat. Sok minden eszembe jutott arról a közösségről, erről 150 kötőjel 170 ezer emberről, aki jegyet vásárolt. Látva ott sok mindent, látva a színpadon a művészeket. Nagyon érdekes, hogy már a 90-es években láttam, ahogy a Kirk Hammett például festi a körmét, látom manapság a fiatal férfiaknál, akár az Andy-ke a Hooligansből, vagy nagyon sokan, akik így élnek ezzel a divat lehetőséggel, és igazából én úgy akarom itt behozni ezt divat és a férfiak témakörbe, hogy én nem vagyok ez a körömfestő típus, tehát én sose festettem a körmömet sem, erre még divat céllal sem, meg színpadi attitűd szempontjából sem. Viszont tök fontos az ápoltság, vagy az, hogy az ember hogy ad magára ilyen szempontból, és a körmök nagyon fontosak, és ilyen szempontból csatlakoznék rá mondjuk arra, hogy egy férfi is ugyanúgy el tud menni egy körmöshöz, és nem feltétlenül kell festenie, vagy géllakkoztatni a körmét, ha csak nem akar tényleg körkemet, vagy kis Andy lenni, de nagyon szépen rendbe tudják rakni az ember kezét, ami szerintem tök fontos egy üzleti tárgyaláson, tök fontos egy párkapcsolati kezdeményezés során, bárhol az életben, és én például nagyon hálás vagyok a feleségemnek, hogy ő rávett, hogy havonta egyszer menjek el egy úgynevezett japán manikűrre, ami annyit jelent csak, hogy szépen rendbe rakják az ember kezét, nincs betöredezve, beszakadva, a körme is ápolt, stb. És ez kap egy olyan kis fényezést, amitől így egy ilyen természetesen jól működő, naturális, de mégis ápolt keze lesz az embernek. Beszélhetünk itt több mindenről is, akár a festett körmű zenészekről, vagy bármiről, de azt gondolom, hogy erre rácsatlakozva szerintem a kézápolás ilyen szempontból tök fontos lehet, független attól, hogy én most a Metallicáról hoztam át ezt a témát.
1: Figyelj, az van, hogy ketté venném a témát, mert egyrészt én dumálnék erről, hogy mi a véleményetek, amikor a férfi kifesti a körmét, vagy hogy voltatok-e ilyen szituba, csak előtte annyit mondanék, hogy mennyire rohadtul igazad van, hogy nekem így viszonylag sokszor mondták életemben nők azt, hogy nagyon figyelik a férfinek a kezét, és nagyon figyelik a férfinek a körmét, ami nyilván nem véletlen. Érted? Mert hogy játékos ujjak meg minden azért a nők, érted, hogy ezt látják, de tényleg...
2: Fürge ujjak.
1: De hogy egyébként tényleg rohadtul fontos, és ez ugyanúgy igaz a lábkörmökre is, amit én például ilyen rettentes trehány módon, ott például egy kicsit kevésbé vagyok. Tehát ott azért úgy van, hogy hagyom, hogy nőjön meg, de szerencsére mezitláb járok nyáron, tehát mindenki látja is. Na, mindegy. Oké. Okay. Szóval, hogy figyelj, ebbe egyébként tökéletesen igazad van. Én nem voltam még ilyen körmösnél.
3: Én sem. Aha. Nekem összesen annyi van meg az ilyen különlegesebb köröm ápolásról, hogy én kisgyerekként nagyon rágtam a körmömet, és a nagymamám és anyukám összefogott, és valamilyen ilyen körömrágás gátló lakkal lefestették a körmémet, hogy annak majd rossz íze van is, ne rágjam, de akkor is lerágtam. Szóval még itt van még a számban az íze, de most már nem rágom.
1: Ja, de egyébként szerintem még mindig, érted, még mindig jobb, ha le van rágva az a köröm.
3: Hát annak van egy technikája, az sem mindegy, hogy rágod le.
1: Hoppá. Tiéd a szó.
3: Hát, cicakosra is ne lehet. Na jó, most nem megyek bele ebbe az
1: unszerintokba. Tiéd a szó.
3: Hát igen, egyszerűbb levágni.
1: De nem, de tényleg. Gyerekek, de ez egy fontos téma, érted, hogy lehet úgy körmet rágni, hogy az esztét.
3: Igen, tehát ugye. Igen.
2: Nem szabad
3: tehát,
2: körmet rágni.
3: Ha már rágjátok, akkor viszont nagyon alaposak.
1: Na ez a beszéd. Körömfestés. Hogy nektek volt már olyan szitu, hogy ki volt festve a körmötök?
3: Nem, és menekülnék, hogyha jönnének utánam, hogy most ki kell festeni a körmömet.
1: Berci?
2: Nem, illetve inkább úgy mondom, hogy nem emlékszem rá.
1: Az nem mindegy, várjál.
2: Mert hogy én magam biztos, hogy nem festettem ki magamnak, viszont gyerekkoromban nekem a szomszédok között rengeteg csaj volt. És voltak, akik átjöttek, és így beöltöztek, meg mit tudom én, és ott elkezdtek csajoskodni. És nem vagyok 100%-ig biztos abban, hogy nem adtam oda a kezemet, hogy kifessék a körmet, nem emlékszem erre, de vannak ilyen szituk, bevillannak ilyen gyerekkori, mit tudom én.
3: Nekem is voltak ilyen taktikai húzásaim.
1: Figyelj, mondd a nevét a csajnak. A nevét mondd a csajnak, akinek odaadtad volna a körmödet, hogy fessek ki.
2: Basszus, hogy hívták. Van egy közös képünk, és nincs első fogam, arra emlékszem, de nagyon vigyorgok. És valami fülbe klipszet felrakott a fülemre, arra emlékeztem. Zsani.
1: A jó Isten éltesse Zsanit. Ja. Képzeljétek el, hogy nekem egyszer gitármánia táborban volt olyan, hogy lettünk ilyen öt rossz fiú egy estére. Nem is tudom, milyen Andrisnak hívják, basszus gitározott, és most ilyen ejtőernyőzik. Berci, te biztos tudod.
2: Igen, a Rolandos
1: azaz,
2: kolléga.
1: Azaz.
2: MLP-je volt Kovács Andris, nem Kovács Andris.
1: Csináltunk egy jam session-t öten, és többek között az Andris is benne volt, és kitaláltuk, hogy mi vagyunk az idei gitármánia tábor rossz fiúi, és a kis ujjunkat kifestettük feketére, és tudod, így amikor találkoztunk, akkor felmutattuk, és csak ötünknek volt kifestve, és képzeljétek el, hogy tavaly, pont egy éve, ezen a héten voltam a Berlini Music Video Awards-on, bejutott az egyik klipünk, az Indian Fejeste, azt ismered, Berci, bejutott a Berlini Music Video Awards-on, és az ilyen tematikus díját adó gála, hogy minden nap másként kell beöltözni. És volt egy olyan nap, és azt hiszem, hogy ez az utolsó szombati nap volt, amikor kifejezetten egy ilyen fetis nap volt, tehát ilyen BDSM, fetis, ilyesmi cumó, és úgy volt, hogy minden rendezvény után volt egy afterparty, és az Berlin különböző klubjaiba volt megrendezve. És a szombat este az egy ilyen fetis klubba volt berendezve, vagy megrendezve, ahol egyébként ilyen face control volt, tehát nem engedtek be, csak akik nagyon fetisbe vannak felöltözve, és akkor akkor az volt, hogy aznap én kifestettem a körmömet, volt egy budapesti stylist csapat, és akkor ők öltöztettek fel engem mind a három napra teljesen különbözőképpen. És akkor így a harmadik napon ugye rendesen úgy öltöztem be, ilyen hálós pólót, tudod, ki volt mellem, de közben zakó meg minden, és kifestettem feketére a körmömet, és egyébként ott Berlinben az egyáltalán nem volt zavaró. Szóval, hogy ott
3: elég eklektikus.
1: Igen.
3: A jó értelemben.
1: És akkor tényleg az volt, hogy még ott maradtunk két napig, és levett, tehát hogy már utána nem ilyen dress code-ban jártam, hanem normálisan póló, farmernadrág, minden, és nem töröltem le a kezemről a körömlakot, hanem hagytam, és ilyen tök komfortos volt. De tök érdekes volt, hogy hazajöttünk, és mielőtt felszálltunk a repülőgépre, az volt az első, hogy lemostam róla. Érdekes. Egyébként szoktam látni fiúkat festett körömmel.
2: Persze, rengetegen vannak, főleg a médiában, vagy ilyen online platformokon rendszeresen látni, még simán rockereket is, sőt, tehát, hogy rengeteg ilyen van. Most például a Metallica egyik előzenekar az Avatar, volt egy svéd brigád, ők eleve festett arcúak, tehát ilyen nagyon északi világ, és hát ott is voltak festett körmök, festett szájak, nagyon érdekes, de mondom, ez egy különálló dolog, most egy színpadi produkcióról beszélünk, ami egy alkotási folyamatnak az egyik része, és ebben azért fontos, hogy ez egy ilyen szimpatiasabb dolog legyen, főleg az Avatar szempontjából, mert ez egy eleve egy tematikus produkció, de mondom, tehát, hogy ez egy érdekes szitu. Én leválva erről, hogy most körömfestés, hogy sem tök fontosnak tartom azt, hogy azért igényes helyzetben tudjunk megjelenni bizonyos szituációkban, akár én, amikor megyek konferenciákra, szerintem tök fontos, hogy az ember azért kultúráltan jelenjen meg, és benne van az is, hogy az embert fotózzák, videózzák, közelről átad egy kezet fog, átad valamit, akkor az tök fontos, hogy ne egy ilyen tövig lerágott körömmel üljen ott az ember.
1: Igen. Igen, hogy a maga módján mindenhol így fölöltözöl, és hogyha az van, hogy épp az a rendezvény az egy rock színpad, és ott áll 80 ezer ember, akkor nem lehet oda menni, érted, egy kockás rövid
2: szandálban. Tök érdekes a gondolat is így ezzel kapcsolatban, hogy most arról beszélünk, hogy jó van, hát mit izélünk, hát én pakolom a cuccokat éjjel-nappal a raktárban, meg nem tudom, meg mit tudom, olajjal dolgozom, mert autószerelő vagyok. Igen, pont emiatt azoknak, akiknek még komolyabban igénybe van véve a kezük, szerintem pont nekik kellene még jobban odafigyelni. Nem is kellene, inkább azt mondom, hogy ez én az ő helyükben odafigyelnék. Tehát én nem akarom megmondani, hogy mit csináljunk, de én például, hogyha ennyire igénybe venném a kezeimet, biztos, hogy sokkal jobban odafigyelnék arra, hogy ápoljam.
1: Igen. Már csak tényleg azért is, mert hogy az az ember, aki ott van mellettünk, annak így fontos lehet, hogy milyen, érted? Hogy ő nem csak magának öltözik fel, nem csak a maga megjelenésére figyel, hanem a hozzátartozó is, tudod? Hogy szóval szerintem tök fontos, hogyha van egy nőd, vagy egy pasid, vagy valami, érted, hogy úgy mész ki vele.
2: Hát persze. Megérted, hogyha már két hetente eljársz vadrászhoz, vagy barberhez, vagy bármi, tehát hogy megérted, normális ruhákat veszel, akkor nem, hogy már azon bújjon, hogy most havonta egyszer egy 45 percet nem tudsz eltölteni egy ilyen japán körmös szituációban. Szerintem ez egy tök jó dolog. Én tök bírom. És az a 45 percet legalább nem nyomkodott a magocsidat.
1: Ja.
3: Hát úgy, talán még visszalép, bocsánat, talán visszalépve egyel, akár a táplálkozás is szerintem így az első része annak, hogy ezt a igényességet, meg magunkra odafigyelést elkezdjük, mert most így belegondolva lehet, hogy az autószerelőnek lehet, hogy a kéz lesz az utolsó. Tehát amúgy emiatt ez egy izgi topik, de tényleg azt érzem, hogy az már az ilyen delikátesz.
1: Aha. Ja. Jó, csak hogy egy dolgot szerintem nem szabad elfelejteni, hogy az a test, amit mi kaptunk, az a lelkünknek a háza, érted? És hogy ezt így valamennyire rendbe kell tartani. Nyilván nem érted, hogy tök igazad van, hogy van egy fontossági sorrend, hazamegyek, hullafáradt vagyok, izé, hogy most tényleg még el akarok menni körmöshöz. De tényleg így szerintem így érdemes odafigyelni. Ja.
2: Nekem például a feleségemnek az édesapja, ő autószerelésből élt nagyon sokáig, és ő, mivel rendszeresen olaj

0: Hölgyeim és uraim, Temesi Bercivel ülünk itt a mikrofonok mögött, ez a Velencei tó partja, ahol egyébként van víz, nem mondom, hogy nem hiányozna belőle, de hogy azért itt aki strandolni akar, azt tud meg egyáltalán. Remélem, hogy ti is jártok vízpartra, ott ez a Dunakanyar mellett, meg akár Balassagyarmaton is a Nyíries, az Ipoly, a strand, bár nem tudom, hogy a strand az most itt van, mindegy is.
1: Fogalmam nincs. Hát nagyon kevesen vannak mindenhol, én azt látom, illetve a másik véglet meg az, hogy rengetegen vannak ilyenkor bizonyos helyeken. Fancy, kiülnek, italoznak, kajágatnak, működik.
0: Ja. Meg hát ugye légkondicionált lakások.
1: Így van.
0: Figyelj, arra gondoltam én a mai nappal, hogy ugye, ahogy be is vezettem az adás elején, 2016 novemberében fölhívtalak, és tulajdonképpen te azóta itt vagy velem vasárnap.
1: Nagyon
0: hogy kell. Nézzük már át, hogy mi történt veled ebben a 10 évben. A 10 évvel ezelőtt te már dolgoztál producerként, azért régóta nyomod, ugye Temesi Berci egy kiváló basszusgitáros, és majd fogjuk mondani, hogy még micsoda. És mindez csak azért, mert azt szeretném én valahogy így illusztrálni ebben az adásban, hogyha valaki jó úton halad, meg így a saját útját csinálja, akkor mi utat lehet bejárni, mennyi minden történhet 10 év alatt. Figyelj, akkoriban te hol basszusgitároztál 2016-ban?
1: 2016. Mondom neked, van a Google fényképen a tárom, és tulajdonképpen ebben, hogyha beütöm, hogy 2016, kidobja az összes fotót. És most, amit látok...
0: Egy szál őszakállad nem volt még.
1: Nem.
0: Egy gyerekképű szávó voltál.
1: Igen. Egy gyönyörű, szép kis budafoki lakásban voltam, terasszal, a kiskutyámmal.
0: Béreltél, akkor még nem ismertem. A kampónától nem vesz egy lakást.
1: Így van. És akkor még nem a feleségem volt a párom, tulajdonképpen rá egy évre jöttünk mi össze. Úgyhogy 16-ban itt voltam a lakásban, a szép kis kutyámmal sétálgattam az erdőben, közben Intermezzo nevű ilyen funk jazz zenekarral játszottam, Ákosékkal, Garami Gabival, ha már Balassagyarmat...
0: Garami funkista, tényleg akkor, igen.
1: Ha már Balassagyarmat, akkor a Csapó Ádi.
0: Aha.
1: Ők voltak akkor az X-Faktorban még. Akkor alakult meg a Palladio. És tulajdonképpen ők voltak a vendégeink, én akkor X-Faktoroztam, és Palladio Orchestra akkor jött be először az X-Faktorban, mint extra produkció.
0: X-Faktor zenei vezetője voltál.
1: Így van. Aztán...
0: Figyelj, egy picit álljunk meg, és nem is feltétlenül eseményeket kéne most sorolni. Hogy mi volt akkor a fejedben? Mi volt akkor a fejedben? Merre szeretnél te tovább menni?
1: Akkor már nyilván 12 óta alkotgattam a saját produkcióimat, és nagyjából rá pár évre kialakult az, hogy csak a saját dolgaimat akarom csinálni, de ez úgy kezdődött, hogy...
0: Nem volt még lemezed, ugye?
1: De volt, 12-ben volt már az első lemez, hát azon van a B, mint barátság, meg a tehát ezek akkor voltak már. Viszont 16-ban csináltuk meg a Garami Funky Stuff második lemezt, és akkor a Buraival, a Lori B-vel, a Nikával ültünk egy stúdióban, és kezdtük el a saját lemezeket csinálni Garamival, mert ugye akkoriban még feldolgozásokat játszottunk inkább. És akkor létrejött egy lemez, amin voltak feldolgozások, de egy saját dal volt talán a Péntek éjszaka, amit elkezdett játszani akkor a rádió. De utána a második lemezen már csak saját dalok voltak, és ott például a Nika, a Lori B, Kollányi Zsuzsi, nagyon sokan voltak, akik vendégként szerepeltek. Úgyhogy velük dolgoztunk sokat. Hát nagyon máshogy működött akkor még az élet. Volt egy a Szent György iskolában, ahol ugye az Öröm a zenével, az Andrássy Kramóékkal és sokakkal tevékenykedtünk. Ott még volt az Öröm a zene iskola, ahol Szappanos Gyuri barátunkkal tanítottunk, basszusgitárt tanítottunk, volt kezdő haladó csoport, és oda jártunk be. Aztán később én itt végeztem hangosítóként ebben az intézményben. Szóval így mennek az évek, meg az
0: Figyelj,
1: idő.
0: Tervekkel álltál neki az életnek?
1: Abszolút, abszolút.
0: Nagy
1: és
0: tervekkel?
1: Voltak terveim, de akkor még azért a tévé eléggé mélyen benne voltam a tévézésben. Tíz óta voltam tulajdonképpen a tévéműsorokban, és 12-ben igazoltam át az X-Faktorhoz. És akkor 16-ot írtunk, tehát még csak 3-4 éve csináltam, tehát akkor azért még bőven benne volt.
0: Mi volt a feladatod az X-faktorban?
1: Zenei rendezőként tevékenykedtem. Én nem döntöttem, tehát nekem nem voltak igazán olyan jellegű döntésem, amik személyeket érintettek. Tehát nem én döntöttem el, hogy ki jut tovább, nem én döntöttem el, hogy ki melyik mentorral tevékenykedik. Nekem a mentorokkal volt dolgom, tehát az ő kívánságaikat kellett megcsinálni hangszerelés szinten. Ha szükség volt élőzenészre, akkor odahívni, szerződni élőadásba, akár megszólaltatni élő hangszereket.
0: Igen, dalválasztásokról beszélünk.
1: Dalválasztás...
0: Tehát, kitalálták, hogy énekelje...
1: Azt együtt találtuk ki. Aha. Tehát nagyjából úgy működött, hogy aki bejutott az élőadásba, mondjuk az a 12 fő, az ővelük 12 fővel egy csütörtöki napon mindenkivel eltöltöttünk egy órát. Tehát reggel 9-től este 9-ig ültünk a szerkesztőségben, ott ült bent egy 20 fő stáb, ebben benne volt a producer, a fodrász, a tánckoreográfus, a segédszerkesztők, szerkesztők, mindenki, jó magam is, és mindig hozott a versenyző

0: Drága, szeretett hallgatóim, a szeptember 6-ai Best of adásnak ezennel vége. Nálunk szerelmes órák következnek, este 8-tól évfélig a szerelem hullámhosszán. Ilyenkor a tévét hagyjátok a francba, inkább hangosítsátok fel a rádiót, hogy ne hallják a szomszédban, szomszédszobában, hogy ti ott bent mit csináltok. Készüljetek ölelkezéssel, arra a mókuskerékre, ami holnap reggeltől egészen péntek délutánig fog tartani. Ha tudtok, azért még menjetek sokat szabadba, az ősz egyébként is a túrázás ideje, a gyerekeket ne nyomorgassátok az iskolával, elég baj az nekik, hogy be kell oda járni. Figyeljétek és szeressétek egymást, ehhez szolgáltatunk nektek zenét, kezdődjön a szerelem hullámhosszán, csak előtte ugorjunk bele a hírekbe. Sziasztok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk. 20 óra van.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
4: Kétszer is megépült, másodszor is megnyílt Balassagyarmat erdei kerékpárparkja. A nyíriesi üdülővezet sportlétesítményét 2021-ben avatták fel, azonban rövidesen, szinte egészében bezárták, mert a benne lévő egy hektárnyi lucfenyves kipusztult. Az erdészet letermelte a területen álló veszélyessé vált fákat, a bringa utak is tönkrementek a munkák során. A helyi lelkes bringás közösség lobbijának eredményeként pénteken délután ismét megnyithatott a park. Az ünnepélyes pillanatok során ismertették, 3 kilométer út készült el, kezdők és haladók számára egyaránt élvezetes pályát alakítottak ki a nyíriesi erdőben. Az életük első kilométereit még csak most kezdők részére, parkapartban. Funkcióként egy gyakorló pálya is készült, ahol bóják kerülését, ugratást és egyensúlyozást is tanulhatnak a gyerekek. A nyíries bike park minden nap ingyenesen használható Balassagyarmaton, a helyszínen versenyeket is szerveznek. Őrbottyán 3 utcájában elkészültek a burkolatfelújítások. A Gárdonyi, a Gyár és a Szent István utcákban összesen 860 méternyi felületen cseréltek aszfaltot, megoldották a csapadék vízelvezetését és egyes pontokon kerékpártámaszokat helyeztek ki. Szabó István Ferenc polgármester tudatta, a munkálatok során fákat is ültettek, akadálymentesítették a járdakapcsolatot és ahol szükséges volt, ott járdákat is készítettek. A teljes költségvetés 217 millió forint volt. A miniszterelnökséget vezető miniszter lehet Rogán Antal utóda. Ruf Bálint veszi át a Védelmi Igazgatási Hivatal és a Nemzeti Információs Központ irányítását, állítja a Mi Hazánk nógrádi politikusa. Dócs Dávid szerint a titkosszolgálatok felügyelete a belügyminisztérium helyett Ruf Bálint feladata lesz. Molnár Zoltán, a Tisza párt képviselője, hazugságnak minősítette Dócs Dávid szavait, és Ruf Bálint interjúját idézve közölte, hogy helyette Magyar Péter miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter kapta ezt a munkát. Üzemanyagdrágulás várható a jövő héten. A heti piaci folyamatok és a hazai aktuális üzemanyag átlagárak alapján a jövő hét első felében további mérsékelt áremelkedésre vagy stagnálásra lehet számítani a hazai benzinkutakon, írja a holtankoljak.hu. A drágulási okai között említik a nemzetközi olajárakat. A Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára átlépte a lélektani 90 dolláros szintet, és a hétvégére a 91-96 dolláros sáv felé vette az irányt. A kínálati szűkülések és az észak-amerikai, közel-keleti geopolitikai feszültségek közvetlenül hajtják fel a finomított termékek jegyzésárát, teszik hozzá. Lezuhant egy F4 Phantom vadászbombázó tegnap Görögországban az Atén melletti Tanagra repülő térnél egy légi bemutatón. A görög légierő egy tisztségviselője elmondta, a két pilóta állapotáról egyelőre nincsenek hiteles információk. A helyszínen készült videófelvételen fekete füst látható pár száz méterre a légi bemutatót figyelemmel követő tömegtől.
3: Közlekedés.
4: Napközben Salgótarjánban az Ipari Parknál, Széchenyben a benzinkútnál, a 22-es úton Őrhalomban, valamint Mohorán és Bácrát úton mérik az autósok sebességét.
3: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
3: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
1: Üzemanyag drágulás várható a jövő héten. A heti piaci folyamatok és a hazai aktuális üzemanyag átlagárak alapján a jövő hét első felében további mérsékelt áremelkedésre vagy stagnálásra lehet számítani a hazai benzinkutakon, írja a holtankoljak.hu. A drágulási okai között említik a nemzetközi olajárakat. A Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára átlépte a lélektani 90 dolláros szintet, és a hétvégére a 91-96 dolláros sáv felé vette az irányt. A kínálati szűkülések és az észak-amerikai, közel-keleti geopolitikai feszültségek közvetlenül hajtják fel a finomított termékek jegyzésárát, teszik hozzá. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 7-i hatálya a kinevezett 4 helyettes államtitkárt. A magyar közlöny szerint hétfőtől dr. Borbé Pece Tibor Bors az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, Bódai Miklós és Markovszky Szabolcs a Gazdasági és Energetikai Minisztériumban, dr. Tóth Maros Dániel pedig a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban tevékenykedik majd. Nemrég egyébként személyes okokra hivatkozva lemondott a Vidéki és Településfejlesztési Minisztérium egyik helyettes államtitkára. Az ellenzéki Szlovenszkó mozgalom azt szeretné elérni, hogy reggel 6 és este 10 óra között ne lehessen alkoholos italokat és szerencsejátékokat reklámozni a televízióban. Az erről szóló médiatörvény módosítást ismét benyújtották a szlovák parlament elé. A javaslat benyújtói azzal érvelnek, hogy alkoholt vásárolni és szerencsejátékot játszani csak 18 éves kortól lehet, ezért az ezekhez kapcsolódó reklámokat sem kellene olyan időpontban sugározni, amikor gyerekek és fiatalkorúak is tévézhetnek. Szerintük az ilyen hirdetéseknek, a felnőtteknek szóló műsorokhoz hasonlóan csak este 10 óra után lenne helyük a képernyőn. Elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a GANZ Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben közel 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, gyorsított eljárásban végezték el az 5 plusz 5 program felülvizsgálatát, amelynek keretében 4 milliárd forint kedvezményes hitelhez és 4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatáshoz jutnak azok a vállalkozások, amelyek néhány hónappal ezelőtt nyújtották be pályázataikat. A tárcavezető ismertetése szerint az 5 plusz 5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelből és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásból áll, így vállalkozásonként összesen 10 millió forint fejlesztési lehetőséget jelent. Végleg bezárják a svájci Braunwald síterepet, miután a cég üzemeltetése hosszú évek óta veszteségessé vált. A döntést az elmúlt időszakban tapasztalt tartós hóhiány és az emelkedő hőmérséklet kényszerítette ki, amelyek miatt a látogatók száma drasztikusan visszaesett. A síterepet működtető társaság gazdálkodása tarthatatlanná vált. A legutóbbi pénzügyi évben a veszteség elérte az 1,7 millió svájci frankot, ami megközelítőleg 660 millió forintnak felel meg.
3: Közlekedés.
1: Ma éjjel Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
3: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
3: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 6-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
3: Valótlanságokkal riogat Gyenes Szilárd balassagyarmati Tisza párti aktivista. Internetes fórumán állítólagos erdőirtásokról értekezett tegnap előtt, amelynek bizonyítására mások képeit jogtalanul használta fel. Erre hívták fel figyelmét erdészeti körből. Gyenes szerint a nemzeti parkok és természetvédelmi területek faírtását le kell állítani, a cselekmények bizonyítására pedig képeket is mellékelt. Az egyik hozzászóló arra figyelmeztette, hogy a felhasznált képek nem Nógrádban, hanem a hevesi Demjén község egy jól meghatározott területén készültek, és nem természetvédelmi területet mutatnak, nem is védett, hanem kifejezetten faanyag termővidék. A balassagyarmati tiszás aktivistát arra kérték, hogy állításaihoz csatoljon hiteles képeket, mert anélkül csak politikai manipulációról van szó. Gyenes Szilárd két nap elteltével sem mutatott be új fotókat. Intenzív szarvasvadászat kezdődött Nógrádmarccal, Szügy, Nógrádgárdony, Ilinj és Patvarc erdő területein, közölte a Kőbérc Vadásztársaság. Dovicsin Otto elnök tudatta, október közepéig minden nap délután 4 és másnap délelőtt 9 óra között szarvasokra vadásznak. A társaság vezetője arra kéri az erdőjárókat és a környéken lakókat, hogy ezekben az időpontokban a biztonságuk érdekében maradjanak távol a területektől. Hozzátette, a kérést annak ellenére is tartsák be, ha rendelkeznek ideiglenes úthasználati vagy területhasználati engedéllyel. A korlátozás a kijelölt turista és kerékpárutakra is érvényes. A miniszterelnökséget vezető miniszter lehet Rogán Antal utóda. Ruf Bálint veszi át a Védelmi Igazgatási Hivatal és a Nemzeti Információs Központ irányítását, állítja a Mi Hazánk nógrádi politikusa. Dócs Dávid szerint a titkosszolgálatok felügyelete a belügyminisztérium helyett Ruf Bálint feladata lesz. Molnár Zoltán a Tisza párt képviselője hazugságnak minősítette Dócs Dávid szavait, és Ruf Bálint interjúját idézve közölte, hogy helyette Magyar Péter miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter kapta ezt a munkát. Magyarországon hamarosan 67 éves korig kell dolgozni, később pedig akár 69 éves korig. Erről terjednek hírek egyes internetes portálokon. A Magyar Államkincstár weboldala 2026. szeptemberében is azt írja, hogy 1957-ben vagy később születettek öregségi nyugdíjkorhatára 65 év. Teljes öregségi nyugdíjhoz főszabály szerint legalább 20 év szolgálati idő szükséges, legalább 15 év szolgálati idővel pedig résznyugdíj állapítható meg. Az 1952 előtt születettek esetén még 62 év volt a küszöb, aztán ez fokozatosan emelkedett. Az 1952-ben születetteknél 62 év és 183 napra, az 1953-asoknál 63 évre, az 1954-eseknél 63 év és 183 napra, az 1955-ösöknél 64 évre, az 1956-osoknál pedig 64 év és 183 napra. Jelenleg azonban nincs olyan jogszabály, ami automatikusan tovább emelni az 1957 után születettek nyugdíjkorhatárát.
2: Közlekedés.
3: Ma éjjel Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
3: Magyarországon hamarosan 67 éves korig kell dolgozni, később pedig akár 69 éves korig. Erről terjednek hírek egyes internetes portálokon. A Magyar Államkincstár weboldala 2026. szeptemberében is azt írja, hogy 1957-ben vagy később születettek öregségi nyugdíjkorhatára 65 év. Teljes öregségi nyugdíjhoz főszabály szerint legalább 20 év szolgálati idő szükséges, legalább 15 év szolgálati idővel pedig résznyugdíj állapítható meg. Az 1952 előtt születettek esetén még 62 év volt a küszöb, aztán ez fokozatosan emelkedett. Az 1952-ben születetteknél 62 év és 183 napra, az 1953-asoknál 63 évre, az 1954-eseknél 63 év és 183 napra, az 1955-ösöknél 64 évre, az 1956-osoknál pedig 64 év és 183 napra. Jelenleg azonban nincs olyan jogszabály, ami automatikusan tovább emelné az 1957 után születettek nyugdíjkorhatárát. Üzemanyag drágulás várható a jövő héten. A heti piaci folyamatok és a hazai aktuális üzemanyag átlagárak alapján a jövő hét első felében további mérsékelt áremelkedésre vagy stagnálásra lehet számítani a hazai benzinkutakon, írja a holtankoljak.hu. A drágulási okai között említik a nemzetközi olajárakat. A Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára átlépte a lélektani 90 dolláros szintet, és a hétvégére a 91-96 dolláros sáv felé vette az irányt. A kínálati szűkülések és az észak-amerikai, közel-keleti geopolitikai feszültségek közvetlenül hajtják fel a finomított termékek jegyzésárát, teszik hozzá. Hatan megsérültek, köztük annak a teherautónak a sofőrje is, aki lengyel turistákat szállító autóbusszal ütközött szombatra virradó éjjel Zalalövő közelében. A lengyel turistákat szállító buszon 53-an utaztak. A balesetben hatan könnyebben megsérültek, köztük a teherautó vezetője is. A zalaegerszegi hivatásos és a zalalövői önkéntes tűzoltók biztosították a helyszínt, és közreműködtek az utasok elhelyezésében. Mivel a busz működésképtelenné vált, a sértetlen utasokat a zalalövői tornaterembe szállították, ahol a továbbutazásig várakozhattak. A teherautó vezetője és a busz öt utasa könnyebb sérüléseket szenvedett. Egy meglehetősen kellemetlen történet került elő Miley Cyrus Disney Channel-es korszakából. Jordan Pruitt egy Instagram kommentben azt állította, hogy az énekesnő évekkel ezelőtt rendszeresen bántotta őt, és állítólag még sértő hangüzeneteket is hagyott neki. A 35 éves Pruitt egy régi videó alatt szólalt meg, amelyben Cyrus állítólag Demi Lovatót és Selena Gomez-t gúnyolja. Állítása szerint Cyrus és egy Mandy nevű barátnője telefonon keresték, és sértő hangüzeneteket hagytak neki. Pruitt szerint többek között azt mondták, hogy szüksége lenne egy orrműtétre, új fogakra és egy jobb koreográfusra.
2: Közlekedés.
3: Ma éjjel Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 7-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén vasárnap. A kabinet szakít az előző kormány megosztó politikájával, amelynek következtében széttagoltá vált a pedagógus képzés, mondta Lannert Judit. Hozzátette, ennek részeként kiléptetik a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Jelenleg a folyamat méltányos és jogszerű lebonyolításának kialakításán dolgoznak. Lannert Judit azt mondta, a jövőben a pedagógus képzés minden területén erősítik a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdők, valamint az eltérő szociális helyzetű tanulók eredményes támogatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. Közben botrány lett abból, hogy az egyetem tanévnyitóján nem vehetett részt Debrecen polgármestere. A városvezetőnek megüzenték a minisztériumból, hogy tartsa magát távol a ceremóniától, aki zokon vette ezt. Az ügyre Szolnok polgármester egy Győrfi Mihály is reagált. Megérti a debreceni polgármestert, ő viszont a miniszter kérése ellenére is részt vett a Debreceni Egyetem tanévnyitóján, mivel Szolnokon is működik a felsőoktatási intézménynek kampusza. A közösségen belüli összefogást a jobb oldal önvizsgálatának és újjászervezésének fontosságát, valamint a nemzeti érzelmű civilek feladatait hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 című tüntetés felszólalói szombaton este a budapesti Kossuth téren. A Ne féljetek 2.0 néven meghirdetett eseményt a szervezők nem klasszikus tüntetésként, hanem interaktív közösségi workshop és demonstráció keverékeként harangozták be. Bár az esemény Facebook oldalán előzetesen több mint 1300-an jelezték részt, az Index tudósítása szerint végül néhány százan gyűltek össze a Kossuth téren a kezdésre. Később egyre többen érkeztek a parlament elé. A felszólalók elsősorban a Tisza kormány politikáját bírálták. Renge Zsolt, a Fidesz fővárosi képviselője arról beszélt, az elmúlt időszakban számos, a jogállamiságot érintő aggályos esemény történt. A kormányt egyebek mellett gyűlöletkeltéssel, uszítással, visszamenőleges hatályú jogalkotással és a választójog korlátozásával vádolta. Megtalálták annak a 21 éves fiatalnak a holttestét, aki az Ozora Fesztivál második napján tűnt el. Szolnoki Bence a fesztivál helyszíni csapatának tagja volt, aki a rendezvény felépítésében és működtetésében is részt vett. A szervezők közleményükben kiemelték, hogy az építési időszak alatt a csapat tagjai nap mint nap együtt élnek és dolgoznak, így Bence szorosan kötődött ahhoz a közösséghez, amely évről évre létrehozza és élteti az Ozorát. A tájékoztatóban nem tértek ki arra, hogy mi okozhatta a fiatal férfi halálát. Miley Cyrus új korszakra készül, legalábbis erre utalhat, hogy a 33 éves énekesnő megváltoztatta közösségi oldalain a nevét, és mostantól egyszerűen csak Miley néven szerepel. Az új név mellé egy friss fotót is megosztott, amelyhez mindössze a keresztnevét írta. Azt egyelőre nem árulta el, mi áll a meglepő változtatás hátterében, de az időzítés mindenképpen érdekes. Az énekesnő hamarosan új zenével jelentkezik.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: is döntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: Ami Amerika! Hol szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén vasárnap. A kabinet szakít az előző kormány megosztó politikájával, amelynek következtében széttagoltá vált a pedagógus képzés, mondta Lannert Judit. Hozzátette, ennek részeként kiléptetik a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Jelenleg a folyamat méltányos és jogszerű lebonyolításának kialakításán dolgoznak. Lannert Judit azt mondta, a jövőben a pedagógus képzés minden területén erősítik a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdők, valamint az eltérő szociális helyzetű tanulók eredményes támogatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. Közben botrány lett abból, hogy az egyetem tanévnyitóján nem vehetett részt Debrecen polgármestere. A városvezetőnek megüzenték a minisztériumból, hogy tartsa magát távol a ceremóniától, aki zokon vette ezt. Az ügyre Szolnok polgármester egy Győrfi Mihály is reagált. Megérti a debreceni polgármestert, ő viszont a miniszter kérése ellenére is részt vett a Debreceni Egyetem tanévnyitóján, mivel Szolnokon is működik a felsőoktatási intézménynek kampusza. A közösségen belüli összefogást, a jobb oldal önvizsgálatának és újjászervezésének fontosságát, valamint a nemzeti érzelmű civilek feladatait hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 című tüntetés felszólalói szombaton este a budapesti Kossuth téren. A Ne féljetek 2.0 néven meghirdetett eseményt a szervezők nem klasszikus tüntetésként, hanem interaktív közösségi workshop és demonstráció keverékeként harangozták be. Bár az esemény Facebook oldalán előzetesen több mint 1300-an jelezték részvételüket. Az Index tudósítása szerint végül néhány százan gyűltek össze a Kossuth téren a kezdésre. Később egyre többen érkeztek a parlament elé. A felszólalók elsősorban a Tisza kormány politikáját bírálták. Renge Zsolt, a Fidesz fővárosi képviselője arról beszélt, az elmúlt időszakban számos, a jogállamiságot érintő aggályos esemény történt. A kormányt egyebek mellett gyűlöletkeltéssel, uszítással, visszamenőleges hatályú jogalkotással és a választójog korlátozásával vádolta. Megtalálták annak a 21 éves fiatalnak a holttestét, aki az Ozora Fesztivál második napján tűnt el. Szolnoki Bence a fesztivál helyszíni csapatának tagja volt, aki a rendezvény felépítésében és működtetésében is részt vett. A szervezők közleményükben kiemelték, hogy az építési időszak alatt a csapat tagjai nap mint nap együtt élnek és dolgoznak, így Bence szorosan kötődött ahhoz a közösséghez, amely évről évre létrehozza és élteti az Ozorát. A tájékoztatóban nem tértek ki arra, hogy mi okozhatta a fiatal férfi halálát. Miley Cyrus új korszakra készül, legalábbis erre utalhat, hogy a 33 éves énekesnő megváltoztatta közösségi oldalain a nevét, és mostantól egyszerűen csak Miley néven szerepel. Az új név mellé egy friss fotót is megosztott, amelyhez mindössze a kereszt nevét írta. Azt egyelőre nem árulta el, mi áll a meglepő változtatás hátterében, de az időzítés mindenképpen érdekes. Az énekesnő hamarosan új zenével jelentkezik.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Kérdés, hogy mi a válasz? Megafon.
0: Nagyot szól.

0: Két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén vasárnap. A kabinet szakít az előző kormány megosztó politikájával, amelynek következtében széttagoltá vált a pedagógus képzés, mondta Lannert Judit. Hozzátette, ennek részeként kiléptetik a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Jelenleg a folyamat méltányos és jogszerű lebonyolításának kialakításán dolgoznak. Lannert Judit azt mondta, a jövőben a pedagógus képzés minden területén erősítik a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdők, valamint az eltérő szociális helyzetű tanulók eredményes támogatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. Közben botrány lett abból, hogy az egyetem tanévnyitóján nem vehetett részt Debrecen polgármestere. A városvezetőnek megüzenték a minisztériumból, hogy tartsa magát távol a ceremóniától, aki zokon vette ezt. Az ügyre Szolnok polgármester egy Győrfi Mihály is reagált. Megérti a debreceni polgármestert, ő viszont a miniszter kérése ellenére is részt vett a Debreceni Egyetem tanévnyitóján, mivel Szolnokon is működik a felsőoktatási intézménynek kampusza. A közösségen belüli összefogást, a jobb oldal önvizsgálatának és újjászervezésének fontosságát, valamint a nemzeti érzelmű civilek feladatait hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 című tüntetés felszólalói szombaton este a budapesti Kossuth téren. A Ne féljetek 2.0 néven meghirdetett eseményt a szervezők nem klasszikus tüntetésként, hanem interaktív közösségi workshop és demonstráció keverékeként harangozták be. Bár az esemény Facebook oldalán előzetesen több mint 1300-an jelezték részt, az Index tudósítása szerint végül néhány százan gyűltek össze a Kossuth téren a kezdésre. Később egyre többen érkeztek a parlament elé. A felszólalók elsősorban a Tisza kormány politikáját bírálták. Renge Zsolt, a Fidesz fővárosi képviselője arról beszélt, az elmúlt időszakban számos, a jogállamiságot érintő aggályos esemény történt. A kormányt egyebek mellett gyűlöletkeltéssel, uszítással, visszamenőleges hatályú jogalkotással és a választójog korlátozásával vádolta. Megtalálták annak a 21 éves fiatalnak a holttestét, aki az Ozora Fesztivál második napján tűnt el. Szolnoki Bence a fesztivál helyszíni csapatának tagja volt, aki a rendezvény felépítésében és működtetésében is részt vett. A szervezők közleményükben kiemelték, hogy az építési időszak alatt a csapat tagjai nap mint nap együtt élnek és dolgoznak, így Bence szorosan kötődött ahhoz a közösséghez, amely évről évre létrehozza és élteti az Ozorát. A tájékoztatóban nem tértek ki arra, hogy mi okozhatta a fiatal férfi halálát. Miley Cyrus új korszakra készül, legalábbis erre utalhat, hogy a 33 éves énekesnő megváltoztatta közösségi oldalain a nevét, és mostantól egyszerűen csak Miley néven szerepel. Az új név mellé egy friss fotót is megosztott, amelyhez mindössze a keresztnevét írta. Azt egyelőre nem árulta el, mi áll a meglepő változtatás hátterében, de az időzítés mindenképpen érdekes. Az énekesnő hamarosan új zenével jelentkezik.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.